0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Vezetés közben.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: Hétvégén a déli pályaudvar, még pár nap és kezdődik az őszi érettségi szezon, változik az időjárás, ma már lehetnek záporok. Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Ma már előfordulhatnak záporok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, keleten egyelőre marad a napos idő. Déltől záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szél is megélénkül. Néhol még intenzív zivatar is lehet jégesővel. 22-29 fok között alakulnak a csúcsok. Péntekre már visszaesik a hőmérséklet, 18-23 fok várható, és változóan felhőség mellett előfordulhatnak záporok. Szombaton országszerte esni fog, vasárnap már szakadozik a felhőzet, de még van esély csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már csak pár nap is kezdődik az őszi érettségi szezon. Alvóversenyre hívták az álmos japánokat. Véget ér a vénasszonyok nyara. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik, egészen november 20-áig. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismert el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
3: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
2: Alvóversenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen.

0: A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba, és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. A megmérettetést egy matracokat forgalmazó vállalat hirdette meg, hogy az alvást népszerűsítse. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Épült az új terelés az M7-es autópályán is, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Adta hírul az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, csütörtök! És ez egy nehéz nap, ez a felvezetője a pénteknek, ahol tudjuk, hogy jön a virsli, az egy másik, bár a hétvége is jön, az is egy másik érzés. Na mindegy. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Herro Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: És mindenki rajtad sziszeg, hú, Anett, well, yeah, ha, yeah. Ezek a hangok hangzottak itt el. Egyrészt a hajad.
3: Köszönöm szépen.
0: Másrészt a pólód. Ez egy Andy Warholos Rolling Stones nyelvpóló.
3: Igen, igen, igen. De ez régi, és többször volt már rajtam is.
0: A Rolling Stones is régi.
3: Tudom, de a Gyuri reggel úgy megörült ennek a pólónak.
2: Pedig... Én nem emlékeztem rá, és nagyon vidám, én bírom
3: igen,
2: az ilyet.
3: Igen, igen. Igen, mert jön most már a rossz idő, és úgy gondoltam, hogy akkor nem öltözöm ilyen szürkébe, mert ugye megszóltál a múltkor, hogy az nem
0: jó. Igen, nem, ez nem megszólás volt, megállapítás.
3: Vagy megállapítottad.
0: De most nem olyan vagány, hippi csaj vagy, izi terpezben ülsz, tetszik. Most összeszorítja a lábaid. Rolling Stones póló, vagány haj, teljesen rendben van.
3: Nagyon szépen köszönöm, jól indul ez a reggel.
2: Igen. Nekünk is így, nekünk is.
3: Majd akkor
0: Gyuri, fordulj már vissza, te most úgy csodálod a nettet, tényleg, mint hogyha egy megjelent volna a júniusi Playboy.
2: Nagyjából.
3: Azt nem csodálnád így.
0: Na mindegy, üzenem Olivérnek a G-Masterből, hogy Anett most brutál jól néz ki. Tehát, igen. Hogy nyugodtan
2: nézz a live közvetítést.
4: Gyere, sütök pitét.
2: Most a Facebook oldalon meg lehet csodálni a netet, mert ott vagyunk live közvetítésben.
0: Tényleg?
2: Persze.
0: Igen. Hiányolták ezt a videát az utóbbi napokban egyébként, amikor Lacika nem volt, hogy az, ami még foglalkozunk?
2: Persze, vagy? Persze. Igen? Itt Ati Lacika készítik, most is zajlik a
0: jó, nem számon kérés, engem annyira nem érdekel.
2: De jó tájékoztatásnak, ahogy mondod, egyébként szóba hoztad, mert itt zajlik a livestream, itt ül a két sapkás barátom, és ők a nagy videósok.
0: Gondoskodnak erről, jó? Bizony. Nézzük az SMS-eket. Sziasztok, érdekes cikket olvastam rólatok a neten, idézem. A köztük lévő 21 év korkülönbség ellenére közel két évtizedes Bocskor Gábor és Risztov Éva barátsága, amit a közös napi munka még szorosabbra szőtt. Ám azt ők sem gondolták volna, hogy családként is képesek együttműködni. A kérdésem, ti hogy érzitek ezt? Mi?
2: Miről maradtunk le?
0: Én is, te olvastál ilyet?
1: Hát én nem, de én nem is tudom, hogy jöttél volna hozzám, mint család. De ha jössz, nem zavar, tehát hozhatsz dolgokat.
0: De ez milyen újságírói fordulat, hozhatsz dolgokat.
1: Nem is játszottunk ilyen, volt családos témánk, nem. Hogy én vagyok az anya, te az apa és Gyuri a gyerek.
2: Te régóta vágysz már erre, ezt már többször szóba hoztad, nem de még szeretnék. Nem játszottuk el.
1: Nem, ilyen gyereket nem szeretnék, mint te.
0: És mutogat rá, ilyen gyereket nem szeretnék, mint te.
2: Hát ez nem választás kérdése.
1: Ilyen témánként nem, egyébként én is tegnap olvastam, de nem nyitottam ki.
0: Ja, de nem szabad ezeket. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt, olyan lendületben vagyok, hogy ma már a szomszéd kertjét csinálom, McLaren-es. Oh. Jó a reggel. Ha egy szobafestő azt mondja neked, hogy ő cseppmentesen kifesti a lakásod, kergesd el jó messzire, 3 napja szívok, 13 ablakkal, ami igazából egy 3-4 órás munka lenne tokkal vonóval. Festő, kartárs, úr összefröcskölte az ablakot, a keretet, a szúnyoghálót, és valahogy jutott a redőnyre, és a festék, és tapadó híd, ezt nem értem. Annak örülök, hogy a tulajdonos kitakarta a padlót. Kár lett volna új parkettáért, utóbbi festés után kellett volna letakarni, cseppmentes festés nincs, nem is volt, nem is lesz, szép napot, Robi.
1: Ezzel egyet értek.
0: És az a vicc, hogy igen, én nem tudom, hogy hány festő hallgat jelenleg bennünket, de tényleg nem tudjátok ezt megcsinálni. Tehát, hogy vagy a villanykapcsoló, vagy a konnektor, de hogy rámegy az ecset, és ha rámegy az ecset, miért nem jut eszetekbe, amíg még nedves a festék, letörölni?
2: Gyorsan letörölni, akkor igen. Még működne. És igen. Általában azok hirdetik a legjobban, hogy ők cseppmentesen festenek, akik olyan tűzi játékot fognak csinálni a lakásba festékkel, igen. Hogy el se hiszed. Mindig azok a leghangosabbak.
0: De a cseppmentes festés az mi múlik? A festőnek a szakképzettségén, vagy hogy mondjam, szakavatottságán, vagy azon múlik, olyan festéket veszel, hogy lehet kapni olyan, ami nem folyik, hanem olyan...
2: Szerintem ez szimplán az ügyességén, nem?
0: Én láttam olyat a reklámon, nem láttátok? Ilyen dobozban van a festék, olyan félkemény, és akkor a hengeredet beleizéled, és rá a falra, és akkor valóban nincsen csepp.
1: A valóban nincsen csepp, ilyen sincsen. Tehát én festettem már több mindent egyébként. Minden olyan, tehát bármilyet veszel, én többfajta festékkel is próbáltam, az alap mindig az, hogy vagy lecsöppen, vagy amikor húzod, akkor a pici szemek, amiket akkor nem látsz, nem tudod mikor, amikor elkezdesz szétszedni mindent, és takarítasz, hogy Ja, hát így minden szétfröccsent, vagy szétcsöpögött. Tehát miért néz ki a festőknek úgy a létrájuk?
2: De induljunk
1: azért,
2: ki
1: mert
2: abból.
1: Cseppmentes.
0: Jó, Évi, jó.
1: Tehát, hogy
2: de induljunk ki
1: én
2: abból,
1: csak onnan tudom, mert nekem barna volt a létrám, és most fehér.
2: De figyelj, te hobbi festő vagy, aki ez a szakmája, profi. Már tudhatná jobban, hogy hogyan kell ezt megoldani, nem?
1: Oké, akkor még egy kérdés felteszek. Én a boltban vásárolnak előttem festők. Miért fehérek, és miért koszos a ruhájuk festékkel? Azért, mert cseppmentes.
0: Igen. Teljesen jogos, amit mondasz, akkor ezek szerint nincs cseppmentes. Tehát úgy én nem tudok kifesteni egy lakást, hogy semmit nem takarok le?
1: Nem.
2: Oh.
1: Hát nem javaslom.
0: Kérdezem, elvileg erről szól a reklám, vagy a festék hirdetés?
1: Én nem javaslom. Nem hiszek ebben. Én is próbáltam. Én is hittem azt, hogy nem kellett takarni. Vagy
2: akkor, de akkor sokba került, mi? Hogy kiderült?
1: Hát... így leszettem újja.
0: Igen, de tényleg, hát kilincsek. Az is, tehát amikor mázolás van, ugye? Igen. Tehát kilincseket is, és akkor ott van, és látszik az ecset húzása rajta, hogy az, hogy miért nem törli le, hogyha rámegy az ecset? Miért nincs nála egy ilyen rongy, mint a séfeknél, amikor a tányér szélét leizélik, tudod, hogy kilocsantják a borsóleves, és akkor a zöld fröccsöge is van a tányér szén, és akkor ott még mielőtt kiviszik a vendég, letördik. Ezt miért nem tudják a festők?
2: Abban a pillanatban ez orvosolható lenne.
0: Hát
2: ez...
0: Abban a pillanatban igen. De miután már átveszed a lakást, persze. Akkor már késő.
1: Hát meg egyébként le lehetne szedni a villanykapcsolót, mert úgy igazi. Tehát, hogy meg a...
0: Le lehet szedni a villanykapcsolót, ebben teljesen igazad van. Van, amit nem. Egy kilincset most tényleg leszedsz, meg, tehát le lehet mindent szedni.
1: Hát, ha igazán jól csinálod a munkád, akkor leszeded, mert nem tudod körbefesteni. Ez tényleg tapasztalat.
0: Ő maszkol. Maszkol.
1: Maszatol.
0: Igen, hasonlít a két szó. Jó, jó reggelt, bocsi, elképzeltem Gyuri zenei örökségét, ahogy bőrnadrágban szegecselt műbőr csuklószorítóval a karján, újatlan totális metál pólóban, bandukkal, Havanna lakótelepen és dudolja magában, vadnak születtem az utca nevelt.
2: Hát ez így egy kerek kép, igen.
0: Jó reggelt, a tankcsapdás, Pityu, szevasz, Pityu. Szia Gyuri, ha akarod, ha nem, már álmomban négyszer is megvoltál, Marcsi, 34 éves.
2: Köszönöm, Marcsi, és örülök, hogy jól telt az éjszakád. Nálam nincsenek ilyen tilalmak, hogy velem nem lehet álmodni.
3: Azt nem írta, hogy jól telt.
0: Szerintem ez jól telt. Szerintem ez...
2: Majd próbáld ki egyszer, amit Marcsi írt, és majd utána dumálunk, hogy jó volt-e.
0: Na, okay. Elmehetsz aludni most, hogyha akkor...
3: Hát még meggondolom. Szép álmokat.
0: Akarsz a Gyuriról?
3: Elmodozni?
0: Igen.
3: Jaj, nem.
0: Na jó, sose volt? Gyuri sose volt az álmodban? Ilyen erotikus álmodban?
3: Nem, tényleg nem.
2: Túl gyorsan vágtad rá, ennyire nem lehet egyből tudni.
0: Én is ezt vágnám rá, nem?
3: Nem.
0: Soha. Időjárás jelentés Anettől, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Estétől már több helyen várható eső is. Az élénk szél mellett délután még 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Koppány névnap van ma. Ma van a dalszerzők napja Magyarországon. Hát jó munkát, drága dalszerzők, nehezen megy a munkátok, látom.
2: Küzdelmes.
0: Így van, de vannak azért jók, vannak jók. 36 éves lett Ráczi Jenő, Michelin csillagos séf. Nemrég találkoztam Jenővel.
2: Mesélted, hogy jó fej volt meg minden.
0: Nagyon jó fej volt, igen. Aztán 33 éves Palvin Barbara, szintén 33 éves Angus T. Jones, a két pasi, meg egy kicsi Jake-je, a kis Jake.
3: Bizony. Felnőtt.
0: Felnőtt a kis Jake. 29 éves ma Bella Thorne, amerikai színésznő, modell. 41 éve született Bruno Mars. 56 éves Matt Damon. 77 éves Sigourney Weaver. 83 éves lett Chevy Chase. Chevy Chase az nekem olyan megosztó. Tehát valaki nagyon szereti, hú de vicces, és valaki még gyűlöli, hogy hú de ripacs. Én az utóbbi vagyok.
1: Nekem vicces.
0: Engem, én halálra idegesít.
1: Nem ismerem személyesen, csak
0: én sem, csak a filmjeiből.
2: Nekem billeg, de igen. Akár jelenetenként is egy filmen belül tud billegni.
0: Talán inkább így, igen, hogy jelenetenként valami tényleg nagyon jó, és röhögsz, és valami meg annyira kínos.
2: Igen.
0: Van ez a családi vakáció.
2: Az mondjuk jó.
3: Igen.
0: Az jó, igen, az jó.
2: Azt én bírom.
0: Chevy Chase. 87 éves lett Paul Hogan. Ő a Crocodile Dundee, és jó, hogy hír van róla, mert drága Paul Hogan-nel én néztem az utóbbi időben sokszor mindenféle videókat, nagyon kíváncsi voltam.
1: Kuraszó.
0: Kíváncsi voltam, hogy mi van vele. És ugye az ő sztoria baromi jó, hisz ugye forgatták valamikor a... 90-es években, 80-as években, 90-es években a Crocodile Dundee, és ugye ott a sztori szerint az amerikai újságíró, az a szőke nő, beleszeret Paul Hoganbe. Na de hát ez a szerelem, ez meg is történt kettejük között. Linda Kozlowski, azt hiszem így hívják a nőt, és Paul Hogan az ausztrál színész, és Linda Kozlowski, azt hiszem az amerikai színész, egymásba szerettek. És lett gyerekük, meg minden is, éltek boldogan, aztán el is váltak, de Paul Hogannek később egy sztrókja lett. És igen, egy baromi humoros manus, meg minden, és onnantól már fele önmaga volt sajnos. És ezért voltam kíváncsi, hogy most mi lehet Paul Hogan, ezek szerint él és 84 éves.
3: Igen.
0: Isten értesse. De nagyon bírom őt.
1: De jó.
0: Igen. 34 éve az amerikai posta bélyek sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens, Clyde McFetter. De hogy nem ismerem Clyde McFettert. Te ismered?
3: Nem, de ott
0: hordjál voltam. Hordjál már egy pólót, Clyde McFetter pólót.
3: Már mindjárt megnézem, hogy néz ki, és majd eldöntöm.
0: Otis Redding és Dana Washington.
3: Hát őket se ismerjük.
0: Hát azért én igen.
3: Akkor én...
0: ezt a Clyde McFettert nem ismerem. Na mindegy, szóval, hogy egy bélyeg sorozat. Igen, egyébként most azon töröm a fejem, hogy itt véletlenül mindenki halott. Nem, csak hogy rock nagyságokról bélyegeket kiadni, én ezt nagyon-nagyon bírom. És akkor is bírnám, hogyha ez élete alatt történne meg valakivel.
2: Igen, talán ez még menőbb lenne, tudna rá reagálni, ilyesmik, ez jó pofa lenne.
0: Pontosan, és most azon lehet, hogy a Beatles-el volt, és ugye a Beatles tagjai még ketten élnek, hogy például magyar rock nagyságokról miért nem adnak ki bélyeget.
1: De Magyarországon semmit nem adunk ki, amíg élnek az emberek.
0: Ez de biztos? Ez nem csak az utcanevekre vonatkozik?
1: Nem csak az utcanevek, létesítmények, én sehol...
0: Hát létesítmény, de Kemény Dénes is oda van.
1: Kemény Dénes, erről mondjuk van egy, de nagyon kevés esetben látom én is azt, hogy például ami megünnepelnénk azt, hogy én például pont most a Fenyő Mikinél volt ez, hogy ugye olvastuk azt, hogy ahol lakik, ott egy emléktábla, aztán nem engedték is a másik háznál, hogy én például lehet, hogy olvasnám azt az emléktáblát, ahol laktam, és lehet, hogy elmennék megnézni, vagy nekem például Debrecenben van egy pályám, és én ezt tudom, hogy van, és én büszke vagyok arra, ha kapok egy fotót, és valaki azon a pályán úszik. Tehát, hogy...
0: Szerintem mi úgy vagyunk ezzel Magyarországon, mint ahogy beszéltünk múltkor a díjakról. Nincsenek normális díjak, a Kossuth díj az egy díj, igen, ez oké, de hogy nincsenek díjazva a nagyságaink. És ugyanez, amit mondasz, vagy ez jutott eszembe erről, hogy igen, egyébként amíg élsz, miért nem lehet megtisztelni téged? Azzal nagyot alkottál, hogy akár egy bélyeg sorozatot, vagy bármi mást elneveznek.
1: Igen, tehát hogy például a briteknél, mikor ugye lovaggá ütik, és akkor Sir Hamilton lesz, hogy úristen, egyszer ütnének lovaggá, vagy nem tudom, lovagnévá, vagy hogy van ez. Tehát, hogy ez egy olyan büszkeség lehet, és utána használhatod a nevet, nem az úgy, hogy meghalsz, és utána leszek Sir.
0: Abszolút. Hát, látod David Beckhamnél mekkora, Rod Stewartnál mekkora dolog volt, ott volt az egész család, könnyekig hatódott. Ez egy nagyon nagy dolog.
2: David Beckham lehetett hallani, hogy évtizedekig lobbizott érte, hogy őt miért nem ütik már lovaggá, hogy ez ment ez a sztori.
0: Tehát hát nem érte, igen, de ő nagyon sokat tett Angliáért, túl azon, hogy futballozott.
2: Ez itt
1: így. Így van.
0: Igen. Jó, időjárás Gyuritól, Veszprém 8 fokos és 23 lesz napsütéssel. Komló 8 fokos, 24 lesz ott még mindig, és napsütés. Hol lesz az eső? Hol az eső?
3: Estétől mondják.
2: Így van, holnap érkezik meg az a lehűlés, amit ez meghozni
3: fog. Kicsit csúszik.
0: Calgary 2 fokos, 15 lesz, és napsütés. Siófok 10 fokos, 23 lesz napsütés mellett. Budapesten épp úgy napsütés, 9 fok van most, és 21 lesz. Jó. Na. Gyerekek, nem tudom, hogy látjátok-e, hogyha olvastok bulvárlapokat, vagy esetleg külföldi lapokat, akkor egyre többször az elmúlt napokban belebotlathattatok abba, hogy, na szépen mondtam, hogy Michael Douglas kiadott egy emlékkönyvet, hogy nem, mi ez, memoár, önéletrajz, nevezük bárhogy. És ezzel kapcsolatban néha még fel is lép, és akkor előad, és a könyvéből mesél egy sztorikat, és hát gyerekek, olyan sztoriai vannak Michael Douglasnak, hogy elképesztő, de azért a legtöbbjük nők körül forog.
2: Igen, és az eddig is lehetett tudni, hogy azért ő nem unatkozott, főleg amikor fiatalabb volt, hogy egyfolytában valami nő több is, és akkor ezek most derülnek ki a könyvből.
0: Igen, azt írjátok itt, hogy szebbnél szebb nők ostromolták Hollywoodban, ami egy baromság. Ő ostromolta a nőket. Tehát, hogy senki nem ostromolta Michael Douglas, ő ostromolta a nőket. De hát aztán sikerrel, tehát szó se róla. És annyi minden van ebben a könyvben, hogy gyakorlatilag egy hétig el lehetnénk a tartalmával. De amit érdekes a nők kapcsán, az többek között az, hogy ugye azt tudjuk, hogy most már jó néhány éve Catherine Zeta-Jones a felesége.
1: Igen.
0: Ugye? 2000-ben
3: házasodtak össze. Tehát igen? Akkor 26 éve.
0: 26 éve. 26 éve vannak együtt. Van két gyermekük. És ugye ezért nagyon nagy bátorság kell ahhoz, egy baromi jó nő vagy, te vagy Catherine Zeta-Jones, nagy bátorság kell ahhoz, hogy a nőfaló, sőt, saját bevallása szerint szexfüggő, bár most már tagadja, hogy szexfüggő lett volna, Michael Douglashez hozzámenjél feleségül. Főleg akkor, hogyha ezt a hűség intézményét ezt úgy fontosnak tartod.
2: Igen, de mondjuk nem biztos véletlenre nagyon komoly záradékok voltak a házassági szerződésben arra vonatkozóan, hogyha esetleg félrelépne a jó Michael.
0: Igen. És viszont Michael számára is ez egy nagyon-nagyon durva váltás kellett, hogy legyen, hogy gyakorlatilag eddig csajozott, amíg izé volt, előtte is már felesége, San Franciscóban volt egy ház, ahol találkozott a szeretőivel, minden, tehát hogy ügyesen csinálta az életét, és az, hogy Catherine Zeta-Jones komolyan azt kérte tőle, hogy legyen hűséges. Akkor megyek hozzád, ha hűséges maradsz. Ha nem lépsz félre. Ha nem tartasz szeretőt. És Michael Douglas erre azt mondta, hogy jó, rendben van, csak előtte engedj meg 5 telefont.
1: Innen érdekes a történet.
2: Mennyire korrekt, egyenes lépés.
3: Mennyire, mondd el, Gyuri.
0: Most ez, jaj, de jó lesz erről beszélgetni. Hát ez most nagyon érdekes. Michael Douglas meglépte azt, amit a felesége kért, és tényleg a korrektség kedvére azt mondta, hogy oké, Catherine, 5 telefonomba kerül, és hűséges maradok hozzád.
2: És ez nála?
0: De öt nőnek ezt meg kell magyaráznom.
2: És ez nála, ezzel az előélettel, ez egy ilyen emberfeletti dolog
0: ez
2: volt?
0: Ez UFO.
3: Egy hős.
0: De mit csináljon? Hogy ne hívja fel azt az 5 nőt?
3: De. Hívja mindenféleképpen. Abba hagytam.

0: de.
1: Jó.
2: Szóval mit akartál mondani?
1: Csak annyit akartam
2: mondani.
1: Csak
2: ünnepeltelek.
1: Köszönöm szépen. Mindig úgy meghatódom, ha meghallom ezt a dalt. Szóval, hogy persze jó fej minden, de ezt a házasságnál kell, hogy tehát amikor elveszi a feleségét, és előtte már együtt vannak, akkor igazából az is felmerül, hogy akkor az elején még őt is csalta.
2: Majd te meséld el később, hogy mi merül fel, jó? Meséld el. Meséld el. Én nagyon korrektnek tartom, én tényleg emelem kalapom Michael Douglas előtt.
3: Hogyne, és ezt a párkapcsolatban lépéskor már így kimondta, és ezt meglépte, ezt dumáljunk róla, mert
1: hát
3: ez...
1: van mit beszélni róla.
2: Nem csak erről, Évikém, hanem arról is, hogy ez, ugye Catherine Zeta-Jones azt mondja, jó, hozzád meg, Michael, hogyha hűséges leszel. Hogy ez a hűség dolog, ez miért ennyire fontos nektek?
1: Jaj, erről is szeretnél beszélni.
2: Erről is, igen.
1: Természetesen el fogjuk mondani.
2: Mondjátok el, hogy miért ennyire fontos ez a hűség dolog, jó?
1: Jó. De ha már így kérdezed, remélem, te is elmondod, hogy nektek miért olyan fontos.
2: Nekünk megbeszéljük, hogy mennyire fontos.
1: Erről beszélek, jó? Mert...
2: Hogy ez a hűség dolog, ami mindig egy ilyen vita téma, ez egyoldalú legyen, vagy kétoldalú legyen.
1: Igen, majd megérteted velünk, hogy nektek miért olyan nehéz, mert nekünk ez...
2: Ezt mindenki tudja. Ezt még Márta néni is tudta, Geszti Péter anyukája.
3: Igen, ez egy ilyen álnaív kérdés.
2: Ez tényleg egy álnaív kérdés. Ha nem tudod erre a választ, akkor tényleg menj el és művelődj.
1: Hát, de azt mondtad, hogy... Hát azért
3: most van időd ma reggel.
1: Azért, addig még én alszom. Esküszöm, tényleg. Tehát, hogy, hát azt mondtad, felnevelsz.
2: Most is ezt csinálom, tehát éppen nevellek.
3: Ez egy újabb fejezet lesz ma.
2: Szóval beszéljünk arról, hogy miért annyira fontos nektek, hát főleg a nőknek a hűség, mert nem Michael Douglas kérte Catherine Zeta-Jones, hogy de légy szíves, maradj hű, hanem ő kapta ezt a fejezet. Tehát nektek, nőknek, ez valami miatt nagyon-nagyon fontos. És hogy le tudnátok erről mondani, vagy csak egy picit le tudnátok mondani, tehát nem nagyon, de csak picit.
3: Igen,
2: erről fogunk beszélni.
3: Pici rugalmasság ebben. Ennyi. Majd nézzük meg, mi férne bele.
2: Sokkal kevesebb konfliktus lenne, ha rugalmasok lennétek.
3: És lehet, hogy élethosszig tartó szerelem. Ebből meg rengeteg.
1: Nem utogas. Ne úgy magyarázz.
2: Ez az egyik témánk, szerintem izgi lesz. A másik témánk pedig, gyerekek, ugye tegnap olvastuk itt Anett időjárás jelentésében és évfordulói gyűjteményében, hogy 84 éves?
1: Igen.
2: 84 éves lett Halász Judit. És arra gondoltunk, hogy illetve nem mi gondoltunk rá, hiszen az egyik ilyen hírportál, majd el fogjuk mondani, hogy melyik, csinált egy Halász Judit kvízt. És azt gondoltuk, hogy magyar szereplőről még nem nagyon csináltunk kvízt, és ő viszont nagyon megérdemelni. Ő egy igazi ikon, ő egy tényleg mindenki gyerekkorához hozzátartozik.
3: Igen, és nagy rutinnal ünneplünk születésnapokat már egyébként előzőleg is, ilyen kvízekkel, és hát azt gondoltuk, hogy akkor itt lenne a nagy lehetőség ma reggel.
2: És tök egyszerű lesz, hát nyilván 7 kérdést mi próbálunk megfejteni, Anett lesz a quizmaster, és 3 kérdést majd a hallgatóknak hagyunk, hogy Halász Judit dalokból egy-egy sort idézünk, nagyjából ez lesz, és be kell fejezni, vagy a dallal kapcsolatban lesz egy kérdés, tehát valahogy így.
1: Így van, meg hát ugye visszamegyünk egy kicsit a gyerekkorunkba, nem? Mert te is hallgattál Halász Juditet, és kiderült, hogy még a Gyuri is.
2: Én azt hiszem, hogy gyerekkoromban nem volt még Halász Judit gyerekdalok gyűjtemény. Ő akkor egy színésznő volt, és szerepelt filmekben, meg talán a Vix színházban, nem tudom, de hogy még akkor nem volt gyerekekhez szóló életműve.
3: Ott viszont nagyon-nagyon uralta ezt a piacot.
1: Én nagyon sok Halász Judit koncertre jártam.
2: De én is voltam a saját gyerekemmel. Én voltam többször.
1: És ugye, hogy felnőttként is lehet élni.
2: Imádom.
1: Tehát annyira visszarepít az időbe.
2: Szóval Halász Judit kvíz, gyerekek, ennyi, és ezzel tisztelgünk a művésznő előtt.
3: Igen, és ezzel együtt sem lesz biztos, hogy könnyű a kvíz egyébként, könnyű lesz dalszöveget befejezni, hogy gyerekkorunk óta ismerjük, mondjuk.
2: Ezért kell az improvizációs és kreatív készségünk.
3: Elővesszük.
1: Az csak nekem van.
3: Azt a mindenit. Jézusom, le kell üljek.
2: Hogy hívták azt a Dodó, vagy kicsoda, aki Honti Gábor ki akarta innen fúrni?
3: Dodi, valami Dodi.
2: Dodi? Hát Dodikám, Honti Gábor itt lesz még. Itt lesz még velünk jó sokáig, egyébként Horti Gábornak hívják. Sok mindenről kell beszélnünk ma, képzeljétek el, ugye Messi utolsó meccse volt válogatottként.
1: Igen.
2: És hát ez egy óriási dolog, és sokan nézték. Ilyen kis csapat ellen, vagy Benin, vagy ki ellen játszott?
1: Nem,
2: Argentina?
1: Nem lényeges csapat ellen játszott egyébként, de nem is ez volt, hanem hogy 85 ezer stadionban volt, képzeljétek el, és óriási dolog volt, és megkönnyezte mindenki.
2: Hát hogyne?
1: Tehát, hogy egy legenda távozása, és talán így kell távozni.
3: Egy egy igazi népünnepé volt, de a Gábor elmeséli majd ennek a részleteit, a gesztusokat, Messi hogy viselkedett, minden, mindenről mesél.
0: A kommenteket, mert nagyon érdekes emberek kommenteltek alá.
2: Hát még CR is. Uh-huh. CR is. De CR-ről beszéljünk még, mert ugye ő most végül elmondta az álláspontját az ő válogatottból való távozásáról. És baromi érdekes egyébként, amit mondott, és ezzel kapcsolatban további terveit is nagyjából.
0: Így van, és arról is fogunk beszélni, hogy a szövetségi kapitányt pedig megállították a háza előtt az újságírók, és megkérdezték CR-ről, és ott is volt egy válasz.
2: És Portugália ki lett plakátolva, tehát köszönjük szépen kapitány Cristiano Ronaldóval, óriás plakátok az országban, tehát a portugál nép így gondol rá.
0: Igen, úgyhogy lesz miről beszélni.
2: Lesz miről beszélni, és a tegnapi nap legjobb pillanata, Évi.
0: Igen, az első randiról beszélgettünk, mert az mindenki életében egy stressz, és találtunk egy összeállítást, amelyben olyan kérdések voltak, amik segítenek, hogy sikeres legyen a randi. Hát mi párokat alkottunk és teszteltük. Volt megdöbbenés.
4: Az előző rész tartalmából.
2: Beszéljünk az első randiról. Szóval ez egy olyan dolog, hogy itt valakit a hideg ráz kiértől, valakit meg a meleg ráz be.
3: Rutinos vagyok benne. Rutinos vagyok benne, de nem szeretem. Tehát az első randiaim nagy része...
2: Szereted.
3: Igen, ha már eljutunk a másodikig, az egy jó hír.
2: Igen, mert a Gyurival érdekes módon, amikor beszélgettünk tegnap az első randiról, akkor azt mondja, hogy hát a legizgalmasabb része, vagy a legkellemetlenebb része, hogy meglepetés érhet, hogy hogy néz ki. És mondom, miért? Hát nem tudod, hogy hogy néz ki. Én az első randiaimról mindig tudtam, hogy hogy néz ki, hiszen ismerem.
0: Igen, de ma már ez nem így működik.
2: Stresszes az első randi?
0: Szerintem igen.
3: Mindenképpen.
0: De tudjátok, van nekünk szerintem, legalábbis nekem, ilyen jó leső stressz, tudod, ez ami nem minden nap jön. Ott nem arról van szó, hogy mondjuk ez egy telefonhívás, és pár perc mellett tehet, ott kell ülni vele egy-két órán keresztül, és fenn kell tartanod az érdeklődést. Bizony,
3: és ott tűzijátékot akarsz. Tehát onnan úgy akarsz hazamenni, hogy biztos, hogy lesz második randi, mert hogy neked is jó volt, neki is jó volt.
2: Ha te pingpong meccsnek tartanád az első randit, mennyire akarnál nyerni?
3: Nagyon.
2: Adj egy számot, 21 a vége ugye a pingpongnak.
3: 21, 21, 5. Azt szeretném, hogy úgy menjen haza, hogy pú, ez most nagyon-nagyon nagy küzdelem volt.
2: Na mit szólsz ez?
0: Hát ott hagynám.
2: De miért? Egyébként hát, ez azt jelenti, hogy Gyuri nagyon bedobja magát verbálisan, és szervál, pörget, izél, mindent csinál.
3: Szerva, itt csere, ott minden. Tehát ezek a számok, ezek a te lenyűgözésed számai. Tehát 21-esre
0: és meg a nyűgözve. Megalázásom.
2: Nézd, te mit csinálnál egy pingponglabdában?
3: Figyelj, ezzel könnyen átvetted a vezetést. Figyelj, mit mondasz, simán megversz azonnal.
2: Hozzatok egy pingponglabdát.
3: Na jó. Te kezedben van a szerva, Éva.
0: Jó.
2: Na jó, szóval azért beszélünk erről, mert találtunk egy ilyen bulvárlapos összeállítást arról, hogyha nagyon félsz a kínos csendtől, mert esetleg ezt már megtapasztaltad, akkor itt van egy pár kérdés, ezeket tanuld meg, és ezekkel gyakorlatilag megmented az estét. Gyerekek, akarjátok ezeket a kérdéseket hallani, amit ez a lap leír? Csak kíváncsi vagyok, hogy ezek szerintetek működnek-e vagy sem. Jó? Alkossunk párokat, jó? Ki kivel szeretne lenni? Ki kivel érzi magát komfortosan?
3: Lehet sorsolás is. A komfort, akkor én leszek a nettel, de lehet, hogy a izgalmasabb...
2: Nincs sorsolás, nincs nálam lisztobos pingponglabda zsebemben, meg héjás. Nem tudok sorsolni.
0: Hát akkor majd én mondom, legyél a nettel.
2: Legyek a nettel. A nettel vagy a párom.
0: Jó.
2: Na, itt egyszerű, ez négy kérdés, megnézzük, hogy a végére jutunk-e. Az első kérdés, milyen lenne a tökéletes napod? Ez egy jó kérdése. Tehát az, hogy most leül a beszélgetés, Annett már nem tudunk, te is már nézed ott a Oliva bogyót a Martinitban. Én is, nem tudom, a negyedik Jack Daniels is, bár leittem a jégről, és ott még kocog a izé, és egyszerűen totál csend van.
3: Szerintem...
2: És akkor megkérdezzem én, hogy milyen a tökéletes nap, vagy te kérdezed meg tőlem?
5: Ne, hát szerintem mindketten megkérdezheted te is tőlem, mert akkor én mondanék egy ilyen, szerintem az a baj, hogy sablonos választ tennék.
2: Na, milyen a tökéletes napod?
5: Hát, nyilván azt mondanám, hogy amikor azzal az emberrel vagyok, akivel jól érzem magam. Amikor...
2: Tényleg.
5: Tehát, hogy igen.
3: Sablonos kérdés,
2: ha tőlem megkérdezed,
5: igen, ha tőlem
2: megkérdezed, és tudom, hogy van kutyád, én akkor azt mondanám, hogy a tökéletes napom az, amikor az én kis schnauzerem nyalogatja az arcomat, és úgy ébredek.
5: Hát ez is
2: hazudok.
5: Nagyon...
2: Persze, hogy hazudok.
5: Igen.
2: És és alig várom, hogy levihessen pisilni.
5: Jó, hát még jobban hazudsz.
2: Igen, tehát, nem, de gyerekek, persze, hogy hazudok, hát ágyba akarlak vinni. Tehát, hogy,
5: igen, de akkor meg miért sablonos az enyém, ami legalább egy
2: mert
5: kicsit...
2: Mert a tiéd sablonos.
5: De hát figyelj, a tiéd meg átlátszó.
2: De akkor én nem akarlak téged hazavinni.
3: Milyen szépen fogjátok sértegetni egymást az első randin.
2: Ha neked tényleg ez a jó emberek között ébredni, vagy mit mondtál?
5: Hogy olyan emberek kell lenni, akikkel jól érzem magam.
2: Jó van tényleg. De fizetek?
3: Az biztos, hogy ez a kérdés kiadta az őszinte arcotokat.
5: Hagyjak már még egy.
2: Igen, még egy Marti, edd meg az olivát is, de fizetek. Jó, Gyuri, ti jöttök.
3: Szerintem ezt a kérdést amúgy feltenni egy első randin, ez öngyilkosság. Konkrétan.
0: Nem, de most nem, már feltettem.
3: Te most feltetted nekem?
0: Persze, milyen lenne neked a tökéletes napod?
3: Hát figyú.
2: Jézusom. Jézus Mária.
3: Hát figyú, akkor őszinte leszek. Hát a haverokkal, amikor fesztiválozunk, és akkor már így reggelizgetünk 10 körül, aztán sziszennek az első sörök. Ez tök jó, és akkor
6: szép
3: már készülünk.
6: Drága hölgyeim. Megjött nektek Dreams a Cowboy.
0: Igazi sütyó.
5: Na igen, ez meg a rémisztő válasz.
3: De ez az őszinte válasz, de azt is értékel.
2: Jó, Gyuri, és hogyha már tudod, hogy egy olimpiai bajnok úszó nő ül melletted, aki néhány éve már befejezte a sportolást, akkor te mit mondasz neki, hogy neked milyen a tökéletes napod?
3: De vágódjak úgy? Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert amúgy én minden reggelemet úszással indítom. Figyelj, hallod? Leúszom a 30 méter pillangót.
0: Édesem.
3: Leúszom, bemelegítés.
2: Igen, utána... 25 méteres medence, tehát úszol egy hosszat és 5 métert?
3: Igen. Ennyit bírok. Hát a második hosszom, mert ki kell hozni.
2: Na jó, következő kérdés. Amit ajánlanak, hogy mi a kedvenc gyerekkori emléked?
5: Rengeteg kedvenc gyerekkori emlékem van, például az,
2: a... Most az én párom.
3: ez a randi van megvagy.
2: Mondd édesem.
5: Én annyira boldogan emlékszem arra, amikor anyukámmal lehettem a munkahelyén, és például én azt csinálhattam, amit ő dolgozott, és akkor én felnőttnek éreztem magam.
2: Mit dolgozott anyukád?
5: Egy irodában volt.
2: Hú, de jó. Nem kín az utcán.
5: Nem, és én...
3: Azt hiszem, szintet vált a randi, mi? Csak kérek még egy üvegból.
5: És én emlékszem rá, hogy volt egy szekrény, amikor jöttek valami ügyfelek, akkor őt a titkárságon mindig megkínálták a vendégeket, és én is játszottam a kis poharakkal, utána bementem anyunak az irodájába a gépen.
2: Kis poharakkal.
5: Szóval, igen, én felnőttnek éreztem magam, és nekem
2: de cuki vagy.
3: Ez azt jelenti, hogy kér még egy kört.
5: Igen.
2: Most egyszer, még egy kérdés. Melyiket választjátok? Vagy az a mi az, ami megnevettet, vagy áruld el három jó és rossz tulajdonságodat.
5: Ó, ez jó.
2: Azt akarod? Három jó, akkor áruld el. Három jó és rossz tulajdonságodat.
5: Hát a jó tulajdonság.
2: Ti megjöttek a megnevettettel.
3: Ó, te jó ég.
5: Jó. Szerintem empatikus vagyok, őszinte, és segítőkész.
2: Tehát mint egy idősek otthonában egy ápoló.
3: Te is meg vagy átvegyó randi partnerrel.
0: De várj, kérdezzél már vissza neki is.
5: És egyébként neked mi? Hogyha most mondanak.
2: Jó módú vagyok.
3: Ez most a jó vagy a rossz tulajdonság?
2: A jó.
3: Ja?
2: Én ugye be akarom finiselni az estét.
5: Igen.
2: Jó módú vagyok.
3: Gazdag
2: hajlandó,
3: vagyok.
2: A gazdag vagyok, és hajlandó vagyok adni belőle. Ez a három jó tulajdonságom.
0: Hanem azonnal igent mondhatsz. Én erre adok neked tanácsot. Azonnal igen.
5: De az ilyen válaszok megrémisztik a nőt, oké? Okay,
2: és az, hogy humorom van, az nem észre se veszed, ugye?
3: Ebből a háromból ez kijött?
2: Hát ebből a háromból kijött, igen.
0: Na, azt hittem, hogy őszinte vagy.
2: Jézus Mária.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Sikeres a kötelező nyugtadatszolgáltatás, keresik az év turistaházát. Változékony időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógépekkel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak, ami az e-pénztárgépeket illeti. Ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezeret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefon ügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt. A fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és érdemi védekezést terjesztett elő. 10 szálláshelyi verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
3: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
2: Hűvös a reggel, de az előrejelzések szerint délután még bőven 25 fok körül lesznek a maximumok. Hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az 51-es főúton Dunaharaszti közelében, adta hírül az Útinform. Közben kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávjai járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán, a külső sávban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 10 perc múlva. Mondd meg, Évinek üzenik, hogy az ő pályája a legjobb. Át van energetizálva. Ott mindig úgy hasítom a vizet, mint egy delfin. Fogjuk rá. A többiben nem annyira. Edina, utóirat. Ezért volt neked is csalás róla elnevezni a medencédet. Jogtalan előnyhöz jutottál. Értem. Jó reggelt, 120 kilós kopasz kamionos vagyok, és sírok, pont Kecskeméten vagyok a repülős körforgalomnál, mikor szól a repülfőni dal. Az Aerosmith-től a I don't wanna miss a thing, és igen, ezek egyébként valóban nekem is még mindig megható pillanatok. Jó, Évi, mesélj!
2: Hát hoztam nektek egy fényképet, és muszáj beszélni róla, mert ugye én azt gondolom, hogy Magyarországon sokat beszélünk a közlekedésről, és sokat beszélünk főleg Budapest közlekedéséről. Tegnap a Facebook felrobbant. Ugyanis egy politikus oldalára ki lett téve egy kép, Újpesten vagyunk, egy kétsávos utat látunk.
1: Kétsávos utat látunk, bocsánat, csak hadd mondjam el, hogy a haladó iránytól, ugye balra középen vannak villamosinek.
2: Így van. Jobb oldalt, a külső sávon pedig felfestettek egy mozgássérült parkolót.
1: Bele a sávba.
2: Bele a sávba.
3: Tehát így, ahogy nézzük, józan paraszti ésszel, ez pontosan az aszfalt úttest közepén van.
2: Ez így van. És a következő, ugye, ez egy átalakítás...
1: Jobbra ettől mi van, ez bicikli út, vagy mi
2: és,
1: ez?
2: Na, és akarom mondani, hogy így van, tehát jobbra pedig egy bicikli út lesz mellette. Tehát az történik, hogy ugye megszüntetnek a kétsávos útból megint egy sávot, csinálnak belőle majd egy parkolót.
1: De várjál, de az utca közepén van a parkoló.
2: Azt mondom neked.
1: Tudom, de az aszfalt közepén van a parkoló. Tehát, hogy én tudom, hogy Gergely azt mondta nekem, hogy ők szakértőkkel dolgoznak, de... remélem, hogy ez Gergely rajzolta. Tehát, hogy sőt, van egy feltételezés, ami azt maga Gergely kezeműve.
2: Hát
1: ez... tehát eszement.
3: Ezt nem hiszem.
1: De igen, tehát megy a... Várjál. Ha én a járdán állok...
2: Itt az.
1: Igen, itt állok a járdán, akkor van először egy biciklisáv, tehát ott suhanak a biciklik.
2: Igen.
1: Majd van egy másik sáv, ahol autók jönnek két sávban, de az egyik sávnak a végére felfestettek egy rokkant parkolót.
2: Így van, és ami nagyon
1: fontos... Az úttest közepén.
2: Így van, és amikor a parkolóban, tehát a mozgássérült parkolóba beáll egy autó, merre nyitja az ajtaját, hol fog kiszállni egy kerekesszékes?
3: Hogy fogja kipakolni a kerekesszéket? Hol fogja ő...
2: Tehát ez a belső sávon.
1: Hát én először kilökném a kerekesszéket, bármelyik sávba is, és aztán úgy huppannék bele.
2: Hát mert van más választása?
1: Nincs más választása.
2: Nincs más választása, és utána át kell jönnie egy bicikli úton még.
1: Vagy a másik irányba át a villamosineken, ami ugye mindenem. Ilyen buckákkal van kikövezve.
3: Az a durva, hogy mi vagyunk az a város, hogy mi vagyunk az, ami tetszik, ahol tényleg a Photoshop, azt gondolnád, hogy ez Photoshop, és
1: én,
3: nem,
1: én ezt
3: nem akar,
1: én tegnap átküldtétek, ezt nem akartam elhinni. Én azt hittem, hogy ez egy
3: ez
1: vicc.
3: Photoshop, nem, ugye?
1: Hogy ez Photoshop, igen.
3: Én is 10-ből 9 ember szerintem azt mondaná rá, hogy ez egy jópofa AI kép. És ez a valóság.
1: Ez tényleg valóság?
2: Ez tényleg így van.
4: Figyelj, én körülbelül mit tudom én...
1: Jártál
4: most
1: arra?
4: Most nem, hát 40 éve lakok Újpesten, és ebből 30-at vezetek.
1: Igen.
4: De én most Újpest központ, amikor keresztül jövök, én teljesen elvesztem a fonalat, hogy ott mi történik.
1: Ez melyik
4: hogy
1: utca
4: mit kéne csinálnom, mit
2: ez a, mondom nektek, a Pozsonyi utca és a MES Munkás Otthon utca kereszteződése környékén van.
1: Tehát ez valahol a Lehel út végén.
2: Igen.
3: Ugye, és erre azt mondták, és nyilván nem egy szakember. Azt mondta több szakember, akinek ez átment a kezén, minden szakember azt mondta, hogy ez frankó. Tehát, hogy
1: egészen odáig, hogy aztán az ember kiküldték a festékes vödörrel, és lefestette.
3: És lefestette.
1: És ő sem mondta, gyerekek, biztos, hogy ide?
3: És valaki kiment ellenőrizte, és azt mondta, jó lett.
2: Jó, akkor mondom, hogy a BKK úgy kezdi a projekt bemutatását. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon Újpest. A beruházás során megújul az útpálya, rendezettebbé válnak a közterületek, javulnak a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok.
3: Kapcsolat ezt mindenképpen, tehát az összecsattanás, az is egy kapcsolat.
1: Az egy kapcsolat, igen.
3: Tehát eddig életveszélybe sodorták a bringásokat azzal, hogy különböző olyan helyekre vitték a bringa utat, ahol életveszélyben voltak. Most jönnek a rokkantak. Most a rokkantakat sodorják életveszélybe.
1: Hát ez egyértelmű. Ez teljesen egyértelmű. Igen, azt nem tudom, hogy ez a rokkant parkoló bal oldalt, ugye a haladás irányban igen. vagyunk, bal felől szaggatott vonallal van határa, jobb felől és szembe és hátul meg folyamatos vonallal. Igen. Hogy csak arra lehet ajtót nyitni? Tehát, hogy,
2: nem, arról állhat be. Csak ott
1: arról állhat be.
2: Hát mert nyilván biciklisávon ő már nem jöhetne be.
1: Tehát akkor ő nem hajthat át, hanem hátra kell farolnia, és úgy lehet beállni. Igen. A szakadott vonallal. Tehát nem hajthat rá ugye a kvázi záróvonal keretre.
2: Nem, mert azt olvastam, és vélhetően előtte pedig parkolók, lesz még 2-3 parkoló.
1: Most nem úgy néz ki.
2: Még most azt mondják, hogy festés alatt van.
1: De hát ott van, be van fejezve.
3: Teljesen. Ez teljesen friss festés.
1: Ez
2: kész.
3: Milyen bölcs, nézd, csak

0: Jézusom.
1: Ez egy budapesti Banksy. Igen. Maga a budapesti Banksy.
0: Gergely a budapesti Banksy.
2: Na de a lényeg az, hogy ezen, amit most ti láttok a képen, erről volt egyeztetés. Ott volt a BKK, ott volt a Újpest vezetéséből, és ott volt a fővárosból is. Tehát többen voltak ezen az eseményen, és ez lett belőle.
3: Szép.
2: És senkinek nem tűnt fel.
3: Nem.
2: Csak így most lerajzolva.
0: És most mi van a kerületben?
4: Hát káosz, kerülgetünk, jobbról-balról megyünk.
0: De értem, de hogy a kommentekben, tehát hogy...
4: Képzeld, de volt olyan, hogy jöttünk visszafele ezen az úton, én mentem a villamos sínő mellett.
0: Átmentél ezen a kék rokkant emberen?
4: Ne,
0: átmentél kocsival?
4: Várjál, jöttek az autók mellettem jobbra is, akik a biciklisávba előztek végig, és kerülték jobbról.
0: Ezt ki kell kerülni, ezért nem hagyhatsz át?
4: De igazából nincsenek falak, csak csíkok. Te tudsz menni mindenen.
2: Ha életszerűen, vagy hogyha rutinból vezetsz, akkor ez régen egy út volt. És valószínűleg még most is annak gondolják. Szóval ezt tudták összehozni ma Budapesten, 2026-ban.
0: Vége lesz ennek is valamikor.
2: Nem, de azért most őszintén.
0: Az a baj, hogy minden...
2: Vicc. Igen. Vicc, hogy tényleg arról beszélünk, hogy nem tudjuk elmagyarázni, hogy valamit miért csinálunk. Nincsen felelőse, nincs az, hogy a munkás a legvégén nem látja, hogy ide nekem föl kellett rajzolnom valamit, de hogy milyen értelmetlen,
1: nem, és nyilván hát őt már nem akarom. Nem a munkás bántom, kössön bele, hogy főnök, ez nem biztos, hogy logikus. De tényleg egy középiskolás osztályból egy pár gyereket összeültetsz egy csoportfeladatra, azok kiröhögnének egy ilyen szituációt. Tehát ilyen nincs.
2: De képzeld, mikor megkérdezte főnök, biztos ide kell rajzolni? Hát ez van a papíron.
0: Jó, ne nyújtsuk tovább ezt a témát, hát egyértelmű. Hát,
2: úgyhogy várjuk a végét, várjuk, hogy valaki felelősséget vállaljon, szerintem ez még menni fog egy pár napig.
0: Oké, köszönjük szépen, Évi, nagyon-nagyon cuki vagy. Tényleg a gyűjteményembe elrakom. De... Most jöjjünk egy szerintem megosztó témával. Michael Douglas kiadta emlékiratait, vagy önéletrajzát, nevezük bárhogy. Egyébként olykor egy-egy előadást is tart, és akkor ebből a könyvéből, vagy a saját életéből idéz sztorikat vesz elő, és ezek a sztorik többnyire csajozós, tehát nőzős sztorik. Azt lehet tudni, hogy rengeteg nője volt, rengeteg szeretője volt, feleségeit megcsalta, de... Ezt ő most teljesen őszintén elmondja, most már 80-valány éves, tehát ilyen téren szerintem
1: elég tartalmas évtizedek vannak mögötte, úgyhogy mindig van egy újabb mondani való, ami meglepődünk mi is, ami előkerül.
0: Így van. És az egyik érdekes mozzanata az ő életének, ugye miután rengeteg nője volt, tudjuk, hogy amikor összejött Catherine Zeta-Jones-szal, ez 1999-ben volt, aztán, hogy 2000-ben vette el feleségül, tehát 26 éve, viszont Catherine Zeta-Jones-nak az volt az egyetlen kikötése, lányok, az egyetlen kikötése, hogy hozzád megyek, Michael, de innentől hűséges kell, hogy légy.
2: Hát igen. Hát ez a minimum.
0: Oké, okay, ezt fogjátok mondani a hírek után is, de. Még egy fontos dolog. Azt mondta Michael Douglas, hogy jó, de előtte engedj meg nekem 5 telefont. 5 telefonhívást.
1: És akkor itt
0: Anett megint nyögött egyet, nem bír magával tényleg.
5: Tényleg nem bírok.
0: Én szerintem ez egy korrekt férfi húzás, 5 telefont engedj meg, és akkor ez a hűség dolog, erről lehet szó.
1: Hogyne, beszéljük meg, hogy Catherine szemében ez egy győzelemnek kellene legyen, vagy pont az ellenkezője.
0: Na, ezért vitatkozunk erről, meg arról is, hogy nektek miért ilyen fontos ez a hűség.
2: Meg, hogy nektek miért nem.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: 199, 98, 97.
9: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget,

0: Te segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
4: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással. Mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
13: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Uneka vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Uneka.
14: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
15: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Bőven volt dolguk a vízimentőknek, idén is díjazták a családbarát kórházakat. Ma már lehetnek záporok, zivatarok is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik, egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőszőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok kerestek balesetben eltűnteket, elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismert el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
8: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
18: A délelőtt még naposnak, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Állítólag egy-egy futózápor sem kizárt. Hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Változékonyabb a fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre térségétől, illetve a 31-es főúton Mende határától, és az 51-es, valamint az 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Olvasható az utinfon.hu-n. Közben az M7-es autópályán már kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 14 perc, jó reggelt újra, jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na erre az újpesti mozgássérül parkoló írják, hogy akik ezt kitalálták, agyhalottak, jó utat a káoszban, faldoktor. Szerintem legalább egyik oldalról körbe kellene rakni a Rocky parkolót műanyagládás leanderekkel, üzeni Laca Biáról. Igen, abból még biztos van. Csak gyorsan egy pár szó a reggeli eszement úttervezésre. Nem csak Budapesten van Okos Gergely, Pilisvörösváron egy főút felújítás alkalmából a főúton egy szakorvosi rendelő előtt úgy sikerült megcsinálni a parkolást, hogy aki jobb oldalon szállt ki, konkrétan a sövénybe kellett lépni a kötelező zöldövezet miatt. Gratulálok! Sziasztok, a kislányom most fog megszületni, épp rohanok a kórházba, szorítsatok.
1: Ó,
0: nagyon drukkolunk, drága apuka, hát rohanj. Na és bocsi, ha a gyorsforgalmin a város felé a reptér után Vecsési vasúti átjárónál épp most történt baleset, brutális káosz, Orosz Józsi.
1: Köszönjük szépen, Józsi.
0: Igen. Miért mindig a lányoknak vannak kikötéseik? Már érdemes lenne ezzel kezdeni. Ahelyett, hogy inkább hallgatnának csendben, és örülnének, hogy valaki egyáltalán elveszi őket. Fecó.
2: Na tessék.
0: Jó reggelt, Fecó!
4: Gyere, foglalj helyet köztünk, Fecó.
0: Fecó, ülj ide mellém. Elmondom, mi van. Michael Douglas. Michael Douglasról sok mindent lehet hallani. Van kedvenc szerepetek vele kapcsolatban?
1: Szerintem egyébként az összes ilyen nagyon, nagyon jó volt. Én nagyon szeretem színészként.
2: És Maragd Románcet imádtam gyerekként.
0: De voltam, amikor bekattant a Mekiben.
2: Az meg a másik.
0: Az a másik. Most, vagy igen. A San Francisco utcáin nagyon fiatal volt még.
3: Tényleg. De igen. Jó, én azt nagyon
0: szeretem. És egy csomó. Na mindegy, tényleg fantasztikus színész. 82 éves egyébként. Oscar díjas, stb. És hát ugye, amit még tudunk róla, az, hogy imádta a nőket. Gyakorlatilag... akit lehetett, tehát tényleg ez a röptében is a legyet, kategória volt. Képzeljétek el, Smaragd Románca, csak az előbb említetted, most megjelent egy életrajzi könyve, azért tudunk ennyi mindent. Tehát 84-ben a Smaragd Románca forgatásán összejött, kivel jött össze?
2: Diane Lukerrel.
3: Nem, a felesége volt.
0: Az a felesége volt. Diane Luker volt a felesége.
2: Kathleen Turnerrel, nem?
0: Kathleen Turnerrel jött össze. Igen. És aztán az elemi ösztönben mindenki azt hitte, és azt figyelték, hogy ma Sharon Stone-nal össze fog jönni, de nem, hanem Gene Triplehorn-nal jött össze, sőt, San Franciscóban béreltek egy házat, és ott voltak a szerelmi légyottok.
2: Azt a mindenit, megadta a módját.
0: Így van. Pedig akkor is egyébként volt felesége, és ami még érdekes volt, ennek a Gene Triplehornnak, aki egyébként 27 éves volt akkor, Ben Stiller volt a vőlegénye. Majd a felesége lett.
2: Ojjaj. És jó. Most ebből a könyvből derül ez most ki?
0: Most tudta meg Ben Stiller, igen.
1: Ajaj. A napokban.
0: Nem tudom, lehet, hogy ők már elváltak, de most tudják meg, igen, ebből
2: szuper,
0: a könyvből.
2: Szuper.
0: És szóval mindenféle félrelépésről vallott most ebben a könyvben, balhékról, betegségekről, stb. És ne felejtsük el, és ezt is ugye tudjuk, hogy 27 évvel ezelőtt, 1999-ben találkozott Catherine Zeta-Jones-szal, aki nála 25 évvel fiatalabb. Gyönyörű.
1: Igen, gyönyörű. És egyébként nem döbbentünk meg rajta, miután tudtuk, hogy nőcsábász, inkább azon, hogy Catherine hogy szeretett bele, és hogy mert bele szeretni egy ilyen fiatal emberbe.
0: Hát mert hogy egy évvel később hozzá is ment feleségül, született két gyermekük. És akkor most jön az, hogy Catherine Zeta-Jonesnak milyen feltétele volt. Van egy házassági szerződésük, ezt ugye ő köttette, és a hűtlenségre is van itt kitétel. Azt mondja, a hűtlenségre vagy válás esetére Douglasnak 5 millió dollárt kellene fizetnie Catherine Zeta-Jonesnak, ha megcsalja.
2: Igen, úgy volt vele, hogy valószínűleg a jó Michael nem tud magán uralkodni, hiszen látta az előéletét, de majd azért mégiscsak ez az összeg majd egy kicsit lehiggasztja, ha hangulatba kerül.
0: Igen, ez egy érdekes dolog, ez a kikötés. Tehát ezzel Catherine akart gazdagodni, 5 millióval gazdagabb lenni, vagy úgy érezte, hogy 5 millió dollár azért Michaelnak is fáj.
1: Az ez már lélektani határ, igen, valószínűleg. Én is ezt gondolom.
3: Hogy nem kellett neki a pénz. Ő a férfivel volt szerelmes, csak nem tudta már, azt gondolt,
0: nem
3: hogy ezzel
0: neki a pénz.
3: Így meg tudja fogni. Hm? Igen.
0: Mennyi pénz lenne az, amitől viszonylag boldogan venni tudomásul, hogy megcsalt a párod?
3: Nincs az a pénz.
0: Na!
2: Csomó nullát oda pakolni.
1: Tegyél oda.
3: 1 milliárd.
0: 1 milliárd forint? Nagyon éhes vagy, kicsi lány.
3: Most akartam nagyon
0: csak a vagyonadó.
3: Akkor 999 millió.
2: Hát nagyon mély a fájdalma Anettnek ilyenkor. Tehát, hogy
0: tudom, Anettnek a fájdalma, ha a hűtlenségről van szó, az tényleg az valami pokoli lehet. Belül éget, nem?
2: Egy milliárdnyi.
3: Jó, hát én
0: égő fájdalom vagy tompa?
3: Nem, tehát nyilván, ha megcsalnának, annál rosszabb érzés nincs is az ember.
0: De égő fájdalom vagy tompa?
3: Égő.
0: Belülről égető.
3: Igen.
0: Értem. Szétég. Parázsló, szétégeti a szíved.
3: Igen.
0: Meg a gyomrod, epéd.
3: Mindent.
0: Igen. Jó, de csak akarom átérezni. Meg, hogy
2: szúrja az epémet, bocsi, szúrja.
1: Akarja átérezni, érezted, Anett? Akarja átérezni.
0: Na várjál, képzeljétek el, hogy Catherine Zeta-Jones azt mondta a kapcsolatuk elején, hogy ő akkor megy bele a kapcsolatba, hogyha ez egy monogám kapcsolat lesz. És ezt nagyon nehéz így Michael Douglasnak mondani, nem tudom egyébként, hogy itt adta előtte, vagy nem tudom. Hogy... De hát basszus, hát ha tudod, hogy azzal a férfival vagy együtt, akinek fél Hollywood megvolt, és ráadásul szexfüggő, akkor ez hogy adod elő neki?
2: Már gúnyos helyzet.
3: Ennyire egyszerűen.
1: Határozottan.
3: Így van, pontosan. Tehát, hogy itt nem volt vesztenivalója. Tehát, hogyha a pasi akarja, akkor belemegy.
0: És a pasi akarta. A pasi akarta, és Michael Douglas is itt jön most az érdekes dolog. Azt mondja, hogy rendben van. Azt mondja, hogy adjál pár percet, el kell intéznem 5 telefont. 5 telefonhívást.
2: Ez igen.
0: Én azt gondolom, hogy ez zseniális. Tehát, hogy ez a férfi nagyon akarta ezt a nőt.
1: Ezt akartam mondani.
2: Mi nem mutatja más jobban a Michael Douglas elszántságát, mint ez a húzás. Tehát ennél a pasinál nagyobb dolgot nem lehetett volna így gesztusként tenni szerintem.
0: Igen.
1: És mi is így, ezt a részt azért mi is így gondoljuk. Tehát, hogy ez egy óriási lépés volt az ő részéről, hogy megtette azt, hogy akkor azt az 5 telefont megejti, ezért a nő miatt, azaz értünk nőkért.
0: Szerintem Anett nem így érzi.
3: De, már így érzem. Most volt negyed órám átgondolni, igen. Tehát tényleg egy hős.
0: Jó, ironizálsz. Én nem tudom, hogy neked, bárki kötöttek, tehát, hogy a monogámiát ti megköveteltétek? Párjaitoktól?
3: Elvártuk.
1: Megköveteltük.
0: Hát igen, kérdezem.
1: Alap,
3: igen.
0: Hát neki mondtad?
3: Hogyne?
1: Hát nem kellett szerintem.
0: De miért nem kellett?
1: Hát mert ezt tudja minden, vagy legalábbis elvárnám, hogy tudja.
2: Nem tiszta minden
0: kapcsolat.
2: Ahány kapcsolat, annyi szokás igazából.
1: Ja, hát én, de figyelj, én azt gondolom, hogy tudattam. Jó? Tehát nem mondtam ki.
2: Megverted?
1: Nem, én
3: viszont kimondtam, tehát annak idején a kapcsolataimban az összesben, hogy nálam a megcsalás az akkora bűn, hogy akkor nincs is tovább.
0: Igen, ezt tudja egy ország, de mit szóltál volna, hogyha azt mondja akkor a párod, hogy rendben van, de engedj meg előtte 5 telefont. Tehát belemegyek ebbe a feltételbe, de engedj meg 5 telefont.
3: De még nem volt köztünk semmi.
0: Nem tudom, mi volt köztetek, te tudod, mi volt köztetek. Nem tudom, mikor kötött ki a monogámiát, rögtön az első lefekvés előtt?
3: Rögtön.
0: Hát még mielőtt lehúzod a cipzárját, ezt a mondatot elsütöd?
3: Nem sütöm el, de fejben már elvárom.
0: A te fejedben. Oké, de nem mondod ki.
3: Nem mondom ki, persze, csak érted, itt van ez, amiről reggel is beszéltem.
0: De ő kimondta? Egy bátor nő és egy bátor férfi.
3: Igen, és meg is lett az eredménye.
2: Most őszintén korrekt egy nőtől, hogy már akkor, amikor még nem is járnak, nem is történik semmi, azt sem tudjuk, hogy passzolunk-e. Lehet, hogy hónapok után külön válnak az útjaink, és várjuk, hogy felégesse minden hidat a pasi, ez korrekt?
3: De hát, ha komolyan gondolod...
0: Hát ez esetben 5 hidat.
1: Egy híd legyen.
0: 5 hidat felégetett.
1: Oké, egy híddal kell szerintem próbálkozni, és akkor kiderül, hogy ez működik. De ha 5 hídon néz...
0: Én 5 hídon megyek. Én most ilyen életet élek, és megismerem életem szerelmét, a 6. hidat.
1: Oké.
3: Igen.
0: Érted? És ő azt mondja, hogy én nem szeretnék csak egyedüli híd lenni. Akkor én módon felégetek 5 hidat.
3: Helyes.
1: Mert?
0: De miért? És ti fel vagytok háborod, miért jöttem 5 hiddal?
2: Tényleg.
0: Nem. Normálisak vagytok?
2: Ez tényleg nagyon-nagyon furán hangzik, csajok.
1: Nem azon vagyunk felháborod, vagy 5 hiddal jöttél, hanem azon, hogy te azt szeretnéd, hogy a 6. ott maradunk, és ha mi nem leszünk olyan jók, akkor azért az 5 még ott parázsban tartsuk. Tehát mi értékeljük, ha valaki azt az 5 azonnal miattunk, mert
0: de nem tudjuk, hogy ez most. De megint, nem tudjuk, hát lehet, hogy nem kell lesz.
2: Megint önbizalom kérdés. Egy önbizalommal teli nő azt mondja, hogy hát úgy is tudja majd magától, hogy nem kell az 5 híd, mert itt a 6. megjött, én vagyok az egyetlen híd. Ezt majd megoldom.
0: Tényleg ilyen szűz férfiak kellene, hogy ő legyen. Hogy a Csabinak meg jönne egy hasonmása, pont ugyanúgy néz ki, ugyanúgy van egy borászata ászáról, és csak ő szűz. Lecserélni de a mostanit.
3: Gondolkodom.
0: Ugyanaz, mindenben ugyanaz, csak csontszűz. Nem tudom, van ilyen szó, de...
4: előne kerüljön az ászári csontszűz, Csabi, mert nagy baj lesz.
3: Nem cserélném le, de...
0: Miért? Hát...
3: De azért, mert most már azt gondolom, hogy...
0: Tehát... Inkább a mocskos múltjával szereted? A sok-sok híddal?
3: Elfogadtam. De nyilván, de nem akkor a hidakat, tehát nem volt híd, amikor csak én egyedül, amikor mi belementünk ebbe a kapcsolatba.
0: Nem mondta el. Hát csak volt nemi élete előtted.
3: Volt,
0: aki ez visszanyúlhatott volna bármikor.
2: Mindig van híd. Kapcsolat előtt mindig
0: always
2: van.
0: Always bridge.
3: A csontszűz után.
0: A csontszűz és a... Jó, gyerekek, mondjátok már el, hogy ti miért ragaszkodtok ennyire ehhez a monogámiához?
1: Mert szerintem a párkapcsolatnak az egyik lényege, hogy a két fél az mind a kettő tiszta legyen, egyedül van, mármint, hogy érted.
0: Én milyen vagyok szerinted?
1: Nincs más kérdésed?
0: Nem vagyok tiszta? Milyen értelemben?
3: De
1: minden nap fürdesz.
0: Lelkileg, nemileg? Hogy vagyok nem tiszta?
1: Tiszta vagy, tiszta vagy.
2: Jaj, most féltek? Most megindult a félelem?
0: Miért? Magyarázat, mert semmit nem mondta, azért, mert szerintem. Ennyit mondtál.
1: Hát oké, de...
0: Miért ilyen fontos a monogámia?
3: Azért, mert ha úgy érzed, hogy megtalálod a párodat, a másik feledet, és most nagyon közhelyes, akkor nem is gondolsz arra, hogy te mondjuk félrenyúljál. És
1: kell más.
3: És kell más.
1: És a férfi részéről is valószínűleg ezt kellene érezni.
0: De hát eszébe jut. Hát most ti azt mondjátok, hogy nem kéri, hogy eszébe jusson, de eszébe jut. Na hát akkor miért ragaszkodtok? Miért nem voltok egy picit toleránsabbak?
2: Igen, meg adni kéne időt, hogy ez kialakuljon, nem rákényszeríteni dolgokat, hanem magadtól elérni a te karakteredből, a te személyiségedből, a te szeretetedből, gondoskodásodból.
3: Gyuri, az milyen kapcsolat, amikor már így indulsz neki, hogy oké,
1: hogy 8-an vagytok benne.
3: Igen. Tehát ezt most megint nem akarok hülye...
0: Egy reményteli.
3: De nem. Csak mindig fordítsuk meg a dolgot. Tehát oké, mi ezt elvárjuk. Te se néznéd olyan nagyon, nagyon boldogan, hogyha ugyanezt megkapnád a másik oldalról.
2: Én nem egyszer voltam olyan helyzetben, amikor valakivel ismerkedtem, és tudtam, hogy többen is vannak körülötte, és úgy voltam vele, hogy de akkor is én leszek majd az, aki kell neki.
0: Jó, lányok, nem tudtok egy picit engedni?
3: Hát
0: picit toleráns. De most mondok valamit. Tehát nem tudom, Csabi hány éves vagy, de mindegy is. Mondjuk él meddig, legyen 92 éves koráig.
3: Szuper.
0: Oké.
2: No, miért nem örülsz ennek?
3: Én örülök.
0: Örülj neki. Most hány éves?
3: Most 41.
0: Tehát akkor van még 41 éve. 51 éve.
3: Igen.
0: Csabinak van még 51 éve. Elvesz feleségül, de azt mondja, hogy ő még 4 nővel a haláláig leszeretne feküdni.
3: Igen.
0: Erre adjál neki 4 szabadkártyát.
3: Jó. Meghatározhat.
0: Tudsz-e ennyire toleráns lenni?
3: Hát 70 fölött igen.
0: Tehát te adnál neki 4 szabadkártyát, de ezt 70 fölött kezdheti el használni.
3: Igen.
0: Mert akkor már nem fog neki állni? Azért, vagy akkor téged nem érdekel ő már? Vagy úgy gondolod, hogy 70 fölött már úgyse lesz kapós?
3: Mert lehet, hogy nem is élek 70 fölött, és akkor nem tudom, nem tapasztalom azt meg.
0: De azt csak mondod, hogy egy picit próbáljunk egy kompromisszumot kötni. Négy kártyát adjál.
3: Igen, hát nyilván nem szeretném most ezeket a kártyákat odaadni neki a következő 30 évben, amikor még azt gondolom, hogy... Igen, nem, mert
2: az
1: első 30-ban azt akarja mondani, hogy nem akarja odaadni, igen. Mert még aktív a Csabi, meg ő.
0: Miért nem csinálod azt, hogy odaadod neki a 4 kártyát, de ezt idén használja fel, és akkor túl vagy rajta.
2: Igen, de
3: hát
2: jó.
3: Ez nem jó ötlet.
0: Miért? Idén? Hát ez decemberig.
3: Nem, hát tudod, hogy milyen véleményem van erről, Gábor? Hát akkor nekem jövőre már
0: összeszorítod a fogadat
3: akkor
0: decemberig.
3: Akkor jövőre már nincs pasim. Ezt akarom.
0: Mi az, hogy nincs pasid?
2: Jövőre
0: lesz tiszta. Egy olyan pasid, aki élete végéig hűséges. Igen, lesz. De most 4 nőt engedsz
3: nem,
0: neki.
3: Nem engedek neki.
0: Én engedek neki.
3: De nem te jössz vele.
2: Én minden évben engedek neki.
0: Évi?
1: De ebben megvan szabva, hogy mit lehet? Tehát csak egy együttlét?
0: Egy aktus, igen.
1: Igen, de és akkor ehhez nem társul hozzá az, hogy fel kell szednie, tehát oda mehet, dirdur, pif, paf, és visszajön.
0: Igen, hiszen ezek olyan kapcsolatok, akiket nem mondott le. Ugye telefonhívásokkal. De nem égette fel a hidakat.
1: Mert azt akartam mondani, hogy az én szabadkártyám, én ezt végig gondoltam.
0: Köszönöm.
1: Én adok 4 szabadkártyát.
3: Azt én is
0: köszönjük a férfiak nevében.
1: Kizárólag örömlány.
0: És úgy néz a szemembe, hogy...
1: Hát tudom, hogy nem döbbenszeg.
2: Na most jól elkaptalak, örömlány. Ezt nézd, milyen szót tudok.
1: De nem azért, hát most nem tudtam máshogy megfogalmazni, tudtam, hogy már... És tudod miért? Mert nyugodtan elmehet oda, mert azt tudom, hogy ott az érzelem nem fog urrá lenni rajta. És ez csak abszolút egy testiségről beszélnénk ebben. Mert hogy nekünk azért nem arról szól csak a megcsalás, hogy testileg megcsalnak, hanem lelkileg.
2: Én hallottam már olyan történetet, amikor lett ott érzelem is, de mindegy.
0: De mindegy. Jó, de az Évi nem tudja elképzelni, az Évi azt gondolja, hogy ha testiség van, akkor mindig van érzelem mögötte. Ezt mi pasik egyébként tudjuk tagadni, cáfolni.
3: A remekül... nők többsége nem.
1: Az, igen.
0: Így van. Tehát akkor neked ez, hogy örömlány.
1: Hát ha megszabhatom, hogy mi
0: és
1: a
0: szabad. És ezt élete végéig? Négy darab, vagy hogy nem. Szeretnéd? Tudja le gyorsan?
1: Tehát,
0: vagy...
1: hogyha ugyanaz a kérdés, hogy életem végig együtt van velem, akkor én például most le tudnám az egészet.
0: De decemberig négy örömlány.
1: Négy nap egymás után.
0: Négy... négy látod, nap látod mennyire másképp gondolkodik egy
3: igen,
0: nő?
3: Igen, és ez tök jó.
0: Van örömlányok vannak Ászáron?
3: Hát hivatalosan nem tudom.
2: Nevezd meg azt, akit annak gondol.
0: Igen.
3: Ja, sok mindenkit. Több is, mint négy.
0: Jó, Gyuri.
2: Igen.
0: Tegyük fel, ha megnősülsz a leendő feleségednek, ez a feltétele, hogy életed végéig, te éljél mondjuk 88 éves korodig, aha, életed végéig négy nőd lehet már csak. Uh-huh. Okay. De annyi lehet, tehát ez a ez a tolerancia.
2: Ez szabadon, tehát hogy ő azt mondja, hogy
0: teljesen okay. Szabadon. Jó. Hogy osztanád be? Tehát elosztanád várható életkorodat, és elosztod négyjel, és akkor mindig egy ilyen, nem tudom, 10 évente egy nő, uh-huh. vagy most gyorsan egyet, kettőt, és akkor majd meglátjuk, addig ez olyan, mint a gyorsan elszívok egy cigit, és akkor nem kibírok egy repülőutat.
2: Szerintem ezt a következő 10-15 évben ezeket felhasználni.
0: Mind?
2: Mind. Azért, mert figyelj, 70 felett én már nem hiszem, hogy ezeken a dolgokon fogok pörögni, és akkor azok kidobott kártyák lesznek. Tehát ezt addig használja fel az ember, amíg egyébként van is kedve felhasználni.
0: Tehát te 70 felett szerinted már nem lesz a libidod akkora, hogy ez neked egy nagy ajándék lenne?
2: Meg most őszintén azért 70 felett most az ember már hogyan tud vadászgatni?
0: Jó, tehát 60 éves korodig mondjuk ezt fel akarod használni, vagy 65.
2: Szerintem igen.
0: Jó.
2: Szerintem igen.
0: Addig hány éved van?
2: Hát most vagyok 38.
0: Megint.
2: Hát van egy 20.
0: Idén is.
2: Idén is. A jövőre kérdezed, mert csak 36.
0: Igen?
2: Tehát így nagyjából igen, egy ilyen 22. 20...
0: Éved van?
2: Nem tudom mennyi.
0: Akkor 5 éven te lehet egy nőd.
1: Az...
0: Igen, hogy te hogy készülnél erre? Hogyha tudod, hogy hú, megint eltelt már 5 év, és most november... másodikán itt van újra a nap, amikor lehet. Hogy elkezdenél edzeni, vagy...
2: Hát biztos, hát én úgy kis raknám így a hűtőre, ilyen naptár szinten besatíroznám a napot, mint amikor tudod a karácsonyt várjuk.
0: Hogy tudja a feleséget, hogy most van.
2: De erre készülök, és akkor tudod, számolom vissza, edzésnapok, táplálkozás, fodrász...
0: És a szabadkártyanap.
2: Így van, és jön a szabadkártya déj, így van. Az le lenne írva.
0: Ti, akik engedélyezitek feleségként ezt a négy nőt, akarjátok tudni, hogy mikor teljesül be? Hogy mikor megy az uratok beteljesíteni az egyik kártyájukat? Vagy inkább ne tudjál róla?
3: Hát most azt mondom, hogy nem szeretnék tudni róla. Nem mondom azt, hogy a végén, amikor hogy nem kérdeznék hát
2: akkor,
3: rá.
2: Csukd be a szemed, mikor mész a hűtő felé, mert ott lesz. Tehát hogy ott lesz kiírva. Hát
3: igen, de az milyen
0: Gyuri
3: már?
0: Kiírja.
3: Hát akkor kattogna az agyam, amikor elmegy otthonról, hogy na akkor...
0: De akkor is kattog az agyat, hogy egyszer hazajön fáradtan, ezért leszedte már az összes szőlőt, fáradtan is, te ott bújni akarsz hozzá, meg akarnál többet is, és azt mondja, hogy jaj, most fáradt vagyok, most ne. Akkor biztos azt fogod gondolni, hogy mert a nőnél volt. Pedig lehet, hogy nem.
3: Igen, nem
0: tehát,
3: tudom.
0: Tehát, hogy melyik rák belülről téged erősebben?
3: Hát nyilván az, amikor nem tudom. Az jobban.
0: Tehát akkor tudni akarod a dátumot?
3: Akarom is tudni, meg nem is. Tehát, hogy én így...
2: Azt hogy csináljuk?
1: Legyél határozott a banet. Akarjuk. Persze, hogy akarjuk tudni.
2: Szeretnél-e részt venni ebben egy kicsit? Hát egy közös készülés, közös öröm. Hát például, mit tudom én, szép új ruhát vesz az alkalomra, mit tudom én a Csabinak.
1: Azt elmondom neked, a szabadkártya egyik feltétel, hogy én mondom meg, mibe megy.
2: Ezt nem mondtad.
0: Na, most még rápakolsz egy párat?
1: Igen, hát azért persze, még felöltöztetem, hogy érezze még jobban magát, hogy sikeresebb legyek.
2: Hát Calvin Klein.
1: Azt. Persze.
0: Akarod-e tudni, hogy kivel?
1: Mondom, persze, hát fizetettel.
0: Fizetettel? Te akarod-e tudni, kivel?
3: Igen. Szeretném igen. Azt is tudni.
0: Oké, szeretném tudni. Ha hazajön este, de lehet, hogy már éjfél is van. Uh-huh. ebből a megvárod, ébren maradsz.
4: Már fütyörészik az ajtóban, hallott, hogy közeledik.
0: Ébren. Megkérdezed tőle, milyen volt?
3: Persze, hogy megkérdezem.
0: Mi van, hogy azt mondja, hogy nagyon jó?
3: Elsírom magam.
1: Édesem.
0: És még van három nő. Tehát még három kártyája van.
3: Teljesen.
1: De azért mondom, egymás utáni nap is, mikor a harmadik nap hazajön hullafáradtani, azt fogom mondani, bírod még? Élvezed?
0: Hát mit szólsz ez, Gyuri? Ez szörnyű, nem?
4: Hát
0: ez
4: az.
1: De utána túl vagyunk, és utána 48 év, vagy ami még van hátra,
0: az már az enyém. Próbáld
4: meg bekalkulálni, hogy szereted is ezt az embert, szerelmes vagy belé.
1: De... Hát de ez a szeretet, hogy megengedtem, hogy egy kis edzőtáborba menjen.
4: Na tessék.
0: Na jó. Ki tudjátok-e jelenteni most a rádióban, te jelenlegi párodnak, te jövendőbeli párodnak, hogy adsz négy szabad kártyát?
3: Nem. Én biztos nem jelentek ilyet.
0: Gondold ezt még egyszer át.
3: Igen, ki tudom jelenteni.
4: Ma a szokás, aztán is kompromisszum készebb vagy.
1: Igen, csak elég a Gáborra néznek. Nem.
0: Nem.
1: Hát dehogy adok.
4: Te egyébként hogy felépítetted a szeretet határtalan nyelvét eddig?
1: Én felépítettem, de Gyuri, nem. Mert még egyszer elmondom, ha valaki velem szeretne lenni, akkor ne mással legyen, akkor velem. Így ha pedig szabad kártyát, akkor ott az ajtó, és szabadon lehet távozni, és oda megy, ahova szeretne. Én szeretnék szerelemben úgy lenni, hogy az ember engem szeret csak. Nem másokat, de hát ezt nyilván nem értitek.
4: Szerelemre születtem, ugye ezt mondod?
1: Nem lehet kérni.
0: Az örömlányok dala. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg most a hölgy hallgatóinkat, hogyha adnátok ti a pasiaitoknak, férjeiteknek négy ilyen szabad kártyát, az életük végéig nyilván, akkor nektek milyen szabályaitok lennének? Ugye Évi azt mondta, hogy csak örömlány, vagy azt mondta, hogy egymás után négy nap, aztán legyünk túl rajta, Anett azt mondja, hogy inkább 70 plusz fölött. Szóval, hogy nektek milyen szabályaitok lennének ehhez a négy szabad kártyához? 0-20-22-22-122.
5: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is! Videó.hu Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
7: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
8: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágó tabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Voltam boldog, és volt...
13: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Oláj Bolya már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
14: Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
15: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
16: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
17: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
18: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
21: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
22: Rise up, eat smart.
23: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
24: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
25: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
26: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
29: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
30: A reklám után.
31: Hírek a Retro Rádióban.
32: Jó halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Meghalt egy iskolai programon résztvevő diák Hévízen. Esősebb napok előtt állunk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógépekkel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak, ami az e-pénztárgépeket illeti. Ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezeret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja rendőrségi közlések szerint tegnap hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. 10 szálláshelyi verseny idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
0: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
32: Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbanás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
31: Retro Rádió közlekedési hírek.
32: Az Útinform tájékoztatása szerint már lassulás, torlódás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon. Torlódik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, Mogyoród térségétől. Közben erősödik a forgalom az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Szentendre térségétől és a 31-es főúton Mende határától is. Vezessen körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
31: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt 4 perc. A gyerekek, hál' Istennek, vannak azért lazább nők. Nézzük, Michael Douglas az 5 hívással biztos lemondta a heti randiait.
2: Igen.
1: Nálam az a szabály, hogyha lefekszik mással, nem gond, de mondja el. A monogámia nem elvárás, az őszinteség igen. Inkább vagyok megcsalva, mint átverve, meg hülyének nézve. Visszafelé sajnos nem megy, a párom nem így gondolja. Persze, ha hetente lefekszik mással, akkor szakítok, akkor nincs értelme, de ha 5-6 évente becsúszik valaki más, hát kit érdekel?
3: Érdekes. Kíváncsi lettem volna, hogy férfi vagy nő írja. Nem tudom, ez nem derült ki az SMS-ből neked?
1: Nő.
3: Nagyon, nagyon érdekes, és egyébként laza gondolkodás.
1: Van egy közlekedésünk Cegléden, a 4-esnél Pest felé mindenkit leterelnek a Molkút behajtójára, rendőrkontroll, kb. Már 4 kilométeres a dugó. Jó, sziasztok! Ha annyira szeretnétek egy nőt, hogy még a hiánya is fizikai fájdalmat okozna, dehogy kéne nektek kártya. Szeressetek igazán. Tudom, idővel múlik, de ott a tisztelet. B.
2: Ez szerintem nektek szól.
1: Tudom, hogy nekünk szól.
3: És azért, hogyha annyira szeretek valakit, hogy fizikai fájdalmat okozott, lehet, hogy a valamiféle hiánya, pszichológiai kötődési minta probléma is van, tehát nem biztos, hogy ez egy természetes, egészséges kapcsolat.
1: Igen. Egyetértek. Mester, azt hogy értékelik a csajok, ha a kapcsolatban 50 évesek a párok? A csajnak már nem megy a megdöglött macskája, nem kívánja. Akkor a férfi ne menjen félre heti 2 numerára érzelmek nélkül.
3: Lemaradtam az előről, mit nem kíván a döglött macska?
2: Hát azt.
1: Tehát már 50 felett vannak, és a csajnak megdöglött a macskája.
3: Ja, meg vagyok, oké. Okay.
2: Akkor erre hagyj válaszolj. Az ilyen, akinek így tud fogalmazni, az ilyen ember, menjen nyugodtan.
1: Hát, ha ez a feltétel, akkor szívesen fogalmazok.
2: Jézusom.
1: Most jövök haza éjfélre, neked tudod, megdöglött a macskád. Sziasztok! Viktória azt mondja, az lenne a feltétel, hogy neki is legyen 4 szabad kártyája. Azt nagyon sokan kérdezték, hogy és mi mit szólnánk, hogyha a feleség is, vagy a nő is kérne 4 szabad kártyát.
2: De igen. Engem is érdekelne.
1: Ja, igen. Viszont kérdezem, felmerül az igény? Tehát igen, most azért kész csak szabad kártyát, hogy legyen a fiókban, vagy neked is van igényed ezzel élni?
2: Nem, engem az érdekelne a
1: ti. Ne. Ez a kérdés jó, hát, és megválaszolása vár.
2: Megválaszolása vár. Ha a párom jó, és rendben van, akkor nincs szükségem.
1: Férfi is ezt gondolja. Ha jó vagy, és rendben vagy, akkor nincs szükségem.
2: Oké. Nyilván én az előbb is elmondtam, ha racionálisan és úgy gondolkodom, akkor nekem, ha lenne kártyám, én úgy használom, hogy egyet elhasználok, és már vissza se jönnék, mert én azért így gondolom az életet. De biztos nem ez nyitottabbnak kéne lenni. De akkor az a kérdés, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat, ha ugyanúgy a párotoknak van 4 darab kártyája, mert ő is vágyik erre. Ti ezt hogyan fogadjátok?
1: Hát ha vágyik erre, akkor ez megbeszélés kérdése.
3: Így van. Tehát akkor ez kölcsönös megállapodás. Ugyanúgy, ahogy neki vannak feltételei, mondjuk, hogy én hogy használhatnám fel, akkor nekem is lenne.
1: Csak ti ugye ti nők általában úgy állítjátok be, hogy ez az igény, ez fel sem merülhet egy párkapcsolatban. Tehát én abból indulunk ki, mi férfiak, hogy bennetek nem merül fel. Igen. Bennünk viszont igen. Tehát, hogy akkor mi kérünk 4 kártyát, de ha ti is kértek 4 kártyát, Anett, figyelj rám nagyon.
4: Nagyon figyelek.
1: Kérsz 4 kártyát?
4: Kérje már. Jó, és max nem használom fel.
1: Akkor miért kéred?
4: Hát, hogy legyen.
1: Van, a kérdés az, hogy van-e igény? Életed végig 4 kártyára, van-e igényed?
4: Hát lehet, hogy lesz olyan része.
1: Na, hát erről beszélünk, látod, ez hirtelen.
3: De könnyű úgy erkölcsileg diktálni egy ilyen helyzetben, hogy nincs igény a kártyára. Itt van Évi, aki szingli, egy egész kártyapaklióval, sőt, egy egész kártyaboltja, és nem használja fel kártyákat.
2: Honnan érted? Tudod?
3: Hát azért.
1: Nem tudjuk, gondoljuk.
2: Tehát te gondolatod, ez nem valós.
1: Egy újabb nő írt erre, felőlem mehet, de nézni akarom.
2: Jaj.
3: Egy nő írta ezt?
1: Igen. Ja?
2: Engem még az érdekelne, hogy ha a párod elmenne, akkor titeket érdekelne, hogy az jobb volt-e, vagy jobb volt-e, mint ti vagytok?
3: Először reagálj erre a hölgyre, légy szíves, hogy mit lehet tőle tanulni.
2: Nem akarok reagálni, az az ő nézőpontja.
1: Érdekel, hogy jobb, persze, hogy érdekelne, nem?
2: Igen.
1: De nem fogom megkérdezni. Sose akarok. Én sose kérdezek olyat, aminek a válaszát nem akarom hallani.
3: Aha,
4: logikus. Megtanulhatnám tőled.
2: Igen, egyébként.
1: Tanulj tőlem. Kiadtam 4 szabad kártyát, ő 44-et használt fel. Elváltunk 30 év után. Aztán én belemennék azzal a feltétele, hogy nekem is legyen 4, mindenki intézi a sajátját, és amikor akarja, csak a 4-et ne lépjük túl, puszi.
2: Igen, ez is fontos.
1: Swinger klubba adnék 4 látogatási lehetőséget, megkérdezném, vele mehetek-e Edina Győrből?
3: Hát onnantól viszont ez már egy közös család.
2: És akkor mindenki egy szabadkártya az.
1: Hali, csak mondom, hogy a nemzetközi kamionsofőröknek a feleségük csomagol óvszert. Ez kb. 60%-uknál így van. Hát, hogy ők belátták, hogy igen, hetekig nincs otthon az uram, külföldön van, ki van ennek téve, de akkor legalább ne kapjon el semmi fertőzést. Anett, azért, ha kapnál Csabitól 4 kártyát, ott a szem előtt széttépnéd, vagy átgondolnád és eltennéd, hát ha később élnél a lehetőséggel?
4: Hát ezt mondtam az előbb, hogy nyilván akkor elfogadnám, mert és nem biztos, hogy felhasználnám, de ott lenne.
3: De legalább lesz mivel zsarolni, ha úgy van.
4: Egyébként erre gondoltam.
1: Hazudjon jól, és ne tudjak róla, ne a lakásunkban történjen az action, menjen el ő a csajszihoz. Aznap napközben csinálja, amikor céges elfoglaltság miatt egyébként sem vagyok este otthon, és így nem kell ezen feszengeni a vacsoránál. Viszont azért, hogy én ezen ne pörögjek, amikor nem vagyok otthon, elvárom, hogy ezt ne megbeszéljük és kikössük előre, hanem legyen annyi esze, hogy már én ilyen jó fej vagyok. Teljen el elég idő az alkalmak között ahhoz, hogy a gondolatai ne akörül forogjanak folyton, hogy minél kevesebb eséllyel gabajodjon bele a hazugságba, esetleg plusz 1, védekezzen, nehogy hazahozzon nekem valamit, mert akkor nyakon vágom.
3: Valaki alaposan végig gondolta ezt a szituációt.
1: És ennek örülök, igen.
2: Igen.
1: Jó, gyerekek, ennyit erről. Köszönjük szépen, tényleg köszönjük az őszinteséget, és játszunk egy Hungary Machine.
2: Így van, és értékes nyereményt lehet nyerni egy Rise Up termékből álló ajándékcsomagot.
1: Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 3 perc múlva, és Balázs van a vonalban. Szia Balázs!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Balázs! Mész dolgozni, vagy merre vagy?
2: Igen, félreálltam éppen az autóval, mert visszé volt a Gyuri, úgy örültem neki.
1: Na jó, figyelj, mit dolgozol amúgy?
2: Szállítok ide-oda, a boltokba.
1: Oké. Okay. Balázs, kezdjük el a játékot, nincs túl sok időnk, és ezt tegnap nem sikerült megfejtenie az egyik hallgatónak. Figyelj!
3: Érincs meg újra, hadd lássam a szárnyaidat, csak nem utasd meg másnak, érincs meg újra, hadd szorítsam szorosabbra. Most vesszünk el.
1: Jó lenne nekünk az előadó is, de mutatom még egyszer.
2: Okay.
3: Érincs meg újra, hadd lássam a szárnyaidat, csak nem utasd meg másnak, érincs meg újra, hadd szorítsam szorosabbra. Most vesszünk el.
2: Érincs meg újra, hadd lássam a szárnyaidat. Húha, a szárnyas dolog, ez valahogy dereng, de...
1: Igen, nekem sem jönne össze, őszintén mondom. Még egyszer megmutat, hát ha valami, igen, egy ilyen szárnyas dolog, hogy valami beugrik, és akkor onnan tovább tudsz lépni.
3: Érincs meg újra, hadd lássam a szárnyaidat, csak nem utasd meg másnak, érincs meg újra, hadd szorítsam szorosabbra. Most vesszünk el.
2: Érincs meg újra, hadd lássam szárnyaidat. De ismerős pedig, van egy meg.
1: Énekes nő, ennyit segítek.
2: Rúzsa Magdi.
4: Nagyon szép.
2: A kedvenc énekesnő, mondta. Ja, tényleg a még egyszer.

0: Sziasztok! Leszünk el a mosban, igen. Ja, így már könnyű.
1: Így már könnyű? Szárnyaidat nem újítasd meg másnak, hallod,
2: így
1: Gyuri?
2: Van, így van, de nehéz volt különben, nehéz volt.
0: Igen,
2: nehéz volt.
0: Igen, igen.
1: Itt a nyereményed.
3: Gratulálunk! A nyereményed egy Rájszab termékekből álló ajándékcsomag.
2: És emellé pedig bocsizacsi is jár, baseball sapkával, bögrével, és 10 után Anett keresni fog.
0: Jaj, de jó lesz a napom, jó, jaj, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, hívunk Balázs, szia, szia.
0: Köszi, sziasztok.
1: Na, jövünk vissza, gyerekek, tegnap számoltunk be arról, hogy Halász Judit ünnepelte 84. ha jól emlékszem, 84. születésnapját, és úgy gondoltuk, hogy ő igen, ő egy akkora ikon, hogy megérdemelne egy kvízt. Ezt a kvízt nem mi állítottuk össze, hanem majd el fogom mondani, hogy melyik portál, vagy újság, online újság, de lényegtelen, játszunk ezzel, mert nagyon jó pofa, hiszen Halász Judit dalok, amelyek mindenkinek ott vannak a fejében, meg a szívében, azokat kell vagy befejezni, vagy egy szóval kiegészíteni, vagy.
4: Igen, és ez nem lesz egyszerű feladat, mert bár lehet, gyerekkorunk óta ismerjük ezeket a szöveket, de mégis befejezni egy kiragadott mondatot, az nem lesz könnyű.
1: 7 kérdésre próbálunk megválaszolni mi, azaz Gyuri, Évi és én, és 3-at meg meghagyunk 8:30 utánra a hallgatóinknak, jó? Jövünk a Halász Judit kvízzel a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
5: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
6: Sajt és szarvasgomba jól megférnek a tányéron, és így a rádiókonyhában is. Bagi István szarvasgombásznak nemrég sikerült először isztriai szarvasgombát ellenőrzött körülmények között termesztenie hazánkban. Ez amúgy a gasztronómiailag legértékesebb szarvasgomba fajta, ami kiváló bizonyos sajtokhoz is. És hogy a maximumot tudjuk kihozni a sajtok élvezetéből, Harmad Csaba gasztronómiai szakértő és sajtbíra mutatja be a hallgatóknak, hogyan is fogjunk neki a sajtkóstolásnak.
5: Rádiókonyha. Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
3: A Rádiókonyha támogatója a tojás3xjobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Fantasztikus

0: Zuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
5: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
7: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
8: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
9: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
13: Ő a csók király! Ő a csók király! Ő a csók király!
14: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock'n'Roll hazai királyának 80. születésnapján.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
17: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
18: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
19: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
1: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön.
20: Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
21: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szeptemberben is rengett a föld alattunk. Lassan véget ér a nyárias ősz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart, szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta rádiónak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
25: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5-tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségbe.
24: Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében, a Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált. Igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerint 2,5-ös erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykálón észlelték, míg szeptember 17-én. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Egy autóbusz átszakította a belső korlátot az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Röszke előtt a 170-es kilométernél. A Budapest felé tartó belső sávban állt meg, mindkét irányban egy-egy sáv járható. A műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassulásra kell készülni az érintett szakaszon. Olvasható az útinform.hu-n. Közben kiépült az új terelés az M7-es autópályán a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 15 perc, 4:09 van. Jó reggelt mindenkinek. Hello Évi, jó reggelt, szia.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Két közlekedésünk van, hatalmas dugó az M4-es autópályán, a Ceglédi leágazástól Pest felé több kilométer a sor, Ilonka üzenteszte, ez nem a rendőri kontroll miatt van?
3: Elképzelhető. Én mondjuk most nem látok az M4-esen olyan nagy dugót, az M5-ösön annál nagyobb.
0: Ez annyira durva, hogyha ez igaz. Tényleg, tehát, hogy lehet ilyen ellenőrzés getéseket csinálni. Egyébként nagyon sok országban ez nem is szokás. Tehát ok nélkül rendőr meg se állít, csak ha oka van rá. De ezt a reggeli csúcsforgalomban meg egyszerűen bűn. Tényleg, tehát, hogy ezt akkor csinálják már máshol, másképp, de tényleg emberek sietnek a munkába, betervezik, csak tényleg, hogyha a rendőrség ezt valóban teszi, hogy ezt vegyék már figyelembe. Mindenkinek megvan pontosan, hogy hánykor ébred, beállítja az órát, ki van számítva, hiszen van napi rutinja, hogy mennyit készülődik, stb. És mennyi idő beérni a munkahelyre. És ezt megtörni, főleg olyan embereknél, akiknek esetleg valamiféle büntivel jár az, ha késik a munkahelyéről, ez embertelen.
1: Az így van. Így van, és nem figyelnek oda, mert nekik büntetni kell.
0: És tényleg, vegyünk már példát azon rendőrségekről, akik tényleg csak okkal sztatják az állampolgárt. Tehát ok nélkül nem.
1: Hát jó, de ahhoz nézni kéne másokat.
0: Igen, csak ezt most tényleg jó indulattal mondom, hogy miért, minek, tehát, hogy ebből áll a rendőri munka, nem lehet másra használni az energiát.
1: Igen, el lehetne kapni bűnözőket.
0: Tudom, ez ilyen sablonos demagóg duma, hogy el lehetne kapni bűnözőket. Egyébként egyet értek vele.
1: De ugyanezt az energiát, ha arra fordítod, igen, és nem, igen. Nem a büntetket egymást.
3: Hát igen, csak mondjuk azt is vegyük figyelembe, hogy ugye a héten a mobilozók ellen, vagy azokat figyelik, és rengetegen mobiloznak még most is a kocsiban, és igenis szedjék ki ezeket.
0: Tök jogos, szedjék ki, egyetértek, de ha már 4 kilométer dugó van, akkor a dolog okafogyottá vált.
1: És, tehát akkor persze, és azok telefonozni fognak, mert dugó van.
0: Mert dugó van, így van. Tehát, hogy ez nem tudom. Friss baleset van az M1-esen Budapest felé, hatóság még nincs a helyszínen, de nem írtad le, hogy hol. Ez a M1-es Budapest felé, ez elég hosszú. Jó, gyerekek, tegnap egyébként tényleg örömmel mondtuk el, hogy Halász Judit 84. születésnapját ünnepli, és tényleg ő az, akinek tényleg több generáció nőtt fel a dalain, gyerekként nyilvánvalóan, és ezért gondoltuk, hogy itt van ez a kvíz műfaj, ami egyébként nem egy túl, hogy is mondjam, tehát nagyon sok munkát nem igényel, na.
2: A jó kvíz az igényel.
0: Igen,
2: az
0: csak nem mit csináltuk.
2: Igen.
0: Nem mit csináltuk, de ugyanakkor mi csak akkor kvízelünk, hogyha a téma olyan, vagy a személy olyan, aki nagyon-nagyon megérdemli. Tudom, hogyha azt mondom Jean-Claude Van Damme, akkor ezt mindenki megkérdőjelezi, hogy ezt miért gondoljuk így, hogy nagyon-nagyon megérdemli, de Jean-Claude Van Damme kivétel, a Gyuri miatt csináltuk.
2: Sokaknak ikonja Jean-Claude.
0: Igen, de miattat csináltuk.
2: Köszönöm.
0: Igen. Köszönöm. De ott volt Sylvester Stallone, Chuck Norris, Magnum, mindenféle volt, és nem volt magyar híresség, akivel kapcsolatban mi kvízt csináltunk volna.
2: De főleg külföldi akcióhősökkel csináltunk eddig, ahogy ez a lista mutatja.
3: Meg a mikróval.
0: Igen, na most mikróval?
3: Hát a mikrohullámos sütővel is volt.
0: Kvíz?
3: Igen.
0: Jó.
2: Az nem ebben a műsorban volt, Anett, tehát más.
3: Az másik rádió van.
0: Szóval nem, köszi Anett, hogy megállítottál. Persze. Valamikor ne éljél azzal, hogy mikrofon van előtted. Egyszerűen felejtsd el, nincs ott.
2: Anett mikrofonra kapott 4 szabad kártyát. Most
1: egyet. Igen, ma reggel ezt használja.
0: Igen, az, hogy ott van a szád előtt egy rúd, azt ne érezd felszólításnak.
3: Jó. Elhasználtam 2-3-at.
0: Na, visszatérve Halász Judit, tehát tegnap volt 84, és mi ma szeretnénk őt megünnepelni egy kvízzel, és egyszerűen azért, mert véletlenül mindannyian ismerjük innen vagy onnan a dalait. A Gyuri tagadja, mert a Gyuri azt mondja, hogy ő nem Halász Juditra lett felnevelve, hanem Tina Turnerre. Tehát 3 éves Gyuri Tina Turner dalokat hallgatott.
2: Így alakult. Ezek mentek, és én ezekre szocializálódtam, bizony.
0: Ki az, aki Halász Juditra szocializálódott?
1: Én például.
3: Én is. Igen.
2: De nekem is megvolt, mert az OVO-ban mindig, mikor születésnap volt, akkor ugye Halász Jutka néninek a születésnapi dala ment, és akkor így belémégett az is.
0: Az a boldog születésnapot volt az, amit lejátszottak CD lejátszóról a óvónőid.
2: Szerintem még kazettáról, de igen.
0: Kazettáról akár.
2: Az volt éveken keresztül ment.
0: Igen. Te voltál koncerten?
1: Én voltam gyerekként is koncerten, és volt olyan, hogy egy-két ismerősömnek, amikor kicsi volt a gyereke, akkor az volt a hétvégi program, hogy elmentünk felnőttként is, és élvezhető nagyon. Tehát mai napig azt tudom mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy menjünk el Halász Judit koncertre, akkor én nem érzem azt, hogy ciki, hanem visszarepülök a gyerekkoromba.
0: Igen, én ugyanígy gyerekkoromban bár nem, mert akkor Halász Judit még színésznőként volt inkább ismert, nem énekesnőként, de hogy a gyerekkel, tehát én többször voltam Halász Judit koncerten, és imádom.
1: Igen.
0: Egy baromi jó zenekar minden, de az a kisugárzás, ami tőle árad a gyerekek felé, az a szeretet, az a dalok jók, egyszerűen jók a szövegek, jók a dalok, tehát nincs mese. Egy Halász Judit koncert egy felnőtt számára is jó.
2: Igen, meg hát generációkon átível igazából, tehát nem tud nem szeretni, nem tud nem ismerni a dalait igazából. Igen.
1: Meg annyira jól beszél a gyerekekhez is, meg a felnőtteket is megszólítja egyébként, tehát, hogy annyira szerethető. Pedig nem ismerem személyesen, sajnos.
0: Én is, hát nem ismerem személyesen, köszöntünk már egymásnak, meg a gyereket, oda vittük hozzá, meg mindent, tehát, hogy de tényleg nagyon-nagyon cuki. Szóval Isten éltesse őt, és ezért gondoltuk, hogy most akkor egy ilyen kvízzel megünnepeljük. Ki csinálta ezt a kvíz? Nem mi csináltuk, Gyuri. Gyerekszoba.hu, ugye?
2: Igen, itt találtuk. Anett volt egyébként.
0: Anett találta. Anett, te leszel a kvízmászter, mert azt mondtuk, hogy ne mondd el a válaszokat. Egy pár kérés csak, hogy megmutattál nekünk, de ezek mind dalokhoz kapcsolódnak, ugye?
3: Mind dalokhoz kapcsolódik, és én megcsináltam, és nagyon fogjátok élvezni, mert azt gondolnánk, hogy nagyon tudjuk a szöveget, és aztán majd kiderül, hogy mégse annyira pontosan.
1: Nekem egy dalszöveg van meg.
0: Na.
1: Pandadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad pandáról énekel.
0: Ja, papanda. Aha, jó.
2: Jó.
3: Kicsit megijedtem.
2: Jó. Nem tudtam, kevered az előadókat.
1: Nem, ez is van, remélem, mert erre készültem.
3: Gyere az én sarkomban, megakaszt.
0: Na, próbáljuk ki, jó? Hogy kinek mi, mert ugye nekem Halász Judit, mondom a gyermekem, révén lett olyan értelemben ismerős, hogy sok koncertjén voltam, a DVD is megvolt, azt is néztük otthon, nyilván CD-ről, stb. És hát persze minden szülinapkor ő szólt. Szóval, hogy mennyire vagyunk... vagy szövegbiztosak, de nem is szövegbiztosak, de hogy mennyire emlékszünk jól azokra a bizonyos sorokra.
2: Szerintem akkor leginkább, hogyha a dallam is megvan hozzá, akkor így magadban így tudod mondani, de hogyha leveszük róla a dallamot, sőt, esetleg csak egy szövegrészlet van, és azt be kéne fejezni, az egy meló dolog lesz.
0: Hét ilyen dal, vagy mondat, vagy szövegrészlet lesz. Anett fogja, ő a quizmasterünk, ezeket előadni, és utána mi megpróbáljuk ezeket befejezni, vagy mindig mondd el, mi a feladat, jó?
3: Jó, mindig elmondom. Most az első azt szerintem nagyon egyszerű lesz. Nézzük meg, hogy hogyan folytatódik a dalban a Mici Mackónak a története. Elkezdem én. Egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Hogy folytatódik?
0: Mici Mackónak
2: tenni kéne
0: valami fontosat?
2: Ez neked is segítség.
3: Igen.
0: Hulla hó és hózik.
3: Nem.
2: Tenni kéne valami nagyon fontosat, Mici Mackó fázik. Ez...
0: Nem hiszem, hogy okozati összefüggés van egyik és másik sor között.
2: Aha.
0: És
1: tenni kéne valami nagyon fontosat.
2: Valami rémlik egy olyan rész, igen, hogy útközben nagyokat kortyolt.
0: Lacika mutatja valami, el kell menni mézért.
1: Elment tehát.
2: Elindult hát malackához.
1: Hogy mit
0: csinált?
1: Valamit malackával. Valamit csinált.
2: Jaj, ne Évi, ne.
0: El kell menni malackodni.
1: Elment tehát malackához.
2: Elindult hát malackodni.
1: Nem. Elment.
3: Hogy Évi, jó vagy, folytasd.
1: Nem tudom, azt csinálom.
0: Elment tehát malacka.
1: Mondom, elment tehát malackához, malacka. Így
2: fejezd be. Ez egy szomorú dal lenne.
0: Kéne tenni valami nagyon fontosat, elment malacka.
3: Akkor odáig megvagyunk, hogy egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment tehát malackához, hogy mit csinál?
0: Levette a nadrágját, erre azt mondta malacka.
2: A betyárját.
0: A betyárját. Mici Mackó a betyárját.
3: De
0: nem tudom. Mondja, Danett.
3: Elment tehát malackához, hogy meglessen, mit csinál.
2: Leskedő.

0: sem.
1: Jó, hát akkor elment malacka.
0: Sajnálom, én azt hittem, hogy ezt
2: tudjuk. Nem találtuk ki?
3: Nem.
1: De én nem kapok fél pontot.
3: Fél pontot
1: elmente.
2: Miért a fél gól is gól? Tehát a kapufa? Az is gól?
1: Na, menjünk tovább.
3: A folytatásban egy igazán különleges repülő alkalmatosságról énekel majd nekünk Halász Judit, és...
0: Igen?
3: És hogy mit csinálunk ezzel a járművel a dalszöveg részlet szerint. Felszállunk a nap fölé, a fényes csillagok közé, a tejúton végig mit csinálunk?
0: Ez a járműnek a nevéből igen, van egy
3: igen,
0: ige?
3: Igen.
0: Várjál, ezt tudni fogom.
2: Rá szőnyeg.
0: Nem, ez nem. A helikopter.
3: Igen.
0: Helikopterezünk.
3: Igen. Én ezt elfogadom.
0: Ennyi?
1: Igen.
0: Na. De jó.
1: Ez annyira jó.
0: Nagyon jó.
3: Ügyes vagy, Gábor.
0: Köszönöm.
2: Hát akkor 80, én mondtam volna,
3: 83-as a dal, a Micimackó pedig 71-es.
1: Azért tudtam.
0: Jó. És mi, lábméretek? Mi ez?
3: Nem, 1971-ben így. Micimackói
2: 71-es, így van. Malackái 38-as. Így, pontosan.
0: Igen.
3: Igen. Nem, csak elmondtam, hogy ezt a dalt 83-ban énekelte, a Micimackót pedig 1971-ben.
0: Szerintem minden évben énekelte, nem 83-ban énekelte.
3: Akkor énekelt először, igazad van. Hibáztam, köszönöm. Nézzük a következőt.
0: Igen.
3: Milyen gyerekek vannak még, akikről a Mikulás bácsinak tudnia kell a dal szerint? Mikulás bácsi, ne hidd el, hogy minden gyerek csak jó lehet. Mikulás bácsit tudnod kell.
2: Vannak a kis gengszterek.
0: Mi ez? Ez tetszik. Vannak a kis gengszterek.
1: Nem ezt mondta?
3: Nem, de jó.
1: Hát gondolom a rossz szót használja.
0: Mikulás bácsi, ne hidd el, hogy minden gyerek csak jó lehet.
3: Nem. Mikulás bácsi, ne hidd el, hogy minden gyerek csak jó lehet. Mikulás bácsi, tudnod kell.
1: Hogy nem az, hogy vannak.
3: Igen, jó vagy, Évi.
1: Hát gondolom, a jónak az ellentetje rossz, nem?
3: Igen.
0: Mindig lesznek rockerek.
3: De az így jó. Egyre jó.
1: Én csak
2: Mikulás bácsi, tudnod kell, hogy mindig lesznek rockerek.
0: De mi?
1: A gangster meg a rocker itt van.
3: Igen. Hogy vannak még... Kik vannak? Az előbb mondtad, Évi.
1: Rossz gyerekek?
3: Rossz gyerekek, nagyon ügyes vagy.
1: Nagyon, de csak kikövetkeztettem, semmi.
4: Mikulás bácsi, tudnod kell, hogy vannak még rossz gyerekek.
2: A gengszterek jobban passzolt
1: volna. Szerintem is.
3: Vannak még
0: rossz. Jó, hetet vállaltunk, most jön a negyedik.
3: Igen.
0: És aztán három majd ugye a hallgatóknak. Na!
3: Most jön a Gyuri kedvencem.
0: Na.
3: A Boldog Születésnapot című dal. Hogyan folytatódik? Ez a nap más, mint a többi. Ezt te is jól tudod.
2: Másképpen mennek a dolgok.
3: Nem.
2: Valami ilyesmi, nem?
1: Jól kezdve másképp.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Valami.
0: Hogy van még egyszer az eleje?
3: Jó. Ez a nap... Na, nem majdnem énekeltet.
1: Ez a nap...
2: Yeah. Yeah, segítek, megadom a hangot, azért...
3: Ez a nap más...
0: Mint a többi...
2: Nyugodtan, egy kicsit el is szendeledünk rá.
3: Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod.
0: Másképpen...
2: Mutálj a dallam hozzá.
0: Forog a hold, és... kell fel a nap, és forog a hold. Nem?
2: Benne
3: van a nap is, és a hold is, csak rakd össze, és az jó, hogy másként...
2: Mi jár a hold?
3: Másként...
2: Fel kell a hold,
0: másképp a hold.
3: Nem, a hold nem kell
1: nem
3: fel.
1: Nem jár a
3: még,
1: hold.
3: Még, igen, a hold az jár. Mi kell akkor fel?
0: Másképp kell a nap, és másképp jár a hold.
3: Jó, én ezt elfogadom. Ezt elfogadom, Gál. Igen.
1: Az...

0: Mesélj.
1: Azt írják, hogy ez a valaha egyik legtöbbet énekelt és játszott magyar dal.
2: Biztos vagyok benne.
3: Bizony. Ha csak az Ovimat nézzük, akkor abszolút.
0: Hát nálunk minden évben van.
2: Megy a Bluetooth hangszóról, amikor a klórmesternek szülinapja van, mi?
3: Igen, az úszodában mindenkinek nem, ezzel bömbölteted a...
0: Nem, nekem is van családom. És ott...
3: Jó, most ne csináld ezt a sajnáltató dolgot.
0: Nem, de tényleg nálunk így jön a torta.
3: Aha.
2: Hanyadik jön?
1: Most az ötödik jön.
2: Igen.
1: És ez viszont az én nagy kedvencem. Már reggel Attinak is mondtam. Itt most az elejére leszek kíváncsi a szövegnek. Halálfej Joe a vén kalóz.
3: Na, az végre. A vége. Végre valami.
1: Abban szeret csak fürdeni. Így akkor hogy kezdődik a dal? Ismeritek egyébként?
3: Vérben szeret fürdeni.
1: Nem. Miben szeret fürdeni a kalóz?
2: Rum, mocsok.
1: Jó, gyerekeknek szóló dal.
3: Mi a madár tejben?
0: Rumba, mocsok.
2: Halálfej Joe?
1: Igen. A vén kalóz.
2: A vén kalóz miben szeret fürdeni?
1: És így kezdődik,
3: ha
1: hogy...
3: nem rumban.
2: Szégyenben.
1: Nem.
2: Nem, nem, nem.
3: Aranyban.
1: Nem.
0: De Gyuri közel jár hozzá?
2: Mocsárban.
1: Nem. Ez egy
3: nőkben.
1: Ilyen ételre gondoljatok. Csak
0: kis
1: finom...
0: piskóta.
3: Ételben szeret fürdeni, halálfej Joe.
0: Mind levesben.
2: Várjál, a gyerekeken a torkán mindig a spenótot akarták lenyomni.
3: Spenótban fürdik.
1: Nem.
2: Sajnálom.
1: De gyümölcs. Az
3: gyümölcsben?
1: Gyümölcsből készült.
2: Málna szörp.
1: Jó úton haladsz, másik.
2: Másik szörp.
3: Vodka.
1: Ez egy szósz lesz.
0: Megy.
3: Almaszósz.
1: Így van.
2: Almaszósz. Azt a mindenit, Gyuri.

0: Istenem, jaj, hát ez így nehéz volt, hogy halál fejkanóz, Joe.
1: Mibe fürdik?
2: Na, van egy pontom.
0: Igen. Nagyon jó, igen. Még kettő?
3: Jó, igen. Igen, igen, igen, igen. És most ez úgy kezdődik, hogy Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen. Hogy folytatódik a dal?
0: Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen.
3: Vörös Sándor vers.
1: Hát én a Bóbita, Bóbita táncol részt tudom.
0: Igen. Na és akkor azt akkor azt mond.
1: Ezt is idáig.
0: Azt sem tudod.
1: Azt is csak idáig.
2: Elpihen ez őszi levélen.
0: És mindenki énekel.
1: Hát jó, most hogy jön ki
0: jó,
1: a
0: igazad van.
1: Persze, igen, sehogy nincs benne.
3: Igen, de te az elsővel kezded, ugye?
1: Hát azt se tudom.
3: Na, jó, Latika súgott. Két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.

0: lecserélem most a Rock Milédit hazafele Halász Juditra.
1: Halász Juditra. Nagyon jó, annyira.
0: Annyira jó.
1: Igen, na, a jó, számunkra az utolsó.
2: Az utolsó, igen. Se ha se lát Dömötör. Igen. Ugye azt tudjuk, hogy kerülte az iskolát. Nézzük, hogy hogyan folytatódik az róla szóló dal. Míg más olvasott, megírt, ő csak ordítani bírt, megette a könyvlapot, és mit csinált utána?
3: Rá petrolt ivott.
1: Legette a könyvlapot.
3: Igen?
2: Az jó irány, hogy ivott.
3: Igen?
2: Igen.
1: Rá tintát ivott.
2: És utána tintát ivott.
1: De nehéz. Sehol se rád, Dömötör. Gyerekek, imádom ezeket a dalokat.
2: Nagyon jó.
1: Jó, Anett, akkor maradj ott, ahol vagy. A többiek mehetnek ki.
3: Köszönjük szépen. Sziasztok, akkor holnap.
1: És ez azt jelenti, hogy marad három még. Három ilyen feladvány, tényleg csak azok telefonáljanak, akik, vagy írjanak?
3: Írjanak SMS, bizony.
1: Így van, egy fiút meg egy lányt fogunk majd adásba adni, akkor egy keresztnevet írjatok, csak ennyi. És akkor Gyuri kiválaszt kettőt, és tényleg csak azok írjanak, akik ezt tudták volna. Tehát, hogy mert amúgy nincs értelme.
3: Igen, akik Tina Turneren nőttek fel, mint én, azok most ezt engedjék el, ezt a játékot. A többiek, akik bármit konnyítanak, ha lesz időthoz, őket várjuk egy megmérettetésre.
1: 0-6-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Kérsz fekete virslit?
10: Nagyon szellemes, olyan nincs.
9: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
10: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
9: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
10: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
6: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
11: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
12: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
13: 199, 98, 97.
14: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
17: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg/1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Ez az alaplésú. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
19: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
20: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
21: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
23: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Tárnap is indul az őszi érettségi szezon. Lezárta a kutatást az eltűntek után a nepáli kormány. 20 foknál már nem lesz több a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 000 érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik, egészen november 20-áig. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség. Már 8. alkalommal ismert el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év Családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
28: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
27: Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccserszakadás nyomán kialakult árvízben. Csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma. Köztük 3 magyarnak is. A katmandui kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az erős forgalom miatt Mogyoró térségétől lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Közben az M1-es autópályán sem jobb a helyzet, a Budapest felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között erős a forgalom. Emiatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki szintén. Végül egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán előtt a 170-es kilométernél, és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egy-egy sáv járható. A műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassulásra kell készülni az érintett szakaszon is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 elmúlt 2 perccel, baleset az M1-esen Budapest felé, Győr után alakul a dugó, 3 km kb. Ez az egyik, a másik, sziasztok, Halász Judit a példaképem, nagyra tartom színésznőként, többször néztem színházban, gyönyörködtem hangjában, mint szinkronszínész, és a gyerekek számára nevelő hatással bírt, óvónőként vittem gyerekeket előadására, a lányomat többször is, köszönöm, hogy van nekünk, Krisztina.
2: De jó.
1: Nagyon helyes. Igen, jó. Akkor folytatjuk a Halász Judit Kriszt, és ketten is vannak a vonalban. Itt van velünk Luca. Hello, Luca, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt, szia. Luca, te gyerekként vagy szülőként ismered Halász Juditot?
3: Hát most már szülőként is.
1: Is, mert hogy gyerekként is hallottad és hallgattad.
3: Így van, így van.
1: Aha, szeretitek?
3: Igen.
1: Oké. Okay. Jó, honnan hívsz?
3: Ceglédről.
1: Ott van most ez a nagy kontroll, vagy valami, amit mondnak, a nagy dugó. Igen, csak mondom, 4-es út, M4-es, igen, hogy ott óriási dugó van. Jó, itt van az ellenfeled, vagy versenytársad, bár úgyis nevezzük, a Gábor. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Gábor, te milyen korosztály vagy? Halász Juditon nevelkedtél, vagy a gyermeked?
4: Nevelkedhettem is volna, de inkább a gyermekkel.
1: Ah, voltál már koncerten?
4: Nem.
1: Nem voltál. Oké, okay. Honnan hívsz?
4: Ah, most éppen Mohácson.
1: Aha. Fiú, van egy olyan érzésünk, hogy mint a picit késve jönne a hangod.
5: Nem maradtál ki hangosítón, vagy ilyenek?
4: Nem, telefonon vagyok.
5: Telefonon, aha.
4: Uh-huh. De visszahallom magam egyébként én is.
5: Fiú, visszahallod újra hívlak, jó?
1: Újra hív a Gyuri, jó?
4: Oké, köszi.
1: Köszi. Nem csak azért, mert hogyha valami miatt késik a hangja a technika miatt, akkor viszont az esélye is kevesebb, hogy a választ jó időben benyomja.
2: Így van, és mi a fair play szabályai szerint működünk.
1: Na, Jézus
2: a
1: Mária,
2: szaknyelv,
1: ezért
2: látjátok?
1: Fizetünk egy sportolót, mi?
2: Hát legalább szabályszerű a igen. Történet.
1: Nem? Gábor, itt vagy?
4: Itt vagyok.
1: Oké, okay, most már sokkal jobb. Jó, kezdjük el, akkor Anett, még van 3 kérdésed, ugye?
6: Igen.
1: Oké, okay, Anett fogja mondani nektek, amelyikötök előbb mondja a helyes választ, az kapja a pontot. Anett, hogyha egy-egy szó eltérés van, az nem olyan nagy gáz. Jó, csak nem. Azért mondom, hogy legyél toleráns. Oké, okay, Luca, Gábor, felkészültetek?
3: Igen.
4: Oké.
6: Okay. A következő is szintén egy Vörös Sándor versből énekli Halász Judit, ez a Csiribiri, és arra lennénk kíváncsiak, hogy kiről szól a következő részlet a dalból. Csiribiri, Csiribiri, szikrát lombant, lángot hány. Ide a Csiribiri, Csiribiri után kellene az a személy, akiről szól.
1: Csiribiri, Csiribiri. Mm, nagy csend. Mhm.
3: Nekem egyébként az ugrott be, hogy Csiribiri, Csiribiri, Zalma, de az nem személy.
6: Nem, mondd még egyszer.
5: Tamás.
4: Szellőlány. Csiribiri, Csiribiri, Szellőlány.
6: Így van, Csiribiri, Csiribiri, Szellőlány.
2: Jaj, nagyon ügyes vagy.
1: De egyébként előbb mondta már a Gábor, tehát többször.
6: Igen,
1: csak azért,
6: igen.
1: Hogy te az igennel gyors legyél, mert aztán meg odaítéljük Lucának.
2: Jó.
1: Tehát,
2: jó.
1: Hogyha hallod, akkor csapjál le rá. Jó, akkor ez Gábori ez a pont. Van még 2.
6: Jó. Hallottatok a Birka iskoláról, ugye? Az is egy különleges dal a Halász Juditnak. Hogy folytatnátok a dalt? Egyszer volt egy nagy csoda, neve Birka iskola. Ki nem szólt, csak bégetett.
3: Az kapott dicséretet.
6: Nagyon jó.
1: Én Luca!
7: Egyszer volt egy nagy csoda, neve Birka iskola. Ki nem szólt, csak bégetett, az kapott dicséretet.
2: Így van.
1: Okay. Jön az utolsó.
6: Mit vitt el az Ákom Bákom című dal főhőse, amit aztán visszahozott? Amit aztán, és képzeljétek el, most én nem...
1: Mondtál valamit? Bárki is?
3: Én nem.
1: Oké, okay, Gábor sem?
6: Jó.
4: Én tudom, a nagy kabátomat vitt el.
6: Igen. Egyébként be se fejeztem, mert de a nagy kabátom, igen. Képzeljétek, jövő nyáron eljött hozzám Ákumbátom, visszaadta a nagy kabátom. Nagyon ügyes vagy.
4: Köszi.
1: Jó, Gábor, ez azt jelenti, hogy egy bocsizacsi benne egy bögrével és egy baseball sapkával a tiéd. Tehát a full set, a tiéd. Köszönjük szépen, és akkor Luca, te meg választhatsz egyet, hogy vagy a zacskó, vagy a bögre, vagy a sapka.
3: A zacskót szeretném.
1: Zacskót, oké, okay, rendben. Köszönjük szépen mindkettőtöknek, hívanet majd, jó?
3: Jó, okay, köszönjük szépen.
1: Köszi, sziasztok. Jó. Na, gyerekek, akkor még egy hangcsapdát is játszunk, oké? Okay?
2: Jó.
1: Tessék, itt van a hang.
8: Táncsol közömbva, a cértölve és sikeres asztal, múlmat, hogy mi rávesség, úgy egyszer a csormába ciliász, flörlata, a közbe vele.
5: Ez nagyon könnyű.
2: Igen, ikonikus hangról beszélünk, és egyébként érdemes velünk játszani, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Harlem Globetrotters októberi sójára.
1: Nem mindig elbotlottál, minden nap.
2: Globetrotters.
1: Van így. Még egy pénteked.
2: Jó, azt még megpróbálom.
1: 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva, és üzenik, hogy jaj, de jó volt ezeket a verseket mondani babázáskor, visszasírom, a szlovák lány. És rengetegen írtatok. Na jól van. Vonalban Rolf. Hello Rolf, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt. Na, mutatom neked a hangot, és aztán beszéljünk róla.
3: Jó.
2: Tessék.
4: Táncsol közönva, a cettölve, és sikeres asztat, múlmat, hogy mirál, és egyszer a csormába ciliász, flörlata, oké, a közbe van.
2: Csak azért rögök, mert valaki azt írta, hogy Marics Peti.
5: Na már ez segítség volt.
2: Hallgassuk meg akkor, így Marics Petikét, várjál.
3: Akkor nem jó.
2: Várjál, akkor nem jó, Rolf. Figyelj, Marics Peti.
4: Táncsol közönva,

0: a broadway.hu felajánlásával.
1: És emellé kapsz még egy bocsizacsit, benne bögrét, baseball sapkát és Anett hívását is 10 után.
2: Köszönöm, és csak annyit, hogy amikor a Laci kiállította magát nálatok, akkor az évében nem gondoltam, hogy jó lesz, de ezért kellett arra bízni, aki ért hozzá, mert az egy hihetetlen jó így a csapat.
3: Á, de jó, ez olyan jó hallani. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Rolf. És Évinek is jól esik, mert ő meg hihetetlen mennyire igyekszik, és mindig is vágya volt, de az, hogy ennyire jó visszajelzéseket kapunk, az mindenkinek. Mindenkinek jót tesz.
2: Pozitív, nagyon jó, és köszönjük minden reggel a nevetést. Akkor is, ha nehéz a napunk is, ilyenkor is, amikor jó a napunk, és még többé teszitek.
3: És azt képzeld el, hogy néha nekünk is nehéz a napunk, és mégis valahogy megcsináljuk.
1: Igen, és gondolj, mert nekünk, Anetta, milyen nehéz velük a napunk.
2: Az. Hát de megcsináljátok.
4: Lehozzák csípőből,
1: megcsináljuk.
3: Na jó.
1: Köszi, jól esett.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen, szia.
2: Sziasztok.
3: Hello. Na, ő volt Rolf. Na, szia, csak reggel 6-10 között szabad leadni? Van vakeserves szenvedés. Az nem tudom, hogy gondolom, de arra írod, nem, 10 után is le lehet adni. Igen, sőt, adjuk is.
4: Keserves szenvedés, sajnáljuk bárki.
3: Igen,
4: is.
3: Sajnáljuk, hogy szenvedsz. Jó, mások meg jól érzik magukat a műsorunkkal.
1: Így van.
3: Jó, megbeszéltünk mindent? Igen, megbeszéltünk mindent. Jövünk vissza Horthy Gáborral is, miután... Hát ez tök érdekes egyébként, hogy Cristiano Ronaldo, ugye ott van két nagy ikon, Messi és Cristiano Ronaldo. Ronaldo nem akarta volna befejezni a válogatottságát, és ebből van a balé, és ennek van egy csomó utóélete. Messi viszont teljesen tudatosan, most 39 évesen, jól tudom,
4: igen,
3: befejezte az utolsó mérkőzéssel a válogatottságát, és erről szólnak a hírek.
1: Így van, és most nyilván láttuk a Messi utolsó mérkőzését, és még mindig folytatódik Cristiano Ronaldo balhéja.
3: Igen, ezekről lesz szó Horthy Gáborral.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
5: Sajt és szarvasgomba jól megférnek a tányéron, és így a rádió konyhában is. Bagi István szarvasgombásznak nemrég sikerült először isztriai szarvasgombát ellenőrzött körülmények között termesztenie hazánkban. Ez amúgy a gasztronómiailag legértékesebb szarvasgomba fajta, ami kiváló bizonyos sajtokhoz is. És hogy a maximumot tudjuk kihozni a sajtok élvezetéből, Harmad Csaba gasztronómiai szakértő és sajtbíra mutatja be a hallgatóknak, hogyan is fogjunk neki a sajtkóstolásnak.
0: Rádiókonyha.
6: Rádió
0: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
11: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
10: Mit is mondott? Artrevin?
11: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
10: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
11: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
12: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
13: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
14: Premier Outlet Budapest.
15: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
16: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a dat.

0: Aktív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
2: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász. Csak 979 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
7: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
6: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 5 ajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires. Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
1: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Alvó versenyre hívták az álmos japánokat. Lassan véget ér a vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni. Jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta rádiónak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
13: Két parazita csoport csapatot vizsgálunk. Az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az arany sokkal több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
12: Almó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba, és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. A megmérettetést egy matracokat forgalmazó vállalat hirdette meg, hogy az alvást népszerűsítse. Az előrejelzések szerint a délelőtt még naposnak, a délután már borongósabbnak ígérkezik, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Röszke előtt a 171-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szarakorlátot, és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. A határ felé vezető oldalon csak a belső, Budapest felé csak a külső sáv járható. A határ felé már nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Szintén az M5-ös autópályán Budapest felé az M44-es autóút csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, munkavégzés miatt lassulás, torlódás tapasztalható. Baleset történt az M1-es autópályán is a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán, a 111-es kilométernél. Emiatt ott csak a leálló sávon tudnak az autók arra szólni. A torlódás már több kilométeres. Adta hírül az Útinform.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: 9 óra 14 perc van most, jó reggelt, 9:10 lesz egy perc múlva. Szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk, és Évi is.
1: Hello. Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hú, kezd a megőrülés is most úrá lenni. És azt mondja, nekem is ugyanaz a véleményem, amit Rolf mondott, rólatok a hangcsapdában. Csak én kicsit izgultam. Dini, akinek örült Lacika, mert örült, hogy egy csajjátékos lesz. Ezt nem értem teljesen. Aztán sziasztok, Attila vagyok Békésből. Csatlakoznék Rolfhoz. Ugyanígy gondolom, szuper. Jók vagytok, Évi felnő hozzátok, szívecske. Aztán kedves Bocskor úr, Hédi nem a legjobb választás. Szerintem újra kellene kasztringolni a szereplőket a rádiójában. De a műsor jó, azért hallgatom. Jucó mama.
2: Jó. Akkor Hédit többet nem hívjuk be.
0: Így van, és kasztringolunk egyet?
2: Jó.
0: Ki vállalkozik először?
2: Csajok szerintem.
1: Mire?
2: Kasztringolásra. Én most először megnézem, hogy mi ez, és aztán majd eldöntöm.
0: Az. Jó. Nem tudom, Gyuri mit csinál, de ma háromszor sikerült, hogy végig kicsöngött a telefon, de nem veszi fel, utána meg már foglalt. Rendszeres hallgató vagyok. Ma csak 42-szer hívtalak benneteket, de nem jött össze. Tündi Miskolcról. Szokás szerint közben főzök. Mondom, ez az őrület 9 óra után.
1: Igen.
0: Úrá lenni.
2: Gyuri nem csinál semmit, ez a titok, Tündi.
0: Na jól van, gyerekek. Viszont két nagy ikonról lesz most szó, és ezért jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, napsugaras, jó reggelt, jól vagytok, ahogy hallom.
0: Jól, napsugár hiányzik ugyan, de jól, igen, mindenki nagyon jól van. Gáborom, remélem, hogy te is. Hát ez egy nagyon nagy találkozás most, és egyébként majd, hogy nem hasonló témában. A futballvilág talán két legnagyobb ikonja, és mind a kettőnek a válogatottsága, ugye? De kezdjük Messivel.
7: Jó, akkor kezdjük Messivel. Várjatok, készültem nektek egy valamilyen kis meglepetéssel, hogy Messivel kapcsolatban milyen érzelmek dúlnak az argentin médiában. Várjatok, egy kis türelmet. Igen.
8: Pasa Molina, le enganchó la cambio al medio para Messi libre, le puede dar al arco, tiró. ¡Gol!
7: Na, aquí.
0: Jaj, de jó lenne, hogy ilyen lenne nálunk is.
7: Ja, hát igen, egy kicsit ezzel célozni is akartam, ezt a fickót egyébként úgy hívják, hogy Mariano Kloss, és hát én nem tudok betelni a férfinak a hangjával, és amikor Lionel Messi gólt rúg, akkor ez egy ilyen tökéletes ünneppé válik. Ez egyesíti, mondjuk, mint Németország augusztus 20-a és a moszkvai vöröstéri felvonulásnak a misztikumát. Amikor ez a férfi, és Lionel Messi gólt rúg, akkor ez... És szerintem ennél följebb nincsen. Ez fantasztikus volt.
0: És ez most a legutolsó gólja volt? Annak a közvetítése? Ez egy régi,
7: aha. Igen, igen, a Mexikó ellen gólt rúgott a fickó. Mariano Kloss a neve. Hát egyébként most a River Plate-nek a stadionjában játszották 85 ezer nézőlét. 85 ezer nézőlét játszott a Lionel Messi a búcsú mérkőzését. A körítés ez annyi. Közel augusztus 20-ai tűzijátékkal megemlékeztek. Egy akkora meszt feszítettek ki a kezdőkörbe, egy Lionel Messi meszt. Ráadásul ez egy ilyen limitált példány volt az Adidas részére. Az Adidas nagyon kitett magáért, mert a fiúkat is, hát Argentínában pillanatnyilag ugye éppen tavaszodik. És tehát jól fel kellett öltöztetni a fiúkat, és olyan ruhát adott rájuk, ilyen gaucsószerű valami felszerelést, és... tényleg nagyon megadták az ünneplésnek a módját. Hát amikor elindultak a stadionba Messiék a busszal, én kétszer négy sávos úton, amelyiken közlekedtek a Messiék, azt teljesen lezárták. És hát motoros rendőrök vezették föl egyébként a konvojt, rengeteg sokan és az útnak a túloldalán, tehát a bal oldalon közlekedtek ugye a Messiék, a buszon, a jobb oldalon pedig megállt a forgalom. Megállt a forgalom, és az emberek felálltak a sáv elválasztó betonra, csak hogy üdvözölhessék egy másodperce is a Lionel Messi szállító busz. Messi egyébként szerintem a túloldalon ül, tehát semmit nem látszódott, nem látszódott belőle. Megállt az élet. Körülbelül több száz motoros kísérte a buszt, hát a Benini válogatott, mert ugye ez volt az ellenfele az argentin csapatnak, a Benini válogatottól igazából senki nem törődött, de hát ez most nem is róluk szólt, hanem inkább Lionel Messi búcsú mérkőzés, és nagyon sokat sírt. Nagyon sokat sírt Lionel Messi, énekeltek neki, egy biztonsági őrt is megörökítettek, amint háttal áll az egész eseménynek is. Úgy folyt szegénykémnek a könnye, nem is még, még csak az orrát sem törölhette meg, mert szolgálatban nem törlünk orrot, ugye, ezt tudja jó mindenki, és nagyon-nagyon sírt, nagyon sajnálta ezt az egészet. Még egyszer mondom úgy, hogy háttal állt az egész mérkőzésnek. Szóval fantasztikus.
0: Istenem,
7: szóval
0: igen.
7: Igen, igen.
0: Az a kérdés, mert hát tényleg egy fantasztikus pálya, futás vagy pálya. Elképesztő is ez a tisztelet, meg minden. Most azon töröm a fejem, ugye utoljára Maradonánál volt ilyen.
1: Igen.
0: Hogy az argentinaknak néha ott van egy-egy arc, és akkor az megcsinálja az egészet. Most te, ugye Évi, egymástán már kérdeztük, hogy tudunk-e mást valakit az argentin válogatottból, de hogy nagyon hirtelen nem jut eszünk be senkit. Ez nem azt jelenti, mert nyilván a Gangsta Zoli mondaná egy párat.
1: Persze, hát a Gangsta Zoli, meg aki szereti az argentin válogatottat, többet tudna mondani, de akik milyen mezei felhasználók nekünk így Messi nevéhez kötődik.
7: Igen, volt egy olyan kép, amikor Maradona volt a szövetségkapitány, és magyarázott Lionel Messinek. Tényleg úgy van, hogy a világ labdarúgásának két ikonok is alakját Argentína adta. És ez nagyon-nagyon jó volt, ugye, hogy Maradona után volt egy pici szünet, de hát ugye ő edzősködött, akkor mégis jelen volt, és föltűnt ez a fiatal ember, Lionel Messi, aki pillanatnyilag 38 éves, és 200 valahány válogatottsága háta mögött, és most kiesik, és most tényleg töri a fejét mindenki, hogy oké, ott van a Martin, ez a kapus, aki ugye, hát amikor megkapta Dubajban a legjobb kapusnak járó kitüntető díjat, akkor valamilyen furcsa és aránylag félreérthető, ráadásul gusztustalan mozdulatot tett. A többiek is nagyon jó futballisták, Lisandro Martinez, meg a többiek, de egyik sem olyan karakter, mint ez a fiú.
0: Igen, szóval, hogy ez a kivételességhez mi kell? Nyilván több, mint játéktudás. Tehát, hogy valami kell, és egy teljesen más karizma. Te azt mondtad, hogy két azért a világnak több sztárja volt, mint Messi és Maradona.
1: Hát mert hogyha most
0: Pelé, pontosan Puskás is, Beckenbauer, és még van egy pár olyan, akik ilyen kitörölhetetlenek. Igen. Örökre.
7: Minden generációnak megvan a maga idolja, és azért sajnáljuk Lionel Messit, mert ő itt volt, velünk együtt nőtt fel. Mi rajta tanultuk meg, hogy mi a világ labdarúgásában a zsenialitás. Mi az, ami miatt ezt a játékot őrjönget kell figyelni. Akkor is oda megy valaki meccset nézni, ha nem tudja, hogy ki az ellenfő, de Lionel Messi ott van. Mint ahogy múltkor beszélte, ugye Luis Figo is azt mondta, hogy tehát portugál labdarúgásról senkinek nem jut eszébe semmi mások, Cristiano Ronaldo.
0: Így van.
7: Most az argentin labdarúgásról nekünk itt Magyarországon eszünk be, a 78-as VB, ahol a nyitó mérkőzésen csúnyán kibabráltak a mindenidők egyik legjobb magyar labdarúgó válogatottjával, és hát az a világbajnokság az arról volt híres, hogy ott az argentin hunta vezető mindent megtettek azért, hogy hazai pályán világbajnok legyen a csapat. Az is lett. Nekünk ez az emlékünk. A mögöttünk lévő generációnak, és a fiatalabb generációnak, meg Messi, meg Ronaldo. És most kiesett egy.
0: És hamarosan ki fog esni még egy, hát azért azt ne felejtsük, hogy Ronaldo is lassan távozik. Nem esett ki, mondod, bocsánat?
7: Mondjad.
0: Nem, te mondtad, hogy nem esett ki Messi.
7: Nem esett ki Messi, mert még az Inter Miami-val ott van, de hát nem olyan, tudod, mert mindenki várta 2 évente a Copa Sudamericanát, na hogy majd mit csinál a varázsló, elhozta azt a díjat is Argentinának Messi, és a világbajnoki címet is megszerezte hosszú idő után, de 86 után. Megkaparintotta, hanem megdolgozott érte az argentin válogatott, és hát most úgy vezér nélkül maradt az egész brigád, mert hát az egész válogatott, mert hát amikor ő nem játszik, akkor hát egy kicsit ilyen szárnyatlan csirkeként mozognak a srácok.
1: Meg arról is beszéljünk, hogy azért a játékosok is azt nyilatkozták, hogy gyerekként az volt az álmuk, hogy remélik, hogy egyszer majd Messivel játszhatnak egy csapatban, és hogy valóra vált az álmuk, és ott sírtak a pályaszínén, amikor ugye lefújták a mérkőzést, hogy tényleg az a gyerekkori álom itt most végleg véget ér, és hogy életük
0: milyen érdekes, hogy nem azt mondták, hogy olyan akarok lenni, mint Messi, nem. Hanem ha én Messivel játszhatnék egy csapatban, igen.
1: Igen.
7: Volt készült egy olyan kép, ahogy Messi 4 kisgyereknek a kezét fogja. most már természetesen a nevek nem jutnak az eszembe, és 10 évvel később, meg az a 4 kisgyerek ott csapattársa Lionel Messinek. Ez, igen, az a személyisége az, hogy te Lionel Messivel, ha egy csapatban játszol, akkor passzolsz neki, és ő visszaadja a labdát, akkor abba hagyod, és azt mondsz, hogy gyerekek, túlsra értem, nincs tovább. Lionel Messi passzol.
1: Ez neked. Biztos így van. Biztos, hogy egyébként egy óriási élmény lehet.
7: Az fantasztikus, fantasztikus.
0: Károly, keveset tudunk róla, tehát a személyiségéről, hogy ő tényleg milyen, én bevallom, még életemben nem láttam egy TV interjút vele.
1: Nem sok van.
0: Igen, valószínűleg ezért, és hogy nem tudjuk, hogy milyen karakter. Tudjuk, hogy van családja, de igazából gyakorlatilag...
1: Én leírom neked, egy nagyon rendes családapa, aki imád hazamenni, otthon lenni, imád a feleségével lenni, és nagyjából így, meg az... Tehát úgy képzeld el, hogy neki nem kell több, mint hogy az a pár ember körülötte, és ott nem kell olyan nagy csinadratta, nem akar luxus helyekre járni. Én láttam, hogy simán bemegy a boltba, és ott vásárolnak Miami-ban, tehát egy ilyen tök egyszerű gyerek. Tehát nincs benne semmi több.
7: Ahogy mondod, Évi, bement a boltba, azt onnantól kezdve megállt az élet, mert természetesen azonnal kitudódott, hogy ott van Leo Messi, gyerekek,
1: okay, gyerekek. Oké, de bemegy a boltba, és megpróbálja, vagy Miami-ban a parkban játszanak a gyerekekkel, tehát hogy megpróbál ilyen teljesen hétköznapi lenni, mert szerintem nincs is rá nagyon igénye. Én még azt sem olvastam soha, hogy milyen autót vett. Pedig focistáknál alap.
7: Igen. Ráadásul a zárkózottsága most még tovább fokozódott, ugye édesapja halála miatt, és ezen a búcsú mérkőzésen megejtett beszédében is megemlítette, hogy hát még friss az emlék, ugye pár hónappal ezelőtt hunyt el édesapa, és ő neki nagyon-nagyon sokat köszönhet, és szerintem az apa egy picit úgy visszatartotta őt, meg az alacsonysága miatt nagyon sok volt benne a gátlás. És emiatt is lett ilyen visszahúzódó, nem vette nagy dobra az egész életét, nem kérkedett a vagyonával, volt, ami volt, és akkor mindig így jöttek az emberek, és kutattak utána, na akkor ez Messinek a háza, ez a torony épület, ez az övé, itt az érdekeltsége, így, de ő soha nem verte ezt nagy dobra.
0: Na Gábor, nézzük az ellenpólust, mert nyilvánvalóan Cristiano Ronaldo ellenpólusa neki, ugyanakkor én szerintem...
1: És de azért ne csak így beszéljünk ellenpólusról, hanem szerintem nagyon fontos, hogy ez a két játékos azért lett ekkora, mert egymást folyamatosan felhúzták. Tehát egy generációban jött két olyan nagy legenda, amivel egymást építették folyamatosan.
0: Ez így van. Na nézzük Cristianónál, ugye ez most már ilyen szappanopera-szerű, hogy itt mi történt vele a portugál válogatottban, most ő is aztán megnyilvánult, ugye?
7: Így van, kedden az adás után. Nyilván tudta, hogy mikor kell időzíteni, és kiadott egy közleményt. Egy közleményt, amelyben az álláspontját rögzítette, ő szinte semmiről nem tehet. Ő egyébként egy 8 pontos statútumot adott át Jorge Jesus szövetségkapitánynak, amelyben felsorolta azt, hogy mit kell mondani a portugál válogatott szövetségi kapitányának vele kapcsolatban. Ezt nem is értettem egyébként, hogy ezt előírja egy felnőtt embernek, aki egy ország válogatott a szövetségkapitány, egy játékos megmondja, hogy mit beszéljen majd a sajtótájékoztatón, mert Jorge Jesus semmit nem említett azzal kapcsolatban, például, hogy készítettem egy tervet Cristianónak erre a válogatott időszakra. És még egyszer mondom, ezt tehát a szövetségkapitány szájába adta ezt a mondatot, tudom, hogy mennyire élhal a válogatottét, és hogy milyen súlya van a világban, valamint, hogy 24 éve mekkora pozitív hatása van a nemzeti csapatra. Soha nem kérdőjelezte meg a döntéseimet. Tehát ezt kellett volna felsorolnia Jorge Jesus szövetségkapitánynak. Egy idézet. Ebből a megnyilvánulásból. Hibát követtem el, amikor egy Peléhez vagy Maradónához mérhető játékos melegítettem, majd nem küldtem pályára. Hát még egyszer mondom, diktálta a szövetségi kapitánynak, hogy mit mondjon.
0: Ezt még nem olvastam. Ezt a részét nem olvastam, én azt olvastam, hogy elmondta, felsorolta azt, hogy miben szegte meg az ígéretét vele szemben. Jesus, és ő ezért nem látott más kiutat, mint hogy felálljon. Tehát, hogy én...
1: És hogy ezt mondja el a sajtónak.
0: És hogy ezt a sajtónak mondja el, így van, ezt közölje. Ez a papír, mert akkor rendben van.
7: Pontosan.
0: Hát akkor teljesen rendben van. Hát akkor teljesen rendben van, így tudja magát és őt rehabilitálni a Jesus, hogyha ezt a sajtónak elmondja. Jesus nem mondta el a sajtónak.
7: Ezt nem Jesus mondta el. Pontosabban Jesus ebből a 8 pontból semmit nem mondott
0: el. Ez nehezményezi Ronaldo.
7: Ezzel sértődött meg Ronaldo, fogta magát és azonban. És a végkifejlete az egésznek az, azt mondta, hogy amíg a Jorge Jesus a szövetség kapitány, addig ő nem lép pályára.
0: Igen.
7: És akkor most jön az a része, hogy eddig a Nemzetek Ligájából 4-ből 4 mérkőzés megnyerve. Ronaldo nélkül.
0: Ez egy nagy dilemma, így van, és az ország ugyanakkor meg Ronaldo mellett van. Hát a már kiplakátolták az egész országot Ronaldóval.
7: Így van, vagy legalábbis, hogy a szövetségkapitány micsoda egy szemét alatt. Uh-huh. Csak hogy most összehasonlítjuk azzal, ugye, hogy egy elveszített világbajnoki döntő után Lionel Messi hosszas tépelődés után azt mondja, hogy befejezi a válogatottságot, vagy beleállunk ebbe az élesztőszerű dagasztó kenyérbe, ami még itt rotyog, meg pufog, meg a csuda tudja, hogy mi lesz. És mi van akkor, hogyha azt mondja a portugál szövetségnek az elnöke, azt mondja, hogy oké, CR, tartjuk magunkat ehhez, akkor marad a szövetség kapitány.
0: Én nem tudom, mi lesz. Én azt gondolom, hogy mindenkinek arra kellene törekednie, hogy a Ronaldo ebből a válogatottságból méltósággal távozhasson.
1: És ahhoz több ember kell.
0: Ehhez több ember kell, és több menet kell, és ezt meg kell adni egy ilyen kaliberű játékosnak.
1: Így van.
7: Igen, az embernek az egóját is egy kicsit visszább kellene venni.
0: Nem fogja visszavenni, ő ilyen.
1: Szerintem ne nyilatkozunk olyan embernek a véleménye, vagy olyanról, amiről nem tudjuk, hogy ő ezt hogyan éli meg. Tehát annyira más magaslatokban van ez a Ronaldo, és nem egóról szól, hanem egyszerűen ezek megbeszélt dolgok, és hogyha valakivel, tehát ha velem az edző igen. megbeszél valamit, hogy én 400 gyorsan úszok, és elindít 200 méter mellúszásban, hát én is felháborodok. Egyrészt azért, mert nem tudok 200 mellett úszni, másrészt pedig megbeszéltünk valamit. Tehát én azt gondolom, hogy itt az a baj, hogy a kommunikáció nem megfelel. Elő.
7: Akkor lenne igaz ez az állítás, hogyha a szövetségkapitány is azt mondja, hogy tényleg itt volt ez a 8 pontos előírás, és akkor én ehhez nem tartottam magam. Vétkeztem, én bűnöm, igen. De nem mondott egy szót sem, sőt, azzal kapcsolatban, amikor megkérdezték, hogy mi a véleménye erről a levélről, megrázta a vállát, és azt mondta, hogy bemegyek a szövetségbe dolgozni,
1: és Gábor, ez a baj. Tehát én mindig azt gondolom, hogy szóval addig jó a Ronaldo, és addig jó a Milák Kristóf, és addig jó a sok legenda, amik hozza az eredményt, és ha véletlen más irányba gondolja az ő életét, akkor meg onnantól ezzel lehúzzuk a vécénőket. Tehát, hogy...
7: Az utóbbi időben nem nagyon hozta az eredményt. Gábor,
0: azt látjuk, hogy nagyon be vagy a Ronaldo ellen, ami a szíved nem, joga, nem. Szíved joga, nem. Ezzel baj. Nincsen semmi baj. Csak
7: elfogultak vagytok
0: csak,
7: vele.
0: Csak szeretjük megvédeni. Egyrészt, mert szeretjük őt, másrészt azért, mert általában ebben az országban legalábbis több támadást kap, mint elismerést. Itt valaki azt írja, és ez legyen a zárszó, csak azért, mert elmúlt már 9:30. Tudjuk, Ronaldo nem egy egyszerű eset, de ez van. Viszont Ronaldo azt nyilatkozta, hogyha neki azt mondják, nincs rá szükség a válogatottban, elfogadta volna. De neki azt mondták, hogy helye van a válogatottban. Ehelyett össze-vissza szivatták, ha ezt Messivel csinálják, szerintem ugyanez a szitu. Ekkora világsztárral ezt nem lehet tenni, és ha ez Messivel történt volna, vele sem. Ezt a portugál vezetőség nem jól mérte fel. Üzeni Gyuri Győrből. Ennyi.
7: Itt mindenki hibázott. A szövetség kapitány és maga Ronaldo is, mert azt nem teheti meg, hogy fogja magát, és fölül a magárepülőire, és hazaröpül, és elkezd tüsszögni. Mindenki hibázott.
0: Már ez a magárepülő is hangulatkeltés. Bocsánat, annyit hallunk mostanában magárepülőkről, Ronaldo legalább megérdemelte. Tehát, hogy mivel közlekedjen? 42-es villamossal? Vagy mi?
7: Jó.
0: Ott áll a parkolóban, és azzal megy. Hát nem fogja megvárni, míg a Vizer megszivatja.
1: De Monakóban mindenki ezzel jár.
7: Ez most részletkérdés, hogy
0: igen, hogy csak te mindig, meg. Hát persze, hogy részletkérdés, csak mindenki ilyenkor előjön, hogy magárepül, ami nyilván egy újságcikkben, egy rádióban, egy hangulatkeltő faktor, mert nincs köze ahhoz, hogy Ronaldo hogy közlekedik.
7: Bocsi, a hangulatnak a kiinduló pontja az, hogy fogja magát és cserben hagyja a társait.
0: Nem a társait hagyta cserben, hiszen nem. Te mondtad, hogy a társai remekül futballoztak nélküle is. Tehát, hogy ő a társait nem akarta cserben hagyni, ő méltatlannak tartotta ezt a helyzetet, és elment, és kész.
7: Akkor ez nem cserbenhagyás?
1: Nem, mert egyébként nem is játszott volna, mert a feltétel az volt, hogy első és utolsó mérkőzés, és a szövetségi kapitány kérte fel arra a fél órára a következő meccsre, és ő ezen sértődött meg, hogy akkor miért kéri föl, és miért változtatja meg a döntését.
0: Jó, gyerekek, itt vannak az álláspontok, köszönjük szépen, Gábor, be kell fejezzük el, elment az idő messzivel.
7: Minden jót!
0: Köszönjük szépen, szia Horthy Gábor!
1: Ezt sose fogunk dillőre jutni.
0: Nem, és
1: Hontival,
0: és mi kettő mindig fogjuk védeni a Ronaldot.
1: De én bárkit megvédek, aki egy picit különc, és mégis valamiben kimagasló, de...
0: És még valamit tegyünk hozzá, Ronaldo azok között volt, akik szívből gratuláltak Lionel Messinek a pályafutásához.
1: Így van, és mindenki erről beszél.
0: Gábornak ez ott a horizontján se volt.
1: Hát azért, mert még ott tartunk, hogy magárepülőgép.
0: Igen, magárepülőgép. Jó, mai nap legjobb pillanata, Évi.
1: Hát a monogámia mindig egy hát vita téma közöttünk, hogy egy párkapcsolatban miért fontos ez, és Michael Douglas most ugye kiadott egy könyvet saját magáról, írta a félrelépéseiről, balhéjairól, és arról is, hogy Catherine Zeta-Jones milyen feltételekkel ment hozzá, például, ha megcsalja, $5 millió kell fizetnie. És hát mi is erre elkezdtünk beszélgetni, hogy nálunk milyen feltételekkel mennek a párkapcsolatok.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
13: Fordítva.
12: Üfödlőzne gyelgéz a kék
13: nöttye. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
14: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülőérzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
17: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
18: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
20: Önnek a Protexin kell.
21: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
23: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
24: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák!
2: Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 grammos Kramfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 grammos Pikok Prága és Onka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
24: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
25: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
28: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:10 lesz egy perc múlva. Nyugi, nekem sem veszi Gyuri fel már 2 éve. Én is a konyhából írok, lecsót főzök home office-ban. Igen, Hédi vitája Hontival.
2: Hogy maradjak, Évi?
1: Végre kiosztottátok ezt a Ronaldos Real gyűlölő hortit. Köszi, Lacuska. Honti Gábor a végén egy gúnyos nevetéssel feloldotta a beszélgetést és bizonyította az igazát, Roland. Sziasztok, Gábor még azt sem említette, hogy elnézést kér mindenkitől a válogatottban, hogy lelépett, abban hibázott. A nyilatkozatban ez is benne volt. Nem, hát Gábor, Honti Gábor nem azért van, mert ő objektív. Tehát, hogy ezt felejtsük el, az objektivitást máshol lehet számon kérni rajta, nem? És ő egyébként igen, gyűlöli Ronaldót, és ő ennek hangot ad.
2: Jó, de a labdarúgás mondjuk már ki volt valaha objektív.
1: Ja persze, igen, az meg a másik. Jó, Évi, a mai nap legjobb pillanatai mik voltak?
2: Így van, olvastunk egy cikket Michael Douglasról, aki könyvet írt magáról, és bevallotta, hogy fiatalon falta az életet, viszont ő is egy nő miatt megváltozott, mégpedig Catherine Zeta-Jones miatt, és monogám életet vállalt. Elkezdtünk csapaton arról beszélni, hogyha házasok lennénk, ki mit vállalna be?
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Michael Douglasról sok mindent lehet hallani. Van kedvenc szerepetek vele kapcsolatban?
2: Szerintem egyébként az összes ilyen nagyon, nagyon jó volt. Én nagyon szeretem színészként.
3: Igen, most és Maragd Románcet imádtam gyerekként.
1: Igen, de volt, amikor bekattant a Mekiben.
3: Ó, az meg a másik.
1: Az a másik. Most, vagy igen. A San Francisco utcáin, nagyon fiatal volt még.
4: Ó, tényleg. De jó, igen. Én azt nagyon
1: szeretem. És egy csomó, na mindegy, tényleg fantasztikus színész. 82 éves egyébként, Oscar díjas, stb. És hát ugye, amit még tudunk róla, az, hogy imádta a nőket. Gyakorlatilag... akit lehetett, tehát tényleg ez a röptében is a legyet, kategória volt, és szóval mindenféle félrelépésről vallott most ebben a könyvben, balhékról, betegségekről, stb. És ne felejtsük el, és ezt is ugye tudjuk, hogy 27 évvel ezelőtt, 1999-ben találkozott Catherine Zeta-Jones-szal, aki nála 25 évvel fiatal. Gyönyörű.
2: Igen, gyönyörű. És egyébként nem döbbentünk meg rajta, miután tudtuk, hogy nőcsábász, inkább azon, hogy Catherine hogy szereted bele, és hogy mert bele szeretni egy ilyen fiatal emberbe?
1: Hát mert hogy egy évvel később hozzá is ment feleségül, született 2 gyermekük. És akkor most jön az, hogy Catherine Zeta-Jonesnak milyen feltétele volt. Van egy házassági szerződésük, ezt ugye ő kötette, és a hűtlenségre is van itt kitétel. Azt mondja, a hűtlenségre vagy válás esetére Douglasnak 5 millió dollárt kellene fizetnie Catherine Zeta-Jonesnak, ha megcsalja.
3: Igen, úgy volt vele, hogy valószínűleg a jó Michael nem tud magán uralkodni, hiszen látta az előéletét, de majd azért mégiscsak ez az összeg majd egy kicsit lehiggasztja, ha hangulatba kerül.
1: Igen, ez egy érdekes dolog ez a kikötés, tehát ezzel Catherine akart gazdagodni, 5 millióval gazdagabb lenni, vagy úgy érezte, hogy 5 millió dollár azért Michaelnak is fáj.
2: Az már lélektani határ, igen, valószínűleg. Én is ezt gondolom.
4: Hogy nem kellett neki a pénz, ő a férfivel volt szerelmes, csak nem tudta már, azt gondolt, hogy ezzel így meg tudja fogni. Igen.
1: Mennyi pénz lenne az, amitől viszonylag boldogan venni tudomásul, hogy megcsalt a párod?
4: Nincs az a pénz.
1: Na!
3: Csomó nullát oda pakolj.
2: Tegyél oda.
4: 1 milliárd.
1: 1 milliárd forint? Nagyon éhes vagy, kicsi lány.
4: Most akartam
1: nagyon csak mondani. A vagyonadó. Képzeljétek el, hogy Catherine Zeta-Jones azt mondta a kapcsolatuk elején, hogy ő akkor megy bele a kapcsolatba, hogyha ez egy monogám kapcsolat lesz. Ez nagyon nehéz így Michael Douglasnak mondani, nem tudom egyébként, hogy itt adta előtte, vagy nem tudom. Hogy... De hát basszus, hát ha tudod, hogy azzal a férfival vagy együtt, akinek fél Hollywood megvolt, és ráadásul szexfüggő, akkor ez hogy adod elő?
3: Hát már gúnyos, már gúnyos helyzet.
4: Ennyire egyszerűen.
2: Határozottan.
4: Így van, pontosan. Tehát, hogy itt nem volt vesztenivalója. Tehát, hogyha a pasi akarja, akkor belemegy.
1: És a pasi akarta. A pasi akarta, és Michael Douglas is itt jön most az érdekes dolog. Azt mondja, hogy rendben van. Azt mondja, hogy adjál pár percet, el kell intéznem 5 telefont. 5 telefonhívást.
3: És ez igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez zseniális. Tehát, hogy ez a férfi nagyon akarta ezt a nőt.
2: Ezt akartam mondani.
3: Mi nem mutatja más jobban a Michael Douglas elszántságát, mint ez a húzás. Tehát ennél a pasinál nagyobb dolgot nem lehetett volna így gesztusként tenni szerintem.
1: Igen.
2: És mi is így, ezt a részt azért mi is így gondoljuk. Tehát, hogy ez egy óriási lépés volt az ő részéről, hogy megtette azt, hogy akkor azt az 5 telefont megejti, ezért a nő miatt, azaz értünk nőkért.
1: Szerintem tehát, Anett nem így érzi.
4: De, már így érzem.
1: Tényleg ilyen szűz férfiak kellene, hogy ő le. Hogy a Csabinak meg jönne egy hasonmása, pont ugyanúgy igen. néz ki, ugyanúgy van egy borászat a ászáron, és csak ő szűz. Lecserélni de a mostanit.
4: Én gondolkodom.
1: Ugyanaz, mindenben ugyanaz, csak csontszűz. Nem tudom, van ilyen szó, de...
3: előne kerüljön az ászári csontszűz, Csabi, mert nagy baj lesz.
4: nem cserélném le, de...
1: Miért? Hát...
4: De azért, mert most már azt gondolom, hogy...
1: Tehát... Inkább a mocskos múltjával szereted? A sok-sok híddal?
4: Elfogadtam. De nyilván, de nem akkor a hidakat, tehát nem volt híd, amikor csak én egyedül, amikor mi belementünk ebbe a kapcsolatba.
1: Nem mondta el. Hát csak volt nem élete előtte.
4: Volt,
1: aki ez visszanyúlhatott volna bármikor.
3: Mindig van híd. Kapcsolat előtt mindig
1: always
3: van.
1: Always bridge.
3: Én nem egyszer voltam olyan helyzetben, amikor valakivel ismerkedtem, és tudtam, hogy többen is vannak körülötte, és úgy voltam vele, hogy de akkor is én leszek majd az, aki kell neki.
1: Jó, lányok, nem tudtok egy picit engedni?
4: Hát, milyen picit?
1: De most mondok valamit, tehát nem tudom, Csabi hány éves vagy, de mindegy is. Mondjuk él meddig, legyen 92 éves koráig.
4: Szuper.
1: Oké.
3: Okay. No, miért nem örülsz ennek?
1: Örülök. Neki. Most hány éves?
4: Most 41.
1: Tehát akkor van még 41 éve. 51 éve.
4: Igen.
1: Csabinak van még 51 éve. Elvesz feleségül, de azt mondja, hogy ő még 4 nővel a haláláig leszeretne feküdni.
4: Igen.
1: Erre adjál neki 4 szabadkártyát.
4: Jó. Meghatározott.
1: Tudsz-e ennyire toleráns lenni?
4: Hát 70 fölött igen.
1: Tehát te adnál neki 4 szabadkártyát, de ezt 70 fölött kezdheti el használni.
4: Igen.
1: Mert akkor már nem fog neki állni? Azért, vagy akkor téged nem érdekel ő már? Vagy úgy gondolod, hogy 70 fölött már úgyse lesz kapós?
4: Mert lehet, hogy nem is élek 70 fölött, és akkor nem tudom, nem tapasztalom azt meg.
1: De azt csak mondom, hogy egy picit próbáljunk egy kompromisszumot kötni.
4: Most,
1: 4 kártyát adjál.
4: Igen, hát nyilván nem szeretném most ezeket a kártyákat odaadni neki a következő 30 évben, amikor még azt gondolom, hogy... Igen, nem, mert
3: az
2: első 30-ban azt akarja mondani, hogy nem akarja odaadni, igen. Mert még aktív a Csabi, meg ő
1: is. Miért nem csinálod azt, hogy odaadod neki a 4 kártyát, de ezt idén használja fel, és akkor túl vagy rajta.
3: Igen, de
4: hát
3: jó.
4: Ez nem jó ötlet.
1: Miért? Idén? Hát ez decemberig.
4: Nem, hát tudod, hogy milyen véleményem van erről, Gábor? Hát akkor nekem jövőre
1: összeszorítod a fogadat
4: akkor
1: decemberig.
4: Akkor jövőre már nincs pasim. Ezt
1: mi az, hogy nincs pasi? Jövőre lesz egy olyan pasid, aki élete végéig hűséges. Igen, lesz. De most 4 nőt engedsz neki.
4: Nem engedek neki.
1: Én engedek neki.
4: De nem te élsz vele.
3: Én minden évben engedek neki.
1: Évi?
2: De ebben megvan szabva, hogy mit lehet, tehát csak egy együttlét?
1: Egy aktus, igen.
2: Igen, de és akkor ehhez nem társul hozzá az, hogy fel kell szednie, tehát oda mehet, dirdur, pif, paf, és visszajön.
1: Igen, hiszen ezek olyan kapcsolatok, akiket nem mondott le. Ugye telefonhívásokkal. De nem égette fel a hidakat.
2: Mert azt akartam mondani, hogy az én szabadkártyám, én ezt végig gondoltam.
1: Köszönöm.
2: Én adok 4 szabadkártyát.
4: Azt én is
1: köszönjük a férfiak nevében.
2: Kizárólag örömlány.
1: Úgy néz a szemembe, hogy...
2: Lehet, tudom, hogy nem döbben
3: szegezem. Na most jól elkaptalak,
1: örömlány.
3: Ezt nézd, milyen szót tudok.
2: De nem azért, hát most nem tudtam máshogy megfogalmazni, tudtam, igen? Hogy már... És tudod miért? Mert nyugodtan elmehet oda, mert azt tudom, hogy ott az érzelem nem fog urrá lenni rajta. És ez csak abszolút egy testiségről beszélnénk ebben. Uh-huh. Mert hogy nekünk azért nem arról szól csak a megcsalás, hogy testileg megcsalnak, hanem lelkileg.
3: Én hallottam már olyan történetet, amikor lett ott érzelem is, de mindegy.
1: De mindegy. Jó, de az Évi nem tudja elképzelni, az Évi azt gondolja, hogy ha testiség van, akkor mindig van érzelem mögötte. Ezt mi pasik egyébként tudjuk tagadni, igen. Cáfolni.
4: A nők többsége nem. Igen.
1: Így van. Tehát akkor neked ez, hogy örömlány.
2: Hát ha megszabhatom, hogy mi
1: és
2: a
1: szabad. És ezt élete végéig? Négy darab, vagy hogy nem. Szeretnéd? Tudja le gyorsan?
2: Tehát,
1: vagy...
2: hogyha ugyanaz a kérdés, hogy életem végig együtt van velem, akkor én például most le tudnám az egészet.
1: De decemberig négy örömlány.
2: Én négy nap egymás után.
1: Négy... látod, mennyire másképp gondolkodik egy nő?
4: Igen, és ez tök jó.
1: Van örömlányok vannak a Ászáron?
4: Hát hivatalosan nem tudom.
3: Nevezd meg azt, akit annak gondol.
1: Igen.
4: Ja, sok mindenki. Több is, mint négy.
1: Jó, ti, akik engedélyezitek feleségként ezt a négy nőt, akarjátok tudni, hogy mikor teljesül be? Hogy mikor megy az uratok beteljesíteni az egyik kártyájukat? Vagy inkább ne tudjál róla?
4: Hát most azt mondom, hogy nem szeretnék tudni róla. Nem mondom azt, hogy a végén, amikor hogy nem kérdeznék hát
3: akkor,
4: rá.
3: Csukd be a szemed, mikor mész a hűtő felé, mert ott lesz, tehát hogy ott lesz kiírva. Hát
4: igen, de az milyen
1: Gyuri
4: már?
1: Kiírja.
4: Hát akkor kattogna az agyam, amikor elmegy otthonról, hogy na akkor...
1: De akkor is kattog az agyat, hogy egyszer hazajön fáradtan, ezért leszedte már az összes szőlőt, fáradtan is, te ott bújni akarsz hozzá, meg akarnál többet is, és azt mondja, hogy jaj, most fáradt vagyok, most ne. Akkor biztos azt fogod gondolni, hogy mert a nőnél volt. Pedig lehet, hogy nem.
4: Igen, nem
1: tehát,
4: tudom.
1: Hogy melyik rák belülről téged erősebben?
4: Hát nyilván az, amikor nem tudom. Az jobban.
1: Tehát akkor tudni akarod a dátumot?
4: Akarom is tudni, meg nem is. Tehát, hogy én így...
2: Legyél határozott a banát.
4: Akarom.
2: Persze, hogy akarjuk tudni. Ah,
3: szeretnél-e részt venni ebben egy kicsit? Hát egy közös készülés, közös öröm. Hát például, mit tudom én, szép új ruhát vesz az alkalomra, mit tudom én a Csabinak.
2: Azt elmondom neked, a szabadkártya egyik feltétel, hogy én mondom meg, mibe megy.
3: Ezt nem mondtad.
1: Na, most még rápakolsz egy párat?
2: Igen, hát azért persze, még felöltöztetem, hogy érezze még jobban magát, hogy sikeresebb legyek.
3: Klein.
2: Azt.
1: Persze. Akarod-e tudni, hogy kivel?
2: Mondom, persze, hát fizetettel.
1: Fizetettel? Te akarod-e tudni, kivel?
4: Igen. Szeretném azt is tudni.
1: Oké, szeretném tudni. Ha hazajön este, de lehet, hogy már éjfél is van. Uh-huh. Ebből a megvárod, ébren maradsz.
3: Már fütyörészik az ajtóban, hallott, hogy közeledik.
1: Ébren. Megkérdezed-e tőle, milyen volt?
4: Persze, hogy megkérdezem.
1: Mi van, hogy azt mondja, hogy nagyon jó?
4: Elsírom magam.
2: Édesem.
1: És még van három nő, tehát még három kártyája van.
4: Teljesen.
2: De azért mondom, egymás utáni nap is, mikor a harmadik nap hazajön hullafáradt, azt fogom mondani, bírod még? Élvezed?
1: Hát mit szólsz ez, Gyuri? Ez szörnyű, nem?
3: Hát ez az.
2: De utána túl vagyunk, és utána 48 év, vagy ami még van hátra,
1: az már a tiéd,
2: az
1: igen.
2: Próbáld
3: meg bekalkulálni, hogy szereted is ezt az ember, szerelmes vagy belé.
2: De... Hát de ez a szeretet, hogy megengedtem, hogy egy kis edzőtáborba menjen.
3: Na tessék.
1: Na jó, ki tudjátok-e jelenteni most a rádióban, te jelenlegi párodnak, te jövendőbeli párodnak, hogy adsz négy szabad kártyát?
4: Nem. Én biztos nem jelentek ilyet.
1: Gondold ezt még egyszer át.
4: Igen, ki tudom jelenteni.

0: Kíváncsi lenni piros kalandjaira. Tehát, hogy, mert ő nem úgy nincs, mint egy normális munkavállaló, hogy elmegy két hétre nyaralni, és akkor tudjuk, hogy ott van Cipruson, és akkor majd visszajön. Hanem egyszer csak nincs. Aztán megint van. Megint nincs. Megint van. Tehát, hogy...
1: Hogy amikor nincs, akkor mit csinál?
2: Ki vesz egy-egy szabad napot. Biztos neki is kell intézni dolgokat. Ilyenkor megy orvoshoz, vagy milyenek. Gondolom, például.
0: És nem számon kérés ez, tehát, hogy, hanem hogy az is lehet, hogy van valami fantasztikus, nem tudom.
1: Élete? A rádión kívül?
0: Igen.
3: És a kártyáit használja? Hát ezt ma nem tudjuk megkérdezni tőle, de...
0: Na mindegy. Szóval ezért jön Nyerges Iza, Icuka újra, 10 óra után, mint régen. És akkor szórakozzatok vele, ha tudtok. Mármint nem így értem. Nem így értem.
2: Hát, próbáljatok meg azért.
3: Izgalmas délelőtt elé néz.
0: Szép napot mindenkinek, ez a lényeg. Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
4: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban. Már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú urzinol tablet.

0: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
2: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
5: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
6: Most igazán megéri Kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, idén is díjazták a családbarát kórházakat. Véget ér a vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart, szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit is. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismert el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
11: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben családbarátságot.
10: Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben. Csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma. Köztük 3 magyarnak is. A katmandui kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. Változékonyabbra fordul az idő, a délelőtt még napos, a délután már felhősebbnek ígérkezik. Este, késő este már több helyen várható csapadék is. Az élénk szél mellett délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap reggel még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: A Dead or Alive slágere szól a délelőttben. Szeretettel köszöntöm Önöket, én Nyerges Izabella vagyok. A mai napunk úgy néz ki, hogy kettőig Vágó Pirost helyettesítem, aztán este visszajövök és kívánságműsorozunk is. Várom Önöket, jó, hogy itt vannak!

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Rádium. Szeretettel köszöntöm Önöket, én Nyerges Izabella vagyok, és ma a délután kettőig Vágó Pirost helyettesítem. Nem tudom Önök, hogy vannak vele, de én imádok mozizni. Azt néztem, hogy ez a hét az utolsó, amikor még olyan igazán csodálatos vénasszonyok nyara típusú időjárásban lesz részünk, és utána viszont indul a bekuckózás, sok lesz majd a zápor, zivatar és az eső, és hát az egyik legtökéletesebb őszi, illetve téli program a filmnézés vagy a sorozatnézés. Szeretem csinálni moziban is, ahol belengi a termet a fattogatott kukorica illata, de most már ugyanezt az élmény szerencsére otthon is tudjuk tökéletesen reprodukálni. Imádom olvasni a filmekről szóló kritikákat, és régebben, amikor még igazán fiatal voltam és bohó, képes voltam az Oscar-díj kiosztó gálát is élőben nézni jó pár liter előre bekészített és lefőzött kávéval. Szóval arra gondoltam, hogy ma csapunk egy szuper jó mozis napot, már csak azért is, mert olyan kiváló színészek ünneplik a születésnapjuk ma, mint a ilyen Chevy Chase, Matt Damon, vagy akár Sigourney Weaver, akit ugye az Alien filmekből is nagyon-nagyon jól ismerünk. És hát addig is, amíg én csokorba szedem a velük kapcsolatos érdekességeket, újdonságokat, szeretettel várom az SMS-eket abban a témában, hogy Önöknek melyik a legkedvesebb filmjük. Mi az, amit már 1 milliószor láttak, és miért pont arra esne a választások, ha újra és újra meg kellene nézni. A 0620-22-22-122-es SMS számon éri kell a retrót, amíg Falkó énekel, és jön a Verve és a Keserédes szimfónia is.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma filmezős mozizós napot tartunk, mert hogy jön az az időjárás, amikor bekuckózhatunk majd, és jól fognak jönni azok a tippek, amiket egymásnak adunk szuper jó filmekkel kapcsolatban. Faggattam önöket arról, hogy melyik a legkedvesebb filmes alkotásuk, és annak örülnék a legjobban, hogyha azt is megírnák, hogy mi az, amit abban a filmben annyira szeretnek. A 0620-22-22-122-re várom a válaszokat. Na de hát úgy korrekt, hogy akkor már én is elmeséljem önöknek, hogy melyik az egyik legkedvesebb filmem. Tegnap besétáltam egy könyvesboltba, és pont ennek a filmnek az eredeti könyvverzióját vásároltam meg, ugyanis kapaszkodjanak meg, én nem tudtam róla, hogy létezik. Annak ellenére, hogy a Bárányok hallgatnak az egyik legkedvesebb mozis alkotásom, fogalmam sem volt róla, hogy ezt Thomas Harris regénye alapján készítették. A könyvesbolt polcai megpillantottam azt is, hogy a filmben főszerepet játszó Anthony Hopkinsnak van önéletrajzi kötete is, úgyhogy lesz bőséggel olvasni valóm az őszi-téli időszakra. Hogy mit szeretek a legjobban a Bárányok hallgatnakban? Nem a borzongató részét, hanem azt, hogy engem minden érdekel, ami a pszichológiával kapcsolatos, imádok az emberi lélek rejtelmeiben kutakodni, és hát bizony ez a film, és a benne található főszereplők Hannibal Lecter, illetve az FBI ügynök tanuló Clarice Starling nyomozó beszélgetései bizony hihetetlen pszichológiai mélységeket tartalmaznak, úgyhogy szeretettel ajánlom a filmet azoknak, akik azért bírják a borzongást is, mert hogy az is van benne bőséggel. Várom akkor tehát mostantól az önök SMS-eit is. Mi a kedvenc filmes alkotásuk, és pontosan mi az, amit annyira imádnak benne? Adjanak nekem is ötleteket, mit nézzek majd az őszi-téli időszakban. Addig is, amíg bepötyögik a válaszokat, jön a Krisztál és az Ezerhold, és itt van Michael Jackson is, ez a Bad.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mivel ma mozizós napot tartunk, éppen ezért a hírek után a következő órában itt lesz majd velünk egy olyan énekesnő is, akit egy filmszerepben is láthattunk tündökölni, nevezetesen a Mad Max egyik részére gondolok. Tina Turner énekel. Az emberek együttes slágerével pedig megpróbálom egy kicsit előcsalogatni önöknek a napocskát is.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb.
0: És a változatos retro kedvencek között az is kiderül majd, hogy lesz egy egyetemi beadandó dolgozatból Oscar-díjas forgatókönyv.
2: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős az a pillanat, amikor ott állunk a csomagautomatánál, egyik kézben a telefon, a másikban a csomag, esetleg még egy szatyor is lóg rajtunk, és ilyenkor minden plusz művelet egyel több is a kelleténél. Az új Foxpost applikációval az automatánál is egyszerűbb lehet a dolgunk. Az automatához csatlakozva a kijelző vagy a kezelőpanel használata nélkül néhány gombnyomással nyithatjuk a rekeszt. Az applikációban ráadásul a csomagfeladástól az átvételen át a nyomkövetésig több mindent egy helyen intéz. És akkor jöjjön a mai kérdésünk, amire ma is a 0620-22-22-122-es számon SMS-ben várjuk a megfejtéseket. Mire nincs szükségünk az automatánál az appos rekesznyitáshoz? A. Az automata kijelzőjének használatára, B. A csomagunkra, C. A telefonunkra.
4: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
10: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklő az újházépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
13: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
14: Rise up, eat smart.
4: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
15: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
16: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
17: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
18: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.

0: Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. Cipbank. Számíthat tanácsainkra.
1: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Tartarazzia az utakon, a mobilozókra koncentrálnak a rendőrök. Közeleg a kék túrázás napja. Ma több felé már jól jöhet egy esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége. Egyebek mellett Budapesten, Százhalombattán, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
7: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
6: Szálloda gyulladt ki éjjel egy szerbiai síközpontban. A tűzoltóknak reggelig sem sikerült megfékezniük a lángokat. A hotelt éppen felújították, már majdnem végeztek a munkával. Sérültekről nem érkezett hír. Azt még nem tudni, mi okozta a tüzet. Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, csapadék sem kizárt. Általában 18-23 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Szép számmal érkeznek az SMS-ek a mozizós napunkon azzal kapcsolatban, hogy kinek melyik a kedvenc filmje, mit ajánl nekünk az őszi-téli időszakra, úgyhogy hamarosan ezek közül is csemegézek majd. Előtte viszont még itt a Republik és

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mozizós napot tartunk már csak azért is, mert hogy rengeteg kiváló színész ünnepli a születésnapját, gondolok itt Chevy Chase-re, vagy Sigourney Weaver-re, vagy Matt Damon-ra, akinek már az egyetemi beadandójánál megpecsételődött a filmes karrierje és a sorsa, annak ellenére, hogy ő nem színészetet tanult. A Harvardra járt egyetemre, amerikai irodalmat hallgatott, és ott volt egy olyan kurzusa, ami egy úgynevezett íráskurzus volt, az egyik beadandónál egy felvonásos színdarabot kellett volna írnia a tanárának. Hát ehhez képest ő fogta magát, és az egy felvonás helyett 40 oldalnyi filmes forgatókönyvvel rukkolt elő, akkor írta meg a Good Will Hunting című filmnek a legelső verzióját. A tanára pedig annak ellenére, hogy nem ez volt a feladat, nem bántotta őt, hanem inkább azt írta az elolvasott forgatókönyvre, hogy ez annyira jó, fiam, hogy ezt ne add fel. És hát később ebből a nyersanyagból született meg a Good Will Hunting Oscar-díjas forgatókönyve, úgyhogy én nem csodálkozom rajta, hogy Matt Damon már ott a filmezés felé kacsintgatott. A tehetség ott volt benne elrejtve. Jelenleg is fut egy szuper jó filmje a moziban. Az Odüsszeiát ajánlom a szülinapos Matt Damontól igazán jó szívvel. Tina Turner énekel, és előtte még itt az Ace of Base is, és hamarosan csemegézek az önök SMS-eiből is. Kinek melyik a legkedvesebb filmes alkotása? Mit ajánl nekünk jó szívvel az őszi-téli bekuckózós időszakra?

Gerei Retro Rádió. Ma mozizós napot tartunk, és örömmel veszem, hogy olyan sokan írtak SMS-eket a kedvenc alkotásokról. Jó szívvel tudunk ajánlani így egymásnak is ötleteket. Mi mindent nézzünk meg az őszi-téli bekuckózós időszak alatt. Én kezdtem a sort, említettem, hogy nekem a pszichológiai mélysége és tartalma miatt a bárányok hallgatnak az egyik kedvenc filmem, és ehhez csatlakozott egy retro hallgató is. Szia Izus, azt én is nagyon szeretem. Emiatt a film miatt akartam éveken keresztül kriminálpszichológus lenni. Fel is vettek a Texasi Egyetemre, Austinba, de közben rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez a pálya jót tenne a lelkemnek, úgyhogy befejeztem az ottani pályafutásomat. Azt írja nekem Beus, hello Izus, az én egyik kedvenc filmem az Alkonyat. Hogy miért? Egy kicsit elvisz a mesék világába. És itt van velem Nándi is, hello Izus, én is hozzászólnék a fiammal, a Kincs, ami nincs című filmet. Körülbelül 99-szer néztük meg. Nándi, biztos vagyok benne, hogy lesz ez még a duplája is. És végül Ildikó pedig azt mondja, hello Izus, én a Star Wars trilógiát szeretem nagyon, a régieket. Megunhatatlan, gyerekkorom hatalmas kedvence. És imádom a pénznyelő filmet is Tom Hanks-el. Annyi, de annyit nevetek rajta. Ezt azoknak ajánlom jó szívvel, akik imádják a vígjátékokat. Ildikó, köszönjük szépen! Nem fogunk unatkozni az őszi-téli időszakban, ez biztos. Csemegézek majd még az önök SMS-ei közül, és hozom a Sigourney Weaverrel, illetve Chevy Chase-zel kapcsolatos érdekességeket is, mert hogy Matt Damonon kívül ma ők ünneplik színészként a születésnapjukat.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai szülinaposunk Sigourney Weaver. Annak idején Oscar jelölést kapott a Gorillák a ködben című filmért, ami Afrikában, Ruandában játszódik, úgyhogy hamarosan itt lesz velünk a KFT. És az Afrika is... A KFT mellett Póla Abdul is énekel, aki koreográfusként dolgozott egy csomó filmes alkotáson, többek között például az ő feladata és felelőssége volt, hogy a Doors filmben Val Kilmer pontosan ugyanúgy mozogjon és táncoljon, mint anno Jim Morrison.

0: A változatos retro kedvencek mellett pedig az is kiderül majd, hogy a szülinapos Sigourney Weaver mivel hívta fel a rendező Ridley Scott figyelmét magára akkor, amikor az Alien filmek castingjára ment.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Sajt és szarvasgomba jól megférnek a tányéron, és így a rádiókonyhában is. Bagi István szarvasgombásznak nemrég sikerült először isztriai szarvasgombát ellenőrzött körülmények között termesztenie hazánkban. Ez amúgy a gasztronómiailag legértékesebb szarvasgomba fajta, ami kiváló bizonyos sajtokhoz is. És hogy a maximumot tudjuk kihozni a sajtok élvezetéből, Harmad Csaba gasztronómiai szakértő és sajtbíra mutatja be a hallgatóknak, hogyan is fogjunk neki a sajtkóstolásnak.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős az a pillanat, amikor ott állunk a csomagautomatánál, egyik kézben a telefon, a másikban a csomag, esetleg még egy szatyor is lóg rajtunk, és ilyenkor minden plusz művelet egyel több is a kelleténél. Az új Foxpost applikációval az automatánál is egyszerűbb lehet a dolgunk. Az automatához csatlakozva a kijelző vagy a kezelőpanel használata nélkül néhány gombnyomással nyithatjuk a rekeszt. Az applikációban ráadásul a csomagfeladástól az átvételen át a nyomkövetésig több mindent egy helyen intéz. És akkor jöjjön a mai kérdésünk, amire ma is a 0620-22-22-122-es számon SMS-ben várjuk a megfejtéseket. Mire nincs szükségünk az automatánál az appos rekesznyitáshoz? A. Az automata kijelzőjének használatára, B. A csomagunkra, C. A telefonunkra.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Cranfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
11: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiautó.hu oldalon.
15: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
16: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton Tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
17: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
18: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
19: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
20: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig készletről azonnal a Papasz Autónál.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 300.

0: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos változásokat megtalálják a MÁV Inform oldalán. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Az idei címre egyébként 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
1: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávec Kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg, egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
0: Áramszünet miatt 63 bányász rekedt a föld alatt este Koszovóban. Egy bányakomplexumban kiégett egy trafóállomás, az elektromos hálózat hibája miatt a felvonók sem működtek. A vályárok mintegy 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a bányát, végül reggelre sikerült őket a felszínre hozni. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége, egyebek mellett Budapesten, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A részleteket megtalálják a központ weboldalán. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Jönnek is a részletek az időjárásról. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Rengeteg hölgy van a világon, aki azt mondja, hogy azért nem visel magas sarkút, mert akkor már jóval magasabb lenne a párjánál. A mai szülinaposunk Sigourney Weaver rácáfol erre, hogy hogyan, mindjárt elmesélem. Előtte viszont még Stevie Wonder énekel.

Slágerei Retro Rádió. Ma mozis napot tartunk, mert hogy eljön majd az az idő, sajnos pár héten belül, amikor be kell kuckózni, sokat fog esni az eső, hűvös lesz, és az egyik legkiválóbb őszi program az bizony a sorozatnézés és a filmnézés lesz. És amúgy is van egy csomó szülinapos színészünk ma, többek között például Chevy Chase és Matt Damon mellett. Ma látta meg a napvilágot Sigourney Weaver is, akinek kétségtelenül az Alien filmekben alakított szerepe a leghíresebb. Ott ugye ő volt Ripley hadnagy, és volt egy olyan testi tulajdonsága, amivel különösen fel tudta hívni magára a rendező figyelmét. 14 éves korában már magasabb volt 180 cm-nél is, és ami akkor hátrány volt, mert kamaszként nagyon sokat csúfolták azzal, hogy langaléta, az később az előnyére vált. Ez a különleges testalkat, a hölgyeknél oly ritka a magasság az, ami megalapozta az Alien-es szerepét. Sőt, Sigourney a casting előtt úgy döntött, hogy rádob erre az egész látványvilágra még egy lapáttal, és úgy ment el Ridley Scotthoz, a rendezőhöz a castingra, hogy felhúzott még egy annyira magas sarkú csizmát is, hogy na úgy aztán már a magassága végképp majdnem a 2 métert súrolta, és hát Ridley Scott, hogy meglátta ezt az egészen különös, furcsa jelenséget, rögtön azt gondolta, hogy ki ez a nő, nagyon érdekesen néz ki, közelebbről is meg akarom ismerni, így lett Sigourney Weaverből Ripley hadnagy, én magam is imádom az Alien filmeket, mindegyiket nagyon sokszor láttam. Ikonikus szerepe az biztos. Csak úgy, mint a gorillák a ködben, és az egy dolgozó lány is, amelyekért ugyanabban az évben kapott Oscar jelölést. Az egyikkel a legjobb női főszereplő kategóriában versenyzett, a másikkal meg a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Hát nem kell lennél nagyobb bizonyíték arra, hogy ő egy szuper jó színésznő. Melegen ajánlom az ő filmjeit is. Jön a Kiss együttes, I was made for loving you baby, ezt hallgatjuk meg közösen a Retro Rádióban 2 falat között, és itt a Green Day és a Basket Case is. Nagyon jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel.

Erei Retro Rádió. Az utolsó szülinaposunk Matt Damon és Sigourney Weaver után Chevy Chase, akinek imádom a vígjátékait, egy annyira tündéri fickó. Szerettem őt az amerikai vakációban és az európai vakációban is. És hát hamarosan aktuálissá válik a Karácsonyi Vakáció című filmje is. A Christmas Vacation 1989-ben készült, ugyanaz a család, a Griswold család játsza benne a főszerepet, aki az amerikai meg az európai vakációban is, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen film trilógiának a befejező záró karácsonyi része, a szokásos Chevy Chase-es humorral. Tényleg jó szívvel ajánlom. Tudom, hogy sokan túlzásnak érzik, hogy október 8-án mit keres még a témáink között a karácsony, na de hát ha körbenéznek a boltok polcain, már most roskadoznak a mikulásoktól, a műfenyőktől, meg a mindenféle üveggömböktől. Szóval hamarabb a nyakunkon lesz az ünnep, mint gondolnánk, és bizony, amikor már degeszrettük magunkat a töltött káposztával, meg a halászlével, és elnyúlunk, elterülünk a kanapén, akkor bizony jól jöhet egy jó kis karácsonyi film. Idén ez legyen a Karácsonyi Vakáció Chevy Chase-zel a szülinaposunkkal. Jön az Opus és a Life is Life a Retro Rádióban. Én ma 2-ig tartok önökkel, aztán átadom a terepet Dénes Tominak, viszont nem marad el a kívánság műsorunk attól, hogy most Vágó Pirost helyettesítem. Este 6-kor még szeretettel várom majd a hívásaikat. Üzenjenek ma is azoknak, akiket igazán szeretnek. Lá, lá, lá.

Ezért itt van a helye a legnagyobb magyar sikerek között Fenyő Miklós slágerének, és jön a Made in Hungária. A filmet annó nem csak Magyarországon, de külföldön is bemutatták. Több nemzetközi filmfesztiválon is szerepelt. Ott volt Karlovivári-ban, Chicagóban, Montreálban, Torinóban, Hamburgban és még Kairóban is. Sőt, a granadai fiatal filmrendezők fesztiválján még közönségdíjat is nyert. Fenyő Miklós, Made in

0: És mivel manapság nagyon népszerűek az önéletrajzi ikletésű zenés művek, mint amilyen például a Freddie Mercury életét bemutató Bohém Rapszódia is, éppen ezért belehallgatunk a Queen egyik nagyszerű sikerébe, amit George Michael-el készítette kell. Ez a Somebody to Love a Retro Rádióban mindjárt, maradt még egy óránk együtt. Dénes Tamás kettőkor érkezik.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerős az a pillanat, amikor ott állunk a csomagautomatánál, egyik kézben a telefon, a másikban a csomag, esetleg még egy szatyor is lóg rajtunk, és ilyenkor minden plusz művelet egyel több is a kelleténél. Az új FoxPost applikációval az automatánál is egyszerűbb lehet a dolgunk. Az automatához csatlakozva a kijelző vagy a kezelőpanel használata nélkül néhány gombnyomással nyithatjuk a rekeszt. Az applikációban ráadásul a csomagfeladástól az átvételen át a nyomkövetésig több mindent egy helyen intéz. És akkor jöjjön a mai kérdésünk, amire ma is a 0620 22 22 122-es számon SMS-ben várjuk a megfejtéseket. Mire nincs szükségünk az automatánál az appos rekesznyitáshoz? A. Az automata kijelzőjének használatára, B. A csomagunkra, C. A telefonunkra.
3: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
4: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
10: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
11: Rise up, eat smart.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
13: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Arena. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
14: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
15: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsabbal, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: A beat minden lehetséges, Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
17: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
18: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kramfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
20: Jön a kihagyhatatlan retrobuli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
21: A reklám után.

0: A magyar gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia elmondta, az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánossá tették a jelentést az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés nyomán konkrét változásokat vezetnek be. Az új jelzési rendszerben a panaszok nem jutnak majd vissza az intézményvezetőhöz, és névtelenül is lehet jelezni. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket is tartanak, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Megbénulhat holnap a brüsszeli reptér. A Zaventemen dolgozó földi kiszolgálók egy része ugyanis sztrájkba kezd. A Brussels Airlines emiatt az odaérkező vagy onnan induló járatai mintegy 40%-át törli. Valószínűleg más légitársaságok is erre kényszerülnek majd. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
0: Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye. Felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég. Ott akár eshet is. Általában 18-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
3: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Lehet azon vitatkozni és érveket felsorakoztatni, hogy vajon mennyire egészségtelen dolog az, hogyha a munkában is össze vagyunk zárva a szerelmünkkel, de Gloria Estefánnál működik a dolog, az ő férje egyben a producere is. Ez a Konga a Retro Rádió.

nézni, hogy működik-e az, vagy egészséges dolog-e az, hogy a szerelmünkkel a munkaidőben is össze vagyunk zárva, de nem érdemes, mert szerintem van, akinek bejön, van, akinek meg nem működik ez a helyzet. Gloria Estefáról meséltem például, hogy nála tökéletes ez a dolog, mert a férje egyben a producere is, és most olvastam egy végtelenül tüneményes cikket egy úgymond családi vállalkozásról, ha nevezhetem így. Az a lényeg, hogy volt egy pilóta apuka, akinek a 22 éves lánya is pilóta lett, és az volt az élete nagy vágya, hogy 10 000 méter magasságban együtt repüljenek az apukájával, és amikor a legelső ilyen közös műszakjuk volt, hogy együtt volt apa és lánya a pilótafülkében, akkor ráadásul még az édesanyja is a repülőgépen volt, aki pedig légi utas kísérőként dolgozott, szóval ezért mondtam, hogy ez a repülőút, ez kicsit olyan volt, mint egy családi vállalkozás. Nem tudom az önök életére mennyire jellemző ez, hogy össze vannak zárva a párjukkal, de beszéltem már a Kívánság műsorban is olyan kamionsofőrökkel, akik együtt csinálják végig a műszakokat, a férj és a feleség. Beszéltem már olyan vendéglátásban dolgozó házaspárral, akik azt mondták, hogy náluk is szuper jól működik a dolog, és nem is nagyon tudnának sosem találkozni, hogyha nem közös műszakban dolgoznának. Szóval én azt gondolom, hogy ez is egy járható út, csak nem mindenkinek. Bonnie Tyler énekel a Retro Rádióban, előtte pedig még itt az Erasure és az Oasis.

Sokan megszokták tőlem, hogy kívánságműsorozom, és ezzel kapcsolatban keresnek most is. Szervusz Izabella, én nagyon szeretnék egy vidám számot küldeni a versenyzőimnek, akik ebben a pillanatban is készülődnek. Szombaton lesz a 17. kerületben a második rákosmenti jótékonysági torta és kézműves fesztivál, és ott lesz torta, illetve süteményverseny is, és erre készülnek az én kis versenyzőim. Hát nagyon-nagyon aranyosak vagytok, biztos, hogy ez egy szuper jó program, úgyhogy én most kivételt teszek, és annak ellenére, hogy a kívánságműsor majd csak 6 órakor indul, lejátszom nektek a Midnight Oil Betsy Burning című slágerét, a hasonló megkeresések pedig akkor, ahogy mondtam, 6 és 8 óra között este jöhetnek a 0620 22 22 122-es számra. Nektek nagyon jó sütés főzés!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bruce Springsteen 70 pluszosan is megállíthatatlan, lelőhetetlen, jelenleg is két teljes albumon dolgozik egyszerre. Ezek még 2026-ban idén megjelennek, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az egyik karácsonyi ajándék majd ott a fa alatt a Bruce rajongóknál. Dénes Tamás a Born in the USA-jel kezd. Én pedig azért olyan nagyon-nagyon nem búcsúzkodom, hiszen este 6 órakor ismét találkozunk a Kívánság műsorban. Jó volt önökkel ma délelőtt, kora délután. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Sajt és szarvasgomba jól megférnek a tányéron, és így a rádiókonyhában is. Bagi István szarvasgombásznak nemrég sikerült először isztriai szarvasgombát ellenőrzött körülmények között termesztenie hazánkban. Ez amúgy a gasztronómiailag legértékesebb szarvasgomba fajta, ami kiváló bizonyos sajtokhoz is. És hogy a maximumot tudjuk kihozni a sajtok élvezetéből, Harmad Csaba gasztronómiai szakértő és sajtbíra mutatja be a hallgatóknak, hogyan is fogjunk neki a sajtkóstolásnak.
2: Rádiókonyha.
1: Rádió
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Foxpost játékunkban most Istvánt köszöntöm a vonalban. Szia, mi ott csinálsz éppen?
4: Szia, kedves Piros. Hát munkában vagyok, éppen beérkeztem a telephelyemre. Csak hát közben szeretem volna játszani is.
3: Igen, küldtél egy SMS-t, ráadásul jó SMS-t. Ugye arra a kérdésre, hogy mire nincs szükségünk az automatánál az appos rekesznyitáshoz. A. az automata kijelzőjének használatára, B. a csomagunkra, vagy C. a telefonunkra. És te erre mit írtál?
4: Az A válasz a helyes.
3: Pontosan, nem kell, hogy a kijelzőn babráljunk, mert ugye a telefonunkkal már rá tudunk csatlakozni. Te nagy csomag feladó vagy, vevő vagy, átvevő?
4: Hát én is, meg a pár legfőképp a párom inkább csomagokat fogadni szoktunk, de éve-hova azért előfordulat is, hogy küldjük a csomagot.
3: Föladtok. Most akkor az a lényeg, hogy ezzel nyertél, és gratulálok!
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Harab Bele gasztró élmény csomag és egy Foxpost ajándék csomag a Foxpost applikáció jóvoltából.
4: Nagyon szépen köszönöm, örülök!
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre seavajjal mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
14: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
15: Rise up, eat smart.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
15: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
16: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
17: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
18: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
19: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
20: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
21: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
22: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Falusi Marian már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
23: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
24: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
25: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
26: Kérsz fekete virslit?
27: Nagyon szellemes, olyan nincs.
26: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
27: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
26: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
27: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nyilvános a jelentés a bicskei

0: Címjelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. A súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben kötelező lesz a független külső vizsgálat. A Fidesz figyelemelterelésnek tartja a gyermekvédelmi jelentést. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta rádiónknak Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
1: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
0: Újabb késelés volt Lengyelországban. Ezúttal egy Varsóhoz közeli iskolában történt támadás. Egy 15 éves fiú három embert megsebesített, egyiküket, a gondnokot halálosan. A tettest az igazgatónak sikerült megfékeznie, a rendőrök később a fiút őrizetbe vették. Tegnap egy lengyelországi szakközépiskolában történt késelés, 10 megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek, a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, ma is hozom a legnagyobb slágereket. Steve Miller Bandtől egészen a Neoton Familiáig, rögtön a legelején Bruce Springsteen énekel.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva. Ez délután 14:30 a mikrofonnál. Dénás Tamás, és mindenki az esőre vál, de hát az eső sajnos egyelőre még nem éri el a Kárpát-medencét, ugyanis nagyon úgy nézett ki, hogy a hidegfronttal jelentősebb eső érkezik. Ez egyelőre úgy néz ki, hogy a hétvégére fogja tartogatni az erejét, mert hogy egész egyszerűen, ahogy itt nézem a friss animációt, szétesett az a frontális csapadékmező, amely elkaphatott volna bennünket. Ritka az ilyen, de szó szerint annyira várunk már erre az esőre, hogy Kovács Kati ezzel táncdalfesztivál tudna nyerni. Tehát az eső egyelőre, még egyszer mondom, annyit várat magára, hogy a legfrissebb hírek szerint valószínűleg a hétvégén általában 10-15-20 mm-nyi eső várható, inkább tehát a hétvége lesz majd csapadékosabb. Egyébként itt olvasom, azt írja az egyik internetes újság, hogy az év első 9 hónapja nem volt ennyire száraz 1901 óta, mint az idei. Hát éreztük. Finoman szólva is éreztük. Na menjünk tovább, eső tehát lesz majd a hétvégén. Most viszont nálunk Neoton Família lesz, meg Steve Miller Band, de előttük itt a Cardigans és a Romeo és Julia betétdala, Loveful a Retro Rádióban.

0: Klubrádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Ricky Powerivel és Rock Milédivel folytatom, majd itt a Retro Rádióban most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:43. Azt írja Csilla, 442-es főút Martfi után a Sörgyár közelében útfelújítási munkálatok miatt egy sávon halad a forgalom, jelző őr irányít. Csilla, köszi. A kamionos Ati szerint Göteborg eső, 13 fok, E45. Jól járható nyilván Svédországban. Azért mondok még egy hazai információt, nevezetesen baleset történt a 61-es főúton Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél a félpályás lezárásnál. Itt váltakozó irányú most a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: megtanultam mindent.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2,5 perc elmúlt, 3:43 a folytatásban olasz zene érkezik, nem is akármilyen, stadionok éneklik, mi most pedig jó alaposan lejátszunk itt a Retro Rádióban, hiszen ez már a Ricky Poveri.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a kamionos adász írt SMS-t. Hello Tamás, még nem érkezett meg a hidegfront Pécsre, lehet, hogy csak kora este várható valami eső. A Rock Me Lady nekem nagyon tetszett, kár, hogy nem a G-Masters győzött. Hát nyilván ez a hazai pálya lett volna Pécsnek. Most viszont szaladjunk tovább, hiszen ami tuti biztos, hogy az AD Stúdió megszólal a következő órában itt a retro rádióban.
1: Ha akarod, még ezerszer mondom el.
0: És játszani fogom a Kommunárz nagy sikerét, a Don't Leave Me This Way. Atya Isten, mennyit bulisztunk erre. És még számtalan nagy sláger jön a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsor támogatja a 29 éves Media Markt. Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Sajt és szarvasgomba jól megférnek a tányéron, és így a rádiókonyhában is. Bagi István szarvasgombásznak nemrég sikerült először isztriai szarvasgombát ellenőrzött körülmények között termesztenie hazánkban. Ez amúgy a gasztronómiailag legértékesebb szarvasgomba fajta, ami kiváló bizonyos sajtokhoz is. És hogy a maximumot tudjuk kihozni a sajtok élvezetéből, Harmad Csaba gasztronómiai szakértő és sajtbíra mutatja be a hallgatóknak, hogyan is fogjunk neki a sajtkóstolásnak.
3: Rádiókonyha.
2: Rádió
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
8: 199, 98, 97.
9: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
12: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
11: Mit is mondott? Artrevin?
12: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
11: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
12: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
13: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd

0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
1: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
8: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
9: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Holnapra is juthatnak felhők. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban.

0: véleményt kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
1: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzális Intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és Pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
0: Egyszerre 3 medve rontott egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében. A férfi a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Ilyen csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. A tehén nem élte túl a támadást. A gazda úgy menekült meg, hogy a közelben turisták jelentek meg, akik zajjal elijesztették a vadállatokat. Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, ott akár eshet is. Általában 18-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 4 perc elmúlt délután 3 óra, és egyelőre kifejezetten kellemes idő van az érkező hidegfront előtt, bár higgyék el, nem sokára az is megjön. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában szerepet kap Doktorában vagy a V-motorok, a nyitány viszont már is a Jazú sikeré.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Van olyan, hogy nyilván családi vállalkozásokban valószínű, hogy apa, lánya vagy apa, fia összeáll és úgy alkotnak valami maradandót. Még olyan is van, hogy aztán tényleg a teljes család benne van, de hát a nem családi bizniszekben ez annál érdekesebb. És most olvastam arról, hogy van egy 57 éves pilóta, egy Michel de Bruy nevű pilóta, akinek a 22 éves lánya egész életében pilóta akart lenni, úgy, ahogy az apja. És ez meg is történt, és most tényleg az is megtörtént, hogy végre együtt ülhettek a pilóta fülkébe. Apa, lánya, úgyhogy borzasztó nagy volt a készülődés, és természetesen még annál is nagyobb volt az öröm. És akkor kapaszkodjanak teljesen véletlenül. A légitársaság az anyukát, aki egyébként stewardess, szóval teljesen véletlenül az anyukát osztotta be erre a járatra, az Amsterdam Curaçao járatra, úgyhogy történetesen az egész család a légitársaságnak dolgozott, ugyanannak a légitársaságnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy akár családi megbeszélés is lehetett, akár a pilóta fülkébe, akár ott rögtön mögöttem, de ez így szép, azt hiszem. Na mindenre egy kis esőt hozok, jön Samira és a The Rain, ha már a valóságban elmaradt egyelőre a csapadék, akkor legalább zenében legyen meg, de itt lesz utána a V-motorok és a Kommunáz nagy sikere is a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Phil Collins vagy éppen Dobrádi Ákos itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 9 perccel járunk délután. 3:30 után Anikó jelezte, hogy Baksán fényképeznek, csak lassan, meg amúgy is tessék betartani rendesen ezeket a sebességhatárokat, amennyiben lehetséges. M1-es autópálya Budapest felé, Komárom és Tatabánya között, valamint a Tatabány és a Nullás közötti szakaszon is nagyon erős a forgalom. Torlódásokra lehet számítani. M5-ös autópálya Budapest felé az M44-es csomópontnál munkavégzés miatt lezárták a külső sávot a 72-es kilométernél. Itt ugye egy sávra szűkül a pályaszakasz, hát olyan jó 3 kilométer mögötte a dugó. Még egy hírem a 81-es főút Kisbér és Vértesked hely között, a 43-as kilométernél le van zárva a félútpálya burkolat felújítás miatt, jelzőrök irányítanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben itt kapom az SMS-eket Csabától és másoktól is, kívánságokkal, üzenetekkel. A kívánságműsor 6 órától kezdődik, most viszont itt a Menetwork a retron.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió folytatásban. Hozom azokat a dalokat, amelyek a következő órában főszerepet kaphatnak majd. Például egyik legnagyobb kedvencem Máté Péter is énekelni fog majd. És hogy legyen rockzene, az AC/DC is itt lesz talán legnagyobb sikerével. Szóval léggitárokat elő, hamarosan szükség lesz rá, itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
5: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
6: Nem, pont fordítva.
5: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
6: Inkább folytasd a homlok színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
13: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
14: Utcabálról jött a hír a szomszédház mögül. Kiélt mozgott, összegyűltünk úgy este hét körül.
15: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
16: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
17: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attozéig.
18: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
19: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jövő héttől indul a beteg elégedettségi platform. Kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Esősebb hétvége várhat ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi minőség.

0: egyenként 709 forint maradt. Két busz több tucat utasa halt meg egy orosz bomba támadásban Ukrajnában. A Donyeck megyei Kramatorszkban két menetrend szerinti járat éppen ott haladt végig, ahol egy lövedék becsapódott. A járművek teljesen kiégtek, a közelben két társasház is megrongálódott. Az eddigi adatok szerint 33-an vesztették életüket, 28-an pedig megsebesültek. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
0: Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Most néztem az egyik applikációban, hogy jelen pillanatban 24 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. Pontosan 24 óra múlva ilyenkor 17 fok lesz majd. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön a Hip Hop Boys, vagy éppen Shania Twain, a kezdés viszont Bobby McFerrin sikeré.

Metrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Nemrég láttam egy kisfilmet mosómedvékről, hát ez még lehetne egyébként akár cukiság is, csak hogy ezek a tényleg nagyon szép kis állatok, akiket egyébként a prémjukért is tartanak, szóval invazív fajnak számítanak Európában olyannyira, hogy ezt most már hivatalosan is elismerik. És az, hogy invazív faj, az hagyján, de ugye az Észak-Amerikából származó mosómedvék gondot is okoznak most már Európában, hiszen egyrészt számos őshonos állatfajra kedvezőtlen hatással vannak, ráadásul az embere is veszélyes kórokozó és parazita gazdája lehet. Ez a cuki kis állat tényleg jó pofa, meg nagy étvágya van szó, úgyhogy van gond vele bőséggel, és most már Magyarországon is egyre több helyen tapasztalják, hogy van egyébként egy Gerzson névre keresztelt jeladós mosómedve, így azért próbálják figyelni azt, hogy pontosan merre járnak, mit csinálnak, és mekkora a szaporodás, mert abból is van bőséggel. Úgyhogy érdekes dolog ez az egész mosómedve sztori, mert szaporodnak, ugyanakkor az emberek kedvelik őket, de azért veszélyes. Valahol nagyon veszélyes, legalábbis ezt mondják az állatokkal foglalkozók. A folytatás nálunk hozza majd a Republikot és az AC/DC-t is, előtte itt a Labus és a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: A Maros Áruzsa Magdival vagy Elton Johnnal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45, M1-es autópálya Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint Tatabánya és a Nullás közötti szakaszon is erős a forgalom, torlódások vannak. M5-ös Budapest felé M44-es csomópontnál munkavégzés miatt a külső sávot lezárták a 72-es kőnél, egy sávra szűkül a pályaszakasz, 3 kilométeres a dugó. 81-es főút Kisbérés, Verteskert hely, a 43-as kilométer környékén burkolatfelújítás, a félútpályát lezárták, jelzőrök irányítanak, dugó van. 1-es főút Budaörsön a templom térnél lévő körforgalomnál személyautó motorkerékpárt ütött el félpályás útzár mellett. Helyszínelnek végül 4-es főút árokba hajtott egy személyautó Püspökladány nyugati határában Kaba felé, félpályás az útzár.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel jár most már 3:45 után. A folytatásban kaptam egy zseniális SMS-t. Szia, M1-es pályán Pest felé a Zsámbéki pihenő után baleset, és itt egy, na azt tudom mondani, hogy egy egész szóvirágban van egy nagyon-nagyon szép szexuális szokás kibontakozóban. Azért hozzáteszi, hogy a belső sáv sem erre sem megy. Az a lényeg, hogy nagyjából, hogy a baleset problémákat okozhatnak az arra autózóknak. Köszönöm szépen, a megfogalmazás az csillagos ötös volt, csak nem mondható el a rádióban. Menjünk is tovább, hiszen érkezik már is a német Fancy, aki a 80-as évek közepén 2-3 olyan dal durantott el, amire a félvilág táncolt és a félvilág szerette. Én most ebből az egyiket elhoztam ide a Retro Rádióba, ez pedig nem más, mint a Bolero.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy baleset történt a 61-es úton Tamás és Nagykónyi között a 63-as kilométernél, félpályás a lezárás egyelőre. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, a magyarok közül a Bestiákat emelném ki. De játszom a 90-es évek közepéről a brazil Corona világrengető sikerét is. És jönnek a további nagy slágerek még a hidegfront érkezése előtt itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
5: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass szervizpontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most. Carglass!

0: bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up. Eat smart.
1: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
2: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
3: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
4: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
7: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
11: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: 1 milliárdos kerettel indul a gyermekvédelmi jóvátételi alap. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta el Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
16: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.

0: tehén nem élte túl a támadást, a gazda úgy menekült meg, hogy a közelben turisták jelentek meg, akik zajjal elijesztették a medvéket. Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet. A csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-esen Budapest felé a Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és M0-ás közötti szakaszon erős a forgalom, telítettek a sávok, lassabb haladásra, torlódásokra számíthatnak. Az M5-ösen Budapest felé az M44-es autóút csomópontjánál dolgoznak, ezért lezárták a külső sávot. A 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 2-3 kilométeres dugóra kell készülni. A 81-esen Kisbér és Vérteskehely a 43-as és 44-es kilométer között burkolatfelújítás zajlik, a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőrök irányítják.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Barbie kolléganőm is a hírekben jelezte, hogy több fokkal fog majd visszaesni a hőmérséklet a hétvégére, és akkor várható, ráadásul még némi eső is majd. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig a sztárok érkeznek, a Bikinitől egészen Billy Idolig, a kezdés a Queen-é.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és miután jön a hideg front, méghozzá jelentős hőmérséklet eséssel, ezért megkérdeztük orvos meteorológusunkat, hogy ő mit lát, mit tapasztal a következő 24 órára. Nos, azt írja, hogy a hosszabb frontmentes időszak után most sokan érezhetnek olyan alapvető frontok okozta tüneteket, mint ingerültség, indokolatlan feszültségérzet, koncentráló képesség romlása, álmosságérzet, migrénes panaszok. A csapadék érkezés a mozgásszervi betegeket viseli majd meg, leginkább derék és csípőtáji fájdalom jelentkezhet, de a különösen nőket érintő kézizületi gyulladás is ilyenkor fel tud lángolni, ráadásul holnap ugye a hidegfront szeles, és az eddigieknél jóval hűvösebb, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű időjárást hoz, úgyhogy még azt is ideírta, a meg- és felfázás elkerülése érdekében javasolt az elmúlt hetekhez képest melegebb, és persze rétegesebb öltözet. Hát ennyit az orvos meteorológustól, a folytatás Billy Idol-é vagy az Eddáé, előtte pedig Gloria Estefanié lesz itt a You'll Be Mine Party Dime a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Hurigenzel és Gudics Mátéval folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont közlekedjünk, 3,5 perc múlva lesz 3:46. Az M1-es autópályán Budapest felé Komárom és Tatabánya, valamint Tatabánya és a Nullás közötti szakaszon is kifejezetten erős a forgalom, telítettek a sávok, így többfelé torlódásra kell számítani. M1-es, M7-es közös kivezető oldalon és az elválástól az M7-esen is telítettek most a sávok a Balaton felé, lassabb haladásra készüljenek, különösen a Törökbálint és az Érdi szakaszon. 1-es főút Budaörsön a Templom térnél lévő körforgalomnál személyautó motorkerékpárral ütközött, félpályás út mellett még tart a helyszínelés, míg a 82-es főúton Győr déli város részében a Szent Imre úti szakaszon a Balogh Ádám és a Mazsola utca között két személyautó karambolozott, félpályás az utcán.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Küldetésünk az önterményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Szena már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első 3 koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
12: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
15: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
16: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
17: Az Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és mielőtt búcsúzkodnék, egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni az önök figyelmét, nevezetesen ma este 8-tól Abaházi Presszó. Hát ez még a szokásos, de az Abaházi Presszóban ma este Deák Bill Gyula emlékest lesz. Mindez tehát este 8-tól itt a retro rádióban. A folytatásban viszont Nyerges Izabella érkezik, és a 2 órás retro kívánság műsor, amely a Roxette nagy sikerével indul majd. Én ezzel a 80-as évekbeli dallal búcsúzom mára. Kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást! Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
5: A hőben van az égen, elfeledem majd, hogy elfáradt a végen. Holnap újra indul minden ugyanúgy.
6: Demién koncert az arénában december 30-án. Köszöntjük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
7: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamed 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
12: Hunyavá szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
15: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
14: Mit is mondott? Artrevin?
15: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
14: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
15: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
16: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
17: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
18: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
19: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
7: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
1: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050
9: V40-es Motorolajára. Most csak 8990 forint a Bárdi Autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
20: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
21: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Lezárult a mentők 20 milliárd forintos eszközbeszerzése, erdélyi gyűjtemény lett az év tájháza. Eső érkezik a napokban, jól jön az őszi kalászosok vetéséhez. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az országos mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 több funkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Évtájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként három pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
25: A kiskunmalsai tájház és kenyérsütőház, és a vajdaságból a doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
24: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a Vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára két hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 mm-t. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Erős a forgalom, telítettek a sávok az M1-es autópályán Budapest felé a Komárom és a Tatabánya csomópont között, valamint Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon. Az 1-es főúton Budaörsön a Templom térnél lévő körforgalomnál egy autó és egy motor ütközött, félpályás útzár mellett zajlik a helyszínelés. A 82-es főúton Győr déli város részében a Szent Imre úti szakaszon a Balog Ádám és a Mazsola utca között két autó karakterizált.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak, és ma is 6 és 8 óra között segítek abban, hogy tudjanak üzenni azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek. SMS üzeneteket már is kaptam. Epi azt írja: Hello Izabella, én az anyukámmal dolgozom több éve egy munkahelyen, de külön műszakban, tehát tulajdonképpen váltjuk egymást. Én most neki szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Semmi akadálya Epikém édesanyádnak, Shakira énekel mindjárt, de előtte még van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, jó estét!
1: Jó estét kívánok, egy szállat még kérni a kollégáimnak, egy hosszú munkanap után, Tibor vagyok.
0: És kik azok, akik kaphatják a zenét?
1: Sárközi László, Takács Dávid, Nacika és Dávid, így jó?
0: Tökéletes, persze, mi az, amit üzenél nekik néhány mondatban?
1: Azt tudom nekik, hogy holnapra még több munkát kívánok.
0: Jó, és milyen területen dolgoztok?
1: Tetőket építünk, sajnálom, hogy ilyen a hangom, de úton vagyok haza.
0: Igen, sejtettem, és annyit árulj még el, légy szíves, hogy hol autózol éppen, merre felé?
1: Jelenleg Győr és Moson-Magyaróvár között.
0: Oké, akkor széles utat neked, szia!
1: Köszönöm, szia!
0: Szia, szia!

0: Klasszika.
1: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
0: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: meglepetéseket szervezünk azoknak, akik önöknek igazán fontosak. A meglepetés pedig két részből áll, kedves gondolatokból és egy szuper jó retro slágerből. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, én Kémia vagyok Dombóváról, és a párom azt szeretné meglepni egy jó pörgős számmal.
0: Jól legyen kedves elárulni az ő keresztnevét.
1: István.
0: Jó, és akkor most jöhet az is, hogy mi az, amit üzenne neki néhány mondatban.
1: Hát mivel jövő héten leszünk 11 évesek, hogy együtt élünk, és 5 éves házasok leszünk decemberben. Nagyon szeretem, és köszönöm, hogy kitart mellettem.
0: Hogyan tervezitek az ünneplést?
1: Hát az még egy kicsit odébb van, de majd valamit kitalálok.
0: Nagyon sok boldogságot kívánok, és köszönöm szépen, hogy hívtál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hello, sziasztok, szép napot nektek.
0: Nektek is, az ajándékslágeretekről a Culture Club gondoskodik, ez a Kama Kama Kama Chameleon a Retro Rádióban.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt, és a kívánság műsorban az a nap jó híre, hogy sikerült bejutni.
1: Meg is jókolom, ne hagyjanak ki a buliból. Nyújtanék egy pár számot a fiamnak, a lányomnak, meg lábot arra, meg ilyesmi.
0: Legyen kedves bemutatkozni, hogy kivel beszélek.
1: Kurusz József vagyok, Lábatlanról.
0: Jó, azt felsorolta, hogy kiknek szeretne számot küldeni, de azt még nem mesélt el nekünk, hogy mi az, amit üzenne nekik néhány mondatban.
1: Hát na, a fiam most megy hazafelé, Oszlápjába a munkahelyről, és most ér haza, ő állandóan elszolgatja, a lányom itt lakik helybe, közelbe, és őket nagyon szeretem, és számíthatok rá, és ő is most megy haza, és a lábatlaniakat meg nagyon szeretem, meg van egy kedvenc szentesem a Zulinak, és annak is egy valami jó. Olyan rázó számot kérek. Tehát nem olyan nyugtatót, vagy altatót, jó? Tehát ami eddig ment, jó?
0: Michael Jacksonra bízom a feladatot, jó? Amit itt most Ön felvázolt. Ez a Smooth Criminal a kívánság műsorban.

fiatal Rozál keresett meg. Szia Izabella! Az volt életem egyik legszebb időszaka, amikor a férjemmel együtt dolgoztunk. Én töltöttem a szódát, ő pedig kihordta a címekre. Nagyon nehéz volt, de hasznos. Abból a keresetből épült fel a házunk. Én most szeretnék a szeretteimnek küldeni egy szuper jó zenét mindenkinek, aki részese volt ennek a bizony igen emlékezetes és szép korszaknak. John Travol-

0: Retro Rádió. A kívánság műsorunk ma is 8-ig az Abaházi Presszóig tart. Addig tudnak üzenni a szeretteiknek. Köszönhetnek névnapot, vagy akár szülinapot is.
1: Jó estét kívánok! Kérni szeretnék egy számot.
0: Igen, kivel beszélek, a keresztnevét legyen kedves?
1: Andrea vagyok.
0: Andi, tegeződhetünk egymással?
1: Igen, igen.
0: Hálásan köszönöm, kit lettnél meg?
1: Egy munkatársamat most dolgozik. Valami jó pörgős számmal.
0: Jó, hogy hívják őt?
1: Nyerő Hajnalka.
0: Jó, mi az, amit Hajnalkának üzennél néhány mondatban?
1: Hát jó sokáig tartson neki a műszak, a délutános műszak.
0: És miért tartson sokáig? Nem az lenne jó, ha haza mehetne?
1: Nem, mert nekem is azt szokta kívánni.
0: Ja, értem. De ez akkor valami belsős poén köztetek, nyugtass meg, hogy ezzel csak viccelődtök.
1: Igen, persze.
0: Jó, és még annyit árulj el, légy szíves, hogy mi a foglalkozásotok, milyen területen dolgoztok?
1: Hát ilyen autóiparban, ilyen, hát ilyen ellenőrök vagyunk.
0: Értem, és a munkaidő az hogy alakul? Este 6-tól reggel 6-ig, vagy röviden?
1: Reggel 6-tól délután 2-ig, meg 2-től 10-ig.
0: 10-ig, jól van, akkor nem olyan vészes, nem kell egész éjszaka ott lennetek, igaz, lányok?
1: Nem.
0: Jó, rendben, neked nagyon szép estét, jó pihenést kívánok.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Én is örülök, hogy hívtál, szia, szia. Lesz egy szuper jó ajándék slágerem számotokra, ez Bon Jovi énekli el a hírek után. Ez a You Give Love a Bad Name a Retro Rádióban hamarosan, a 0620-22-22-122-es szám pedig este 8-ig még bőven él.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Sajt és szarvasgomba jól megférnek a tányéron, és így a rádiókonyhában is. Bagi István szarvasgombásznak nemrég sikerült először isztriai szarvasgombát ellenőrzött körülmények között termesztenie hazánkban. Ez amúgy a gasztronómiailag legértékesebb szarvasgomba fajta, ami kiváló bizonyos sajtokhoz is. És hogy a maximumot tudjuk kihozni a sajtok élvezetéből, Harmad Csaba gasztronómiai szakértő és sajtbíra mutatja be a hallgatóknak, hogyan is fogjunk neki a sajtkóstolásnak.
3: Rádiókonyha.
2: Rádiókonyha.
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
11: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
12: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
13: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
17: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
18: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
19: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
20: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
21: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
22: A Protexin kell.
23: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
25: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitál. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
26: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Csökken idehaza a csapadékos napok száma. Mostanában viszont azért számíthatunk némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
29: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullám, számok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
28: Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
27: Retro Rádió közlekedési hírek.
28: Telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán és az elválástól az M7-esen is. A Balaton felé lassabb haladásra kell készülni a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is. Az 1-es főúton Budaörsön a Templom térnél lévő körforgalomnál baleset történt, egy autó és egy motor ütközött. Félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Kiépült az új terelés az M5-ös

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

következik a kívánság műsorban Blake Shelton és a Footloose szól. Napokkal ezelőtt akkor még egy ilyen szomorkás hangulatú történetet osztottam meg önökkel, írt egy kedves állandó hallgatónk, aki mindig SMS-ezik, főleg akkor, amikor biztonsági őrként nagyon hosszú szolgálatokban van, hát nyilván ott azért lassabban telnek az órák egymagában, főleg amikor mondjuk ilyen 24 órákat kell eltölteni a munkahelyen, és hát ő szegényként panaszolta, hogy vett egy új biciklit magának, ami ráadásul a munkába járásának az elengedhetetlen eszköze volt, és ellopták a biciklit. Hát én úgy sajnáltam szegényt, majd megszakadt a szívem érte, de most pár nappal később jelentkezett, és elmesélte, hogy megvan a bicikli. Külön szeretne köszönetet mondani minden embernek, aki segített, akár csak egy kattintással, akár csak egy megosztással. Vas Gergőnek hatalmas nagy gratuláció, mert ő volt az, aki észrevette a biciklit, és hát a történetről annyit kell tudni, hogy akinél megtalálták a bicajt, ő nem a tolvaj. Ő úgy vásárolta valakitől ezt a bringát, úgyhogy a rendőrségi nyomozás az nyilván ilyenkor még megy tovább, de a bringa visszakerült az eredeti tulajdonosához, úgyhogy a sztori ebből a szempontból végre egy happy end, nagyon ránk fér a mai világban. Blake Sheltonnal ünnepeljük meg mindezt, és ahogy mondtam, köszönet mindenkinek, aki segített megtalálni az elveszett bicajt.

0: Folytatom Önt a kívánság műsorban. Én Nyerges Izabella vagyok. Miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok, szia Izabella.
0: Hello.
1: Szeretnék kérni egy számot. Kinga vagyok.
0: Kinek üzennél?
1: A húgomnak szeretnék kérni egy számot.
0: Mi az apropó, ami miatt eszedbe jutott ő?
1: Hát, hogy jövő hónapban műteni fogják, és hogy a műtét sikerüljön neki.
0: És elárulod, hogy mennyi ideig lesz kórházban? Kicsi műtétről vagy nagyról van szó?
1: Hát, pontosan nem tudom, mert ugye egy ilyen ágyésével lenne műtétje.
0: Akkor jobbulást kívánunk neki. Mit szólsz hozzá? Mielőbbi gyors felépülést, meg azt, hogy minden rendben legyen.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Igazán nincs mit. Te mit üzennél neki két mondatban?
1: Hát, hogy nagyon szeretem, és vigyázom magára, és hogyha felgyógyul, akkor nézzem meg engem, látogasson meg engem.
0: Oké, vagy te kerekedj fel, és te látogasd meg, azt is lehet, nem? Úgyis ő lesz rosszabbul most, úgyhogy most neked kell felkerekedni majd.
1: Igen.
0: Jól van. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Szia!
1: Ja.
0: A Depeche Mode nektek muzsikál, ez a Strange Love a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Szoktam mondani, hogy a Retro Rádió egyik leginteraktívabb műsora, hiszen itt nem egy üzenetrögzítővel, nem egy robottal beszélgetnek, hanem velem. Én Nyerges Izabella vagyok, és azért viccelődöm csak, mert tényleg sokan telefonálnak, akik azzal kezdik a mondandójukat, hogy nem is gondoltam, hogy ott ül egy élő ember, azt hittem, hogy csak rá kell beszélnem egy rögzítőre. Hát nem, itt mi dumálunk egymással egy jót, és aztán a végén önök tudnak üzenni azoknak, akiket igazán szeretnek.
1: Jó estét kívánok, én Ágnes vagyok Tápió Györgyéről, és szeretnék üzeni egy számot a páromnak, a Zoltánnak, és a fiának, Norbinak, kismenyünknek, Tázikának, és a két kis unokánknak, a Norbika és Tamarának.
0: Jó, kérlek, azt mondd el, hogy mi az, amit üzennél a szeretteidnek.

0: az íz.
1: 0620 22 22
2: 122.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Én pillanatokon belül átadom a terepet, a mikrofont és a lehetőséget az Abaházi Presszó csaposának, Abaházi Csabának ezúttal Deák Bill Gyulára emlékezünk majd. Jó estét kívánok! Önnek miben tudok segíteni?
3: Ez egy csókolom. Én számot szeretnék kérni a keresztapámnak.
2: Igen, legyen kedves a keresztnevét elárulni.
3: Christopher.
2: És ki az, aki kapja a zenét?
3: Béres István. Nagyon hiányzik, és nem tudom, úgy eszembe jutott, hogy egy számot küldök neki.
2: Ennek nincsen semmi akadálya. Örülök, hogy beszélgettünk, és hát tovább is adom gyorsan a lehetőséget. Valaki még éppen, hogy belefér. Haló, haló!
4: Lebreceni Anett utca vagyok.
2: Szia! Kinek szeretnél számot küldeni?
4: Az anyukámnak.
2: Őt hogy hívják? Mi a keresztneve?
4: Anett.
2: Jó, és mi az, amit szeretnél neki üzenni néhány mondatban?
4: Én nagyon szeretem, és nagyon meg szeretném ölelni.
2: Nagyon cuki vagy, hát hogyha ott van most veled a lakásban, akkor szaladj is oda hozzá, és szerintem ennek semmi akadálya nincsen ennek az ölelkezésnek. Alice Cooper énekli el az ajándék slágereteket. Jön a Poison a Retro Rádióban, és ahogy ígértem, hamarosan, pillanatokon belül kezdődik az Abaházi Presszó is, mi pedig holnap pénteken még utoljára mindenképpen találkozunk, majd akkor is tudnak üzenni a szeretteiknek. Remélem, hogy hívnak sokan, és mesélnek arról is, hogy mit tartogat az önök számára a hétvége, milyen program lehetőségeik lesznek a szombat és a vasárnapi napon, hát ha tudunk egymásnak is ötleteket adni. Puszi! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol Alice Cooper énekel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Cranfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
5: OTP. Itt vagyunk.
6: A hatékonyság fontos egy család életében. Torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
8: Fordítva.
7: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
8: nekje. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
2: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Dizájnnapok kezdődnek szombaton Szegeden. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta el Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
20: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
19: Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. A fesztivál vendégei pólótáska és linómetsző workshopokba is bekapcsolódhatnak. Egyszerre 3 medve rontott egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében. A férfi a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Ilyen csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. A tehén nem élte túl a támadást, a gazda úgy menekült meg, hogy a közelben turisták jelentek meg, akik zajjal elijesztették a medvéket. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma Deák Bill Gyulára emlékezünk. Sajnos az elmúlt 6,5 évben, amióta az Abaházi Presszó kinyitotta a kapuit, ez már a sokadik emlékműsor, amit el kell készítenünk. Egy kicsit eltérünk a megszokottól, rendhagyóak leszünk. Egyrészt Deák Bill Gyula utolsó Abaházi Presszós interjújából is visszaidézünk néhány emlékezetes gondolatot, és olyan pályatársakkal, zenésztársakkal, barátokkal, kollégákkal fogunk beszélgetni, akik az utolsó éveiben, évtizedeiben voltak mellette, nem csak a színpadon, hanem a magánéletben is. Deák Bill Gyulára emlékezünk, ma itt az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Deák Bill Gyulára emlékezünk ma. Olyan emberekkel, olyan barátokkal, kollégákkal, akik az elmúlt években, évtizedekben vele voltak, nem csak a színpadon, nem csak a munkában, hanem a hétköznapokban is. Pető Attila az egyik vendégem. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, Csabi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Akik jártak Deák Bill Gyula koncertre, nagyon jól tudják, hogy állt mögötte mindig egy ember, aki amikor Billnek segítségre volt szüksége, akár a székről szeretett volna felállni, vagy leülni, vagy törölközőt kért, vagy lement a színpadról, vagy feljött a színpadra. Az az ember, aki mögötte állt, aki neki mindig segített, az te voltál.
2: Így van.
1: Hány éve?
2: 37 évig.
1: 37 évig ott álltál mögötte. De hogy kerültél egyébként mögé? Mi a te foglalkozásod, hogy te kerültél oda?
2: Hát ez az egész úgy történt, hogy én az Újhegyén laktam Kőbányán, és amikor oda költöztek 87-ben, akkor úgy megismertem őt minden, és akkor segítettem már neki minden, és akkor 89-ben a Lőrinci Parkba kezdtem nála. De felkért, hogy van-e kedvem csinálni ezt az egész dolgot, meg hogy tetszik. Én megmondtam neki, hogy tetszik, és van kedvem csinálni.
1: Én arra emlékszem, hogy illetve, hogy pont nem emlékszem arra, hogy láttam volna úgy Deák Bill Gyula koncertet, hogy te ne lettél volna ott. De hogy azért ő jóval fiatalabb emberként nem szorult olyan segítségre, mint mondjuk az utolsó éveiben.
2: Az első időben nem is kellett annyira neki segíteni, mind az utóbb a vége fele, de mindig megkért, hogy legyek ott a közelébe.
1: Biztonságot adtál neki.
2: Így van.
1: Én tudom, hogy ti úgy hívtátok egymást, hogy keresztapú, nagybáty, nem tudod.
2: Nem, keresztapám.
1: Keresztapám. De ő tényleg a te keresztapád? Tehát van rokoni kapcsolat köztetek?
2: Nincs rokoni kapcsolat.
1: Aha.
2: Csak én a keresztapámnak tekintettem őt, és meg a feleségét is, tanyugtassa őt, és őt meg keresztanyámnak szólítottam, és elfogadták.
1: Ez azt jelenti, hogy ti akkor nem csak akkor találkoztatok,

0: csak amikor Deák Bill Gyula koncert nem, volt, hanem, hanem a hétköznapokban is.
1: Így van.
0: Minden nap?
1: A héten 3-4 minimum találkoztunk, de amikor a kőbány nyálogtak az újhelyén, akkor napi szinten találkoztunk. Együtt kártyáztunk, römisztünk, fajjadoztunk.
0: De a hétköznapokban is szüksége volt a te segítségedre?
1: Volt igen szükség, amikor plakátoztunk, még amikor csomagoltam a plakátot, neki segítettem csomagolni a plakátot. Minden, amikor szüksége volt, akkor ott voltam.
0: Az, hogy Billnek, Deák Bill Gyulának te segítettél, az számodra mit jelentett? Hát nyilván, ha nem tetszett volna a zenéje, akkor nem mentél volna oda hozzá, nem ismerkedtetek volna meg.
1: Én úgy tekintettem rá, mint második apám.
0: Amikor zenét hallgattál, mielőtt még Billt megismerted volna, volt-e kedvenc Bill dalod?
1: Volt, bizony volt.
0: Melyik?
1: Az Oszvéd, nekem, ami a kedvencem, az Oszvéd, akkor az István a királyból a Tátos, az a mai napig, azt minden nap meghallgatom.
0: Mind a mai napig?
1: Mind a mai napig hallgatom.
0: Jó, de hát azért gondolom, az utóbbi egy hónapban azért másképp hallgatod.
1: Hát könnyezve.
0: Sokszor én téged figyeltelek a bulikon, hogy folyamatosan járt a lábad, meg talán még énekelted is a dalokat vele.
1: Ez így volt.
0: Volt valami konkrét meghatározása annak, hogy mi a te feladatod, mi a te beosztásod Deák Bill Gyula zenekorában, a Deák Bill Blues Bandben?
1: A konkrét feladatom az ott volt, hangfalakat pakolni, összekötni minden, és utána vele vigyázni, mögötte állni, segíteni mindenben, amiben kell.
0: Vigyázni rá? Kellett rá vigyázni?
1: Úgy mondom a vigyázást, hogy az, amikor fölállt, leült, minden abba kellett segíteni.
0: Ez egy nehéz meló?
1: Mellette nem volt.
0: Mennyire volt ő szigorú ember? Mert sokszor tűnt úgy, mondjuk a kívülállóknak, hogy mintha parancsokat osztogatna, miközben valószínűleg a színpadon nincs arra lehetőség, hogy légy, hogy bátyám, kedves Attila, tedd mer meg nekem, légy szíves, adod a törölközőt. Tehát ilyet maximum annyi, hogy kézjelzések voltak.
1: Így van, mert neki nem is kellett mondani semmit nekem, mert tudtam minden mozdulatát, hogy mikor mi kell, víz, a törőköző.
0: Ez mennyi idő alatt alakult ki nálad, hogy te tudod azt, hogy ő mit szeretne mozdulatokból?
1: Mennyit, megmondom őszintén, hogy közben, hogy én elkezdtem vele dolgozni, minden egy fél éven belül mindent kitanultam mellette. Na de büszke is vagyok arra.
0: Hát büszke is lehet. Szigorú ember volt ő? Tehát, nem. Hogy megkövetelte a rendet maga körül?
1: Nem. Teljesen hétköznapi ember volt. És nagyon jó poénjai is voltak.
0: Hát hihetetlen jó humora volt. Lehetett vele jókat röhögni.
1: Ez így van.
0: Színpadon is?
1: Ott is.
0: Mert tényleg kívülről sokszor tűnt úgy, hogy a színpadon megköveteli a profizmust ugyanúgy a zenekarától, hát, aki profi volt, mint a körbevei a környezetéből. Tehát ha egy olyan stábbal dolgoztatok együtt, akivel mondjuk akkor találkoztatok egy vidéki rendezvényen, akkor tőlük ugyanazt a profizmust követelte meg szinte.
1: Hát volt rá példa, amikor azt mondta, hogy gyerekek, oda kell figyelni, mert itt és itt vagyunk, most meg kell mutatni, hogy mit tudunk minden, és követelmény az úgy volt a zenében neki minden, de akkor a zenekar is odafigyelte, és meghallgatta a szavait, és úgy csinálták, ahogy kérte.
0: 37 évet ott voltál mögötte.
1: Igen.
0: Érezted néha azt, hogy mondjuk rosszabb formában van? Volt neki ilyen, hogy rossz napja volt, és ez mondjuk hallható vagy érezhető volt a hangján?
1: Indulásnál volt olyan, amikor észrevettem, hogy rossz napja volt, úgy feszült volt minden, de amit odaértünk, minden azt valahogy úgy eltette valahol, és utána már csak az volt, hogy színpadra föl is lenyomjuk a bulit.
0: És ő mindig együtt utazott a zenekarral, tehát nem voltak ilyen...
1: Az utóval vége fele már inkább, de a fia Tamással jött a Mercivel, mert jobban kényelmesen be tudott ülni, kényelmesebben.
0: De egészen addig együtt utazott a zenekari buszban, a zenekarral, technikusokkal, cuccal.
1: Mindennel, komplet zenekar együtt ment.
0: Milyen... Mert azt tudom, hogy neki saját hangfalai voltak, így saját van. Mikrofonja volt, ezekre külön kellett vigyázni, ezeknek külön helye volt?
1: Ez a mai napig a lakásában van.
0: Tehát, hogy ezt nem is a próbateremben, nem is a zenekarral együtt.
1: Nem, egyszer volt Kőbányán egy pincéjük, amit föltöltek és elvittek, és utána elköltöztek onnan a Hölgy utcába, és azóta minden a lakásban van. Meg a kint a Tamásnál.
0: A Tamás a fia, igen.
1: Igen.
0: Itt most mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofonokat, mi beszélgettünk arról, hogy azért volt meglepő, ami történt, hogy Deák Bill Gyula elhunyt, mert hogy ennek nem volt semmi előjele.
1: Semmi, és teljesen hihetetlen nekem a mai napig.
0: Mert hogy volt, korábban voltak egészségügyi problémái, de azok nem voltak ijesztőek, nem tűnt soha úgy, hogy úristen, itt most azért már oda kell figyelni, neki figyelnie kellett saját magára, de nem volt veszélyes a helyzet.
1: Nem.
0: Soha.
1: Nem, semmi mutató jel nem volt ez a tragédiára, semmi.
0: Ő hogy élt egyébként, hogy egészségesen élt már az utóbbi időben?
1: Tehát azt teljesen.
0: Tudom, a rock and roll abba belefért régebben minden. Mindent is elfogyasztottak állítólag azok, akik a színpadon vannak. Mondom ezt, hogy állítólag én is tudom, hogy ez hogy működik. De hogy neki kellett arra figyelni, hogy mit eszik, mit iszik, miből mennyit.
1: Hát, megmondom őszintén, hogy a 2012-es szívinfarktus után nagyon odafigyelt magára, nagyon le is fogyott, betartott mindent. Gyógyszereket, ugyanúgy minden gyógyszert, amit kellett, ugyanúgy szedett.
0: Az de mire szedett gyógyszereket? Erre
1: a vérnyomás.
0: Aha.
1: Akkor a műtét után, hogy volt a vérnyomás, az a szívére, meg minden, a vitaminokat szedte, az italról teljesen leállt. Ásványvíz, mentes víz. Volt olyan időszak, amikor mondta nekem, hogy például, hogy sok a sava, mondtam neki, hogy lehet, hogy a szénsavas vizet vegyél vissza egy kicsit, és menteset igyál. Az is...
0: De te egyébként, ha már itt tartunk, az elején már kérdeztem, de akkor még nem kaptam választ rá, hogy neked mi a foglalkozásod? Te egyébként egy ilyen, tudod, olyanok, akik segítenek mozgássérült embereknek, azoknak van valami hivatalos papírjuk erről.
1: Nekem
0: te csak így haverként voltál, barátként voltál.
1: Így van, családbarátként voltam. Így van, nekem erről nincs papír, mert én hivatalosan design cégnél dolgozok.
0: Én meg voltam róla győződve, hogy mert te annyira profin csináltad, de akkor ezek szerint ezt te csak a billel, tehát hogy senki mással, és a mellette tanultad meg, hogy ezt hogy kell.
1: Mindent, amire nagyon büszke is vagyok.
0: Ez kondiban kellett lenni.
1: Voltam is, meg vagyok is.
0: Mert hogy a lépcsőn föl le kísérni Billt, aki ráadásul tényleg nehezen tartotta meg magát, és főleg lefelé egy lépcsőn. Hát,
1: főleg az elején még, amikor volt 130 kiló.
0: Ó. És akkor neked is kondiban kellett lenni ahhoz, hogy ezt bírt.
1: Abba.
0: Soha nem volt baleset? Soha nem volt az, hogy mondjuk eldőlt, vagy elesett, vagy neked fel kellett őt segíteni?
1: Hála jó Istennek nem. Nem. Most a vége fele volt az, amikor voltunk egy helyen, Szlovákiában, ahol nagyon magas volt a színpad, volt egy rampa, meg a hátul a színpadon volt lépcső. Na most az az igazság, hogy arra gondoltunk, hogy akkor menjünk fel a lépcsőn, és szélesek voltak a lépcsőfogok.
0: Ja.
1: És ahogy jöttünk fölfel, a Tamással segítettünk minden, ott megszédült, mert lefele nézett, és megszédült.
0: Megint erőt szület. Igen, bocsánat.
1: A buli végén meg már lampán vittük le tolószékkel, kértünk ott a mentősöktől, abba beleütöttük, és szépen regulítottuk. De viszont a bulit teljes szívvel, a teljes beleadása mindennel csinálta, szóval észre lehetett venni, hogy előtte az a szó volt.
0: Folytatjuk nem sokára Pető Attilával is, de közben még archív felvételeket is hallhatnak. Legutóbb egy évvel ezelőtt járt az Abaházi Presszóban Deák B. Gyula, amikor a 77. születésnapján rendezett koncertre készült. Abból az interjúból is nem sokára néhány perc múlva visszaidézünk emlékezetes pillanatokat a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Deák Bill Gyulára emlékezünk ma, aki legutóbb tavaly a 77. születésnapján rendezett koncert előtt járt itt az Abaházi Presszó stúdiójában. Abból a beszélgetésből idézünk vissza néhány emlékezetes mondatot, pillanatot. Kedvenc sztorim veled kapcsolatban, hogy az én feleségem, a gyerek volt még, amikor az István a királyt bemutatták a mozikban, és a nagyapjával ment el, akkor még Rákoskeresztúron volt mozi, és elmentek, és akkor sétáltak ott haza kézen fogva, és azt mondta a feleségemnek a nagypapája, hogy hát az a fél lábú, az milyen jól eljátszotta, hogy tényleg elhittem, hogy csak egy lába van.
2: Jaj, hát ott voltak sztorik, agyad már, ott volt az, körbe mentünk, tudod, volt az a tánc, István a királyba, és ott megbotottam valamivel, azt mondja, megszólal a Feró, a bolond, azt mondja, lesántikáljál, mert ne égessél. Mondom, mi van itt? És utána visszaszóltam, mi van, mondom, azért játszod az eszedet, mert egyel több lábad van, mint nekem. És elájultak mindenki a nevetést. Jó volt nagyon.
1: Na, hogy azt még ebből is viccet tudsz csinálni, vagy
2: ha
1: ezen is
2: mi csináljunk? Hát ez van, ez dobta hát a gép. Na, más nem tudunk csinálni. Hát van, akiknek tetszik, van, akinek nem tetszik, de hát... Ez meg nem beszélve, hogy ennyi idősen, 76 éves vagyok, 77 leszek, úgyhogy így nem énekel Magyarországon, de lehet, hogy a világon se senki, mert azért ideig megmaradjon ugyanígy az embernek a hangja, ez egy nagyon nagy dolog. Ezt szeretni kell meg, hát ez innen belülről kell, hogy jöjjön.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával.
1: Deák Bill Gyulára emlékezünk ma, előtte tisztelgünk olyan pályatársakkal, de főleg kollégákkal, barátokkal, akik az utolsó években, évtizedekben voltak mellette. Mint például a zenekarának billentyűse Koltai Kurszán, aki invitálásomra azt mondta, hogy nem szeretne beszélni, nem szeretne szerepelni, viszont rendelkezésemre bocsájtotta azt a búcsúlevelet, amit Deák Bill Gyula halála után írt, és felhatalmazott, hogy ezt olvassam fel, hogy ő zenekarának billentyűseként hogy búcsúzott el Deák Bill Gyulától. Drága Gyuszi, isteni ajándék és végtelen megtiszteltetés, hogy veled, melletted játszhattam. Mondhat bárki bármit, te leszel mindig is a legnagyobb király. Befogadtál a zenekarodba, a családodba, a drága Marikával az első pillanattól fogva. Felejthetetlen az az őserő, ami sugárzott belőled a színpadon és azon túl. Köszönöm a végtelen szeretetet, amivel felém és egész családom felé fordultál. Igazi, legjobb barátom maradsz örökre, olyan, aki bármikor lehajolt egy emberért. Nagyon fog hiányozni a rengeteg móka és kacagás, összekapaszkodtunk örömben, bánatban, mint egy olasz filmben. Örökre példa mindannyiunk számára az a kitartás, amivel vetted az élet csapásait, és az a szenvedély, ahogy a zenéhez álltál. A zenekarban mindannyiunkat az égig emeltél minden koncerten. Szeretted, ha jó a muzsikálás. Ha valaki elkapott egy szólót, reptetted. Ha bukfenc volt, együtt nevettünk és új lehetőséget adtál. Ez a szabadság persze kemény fegyelmet követelt a színpadon, amit el is vártál. Aki bírta, abból férfi lett. Drága Gyuszi, én veled szerettem a legjobban játszani. Ilyen a világon nem lesz több. Isten veled, drága barátom, legyen neked könnyű a föld. Deák Bill Gyula zenekarának, a Deák Bill Blues Bandnek billentyűse Koltai Kurszán búcsúlevele hangzott el a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sziasztok! Kökény Attila vagyok. Én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Voltam boldog, és volt...
7: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Oláj Bolya már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Deák B. Gyulára emlékezünk, ma előtte tisztelgünk, és itt van velem a vonalban a Deák B. Blues Band dobosa, Szabó Csabi. Hello, szia!
2: Hello, szia, jó estét! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ha jól tudom, akkor te vagy a zenekarban a legrégebb óta tag. Tehát, hogy aki utoljára a Deák B. Blues Bandben zenélt Billel együtt, azok közül te voltál a legrégebbi tag. Ezt én jól tudom, ugye?
2: Ez így van, 23 évet voltam Gyuszival.
1: Hogy
2: igen, 2003-ban kerültem be hozzá a zenekarba. Tehát a Kőbányai Zenei Stúdióban tanultam, amikor végeztem, akkor odajárt a basszusgitáros, az Ispán András, mi egy zenekari gyakorlaton voltam, vagy zenekarban játszottunk ott az iskolában, és akkor ő már a Gyuszival játszott, és a dobos akkor ott hagyta a zenekart, így jött az alkalom, hogy bekerülhettem a zenekarba, aminek én nagyon-nagyon örültem. És ez úgy történt, hogy megkaptam a műsort, ugye megtanultam mindent, elejétől a végéig. Volt egy próba, nem tudom már, hogy pénteki vagy szombati napon, Kiskörére mentünk, mert próbáltunk egyet délután, lepróbáltuk a számokat egyszer, és este már bevetésen indult a munka.
1: Az napi próbával, egy próbával lenyomtál egy egész
2: bilet. Így van, ez így volt. Ez így volt.
1: Mennyire igen. Kellett neked ragaszkodnod mindahhoz, amit korábban hallottál, akár lemezeken, vagy amihez Bill már hozzászokott a koncerteken?
2: Ez teljesen szabad volt. Én is így a saját dobolásomat így belevittem, és tetszett neki, nagyon jó volt. Mindvégig, úgyhogy meg volt vele elégedve. Buli is jól sikerült.
1: Igen, most
2: jól éreztük magunkat már akkor. Utána folyton.
1: A zenekar billentyűsét Koltai Kurszánt is invitáltam, de aztán ő azt mondta, hogy inkább olvassam fel a búcsú levelét, és fel is olvastam, és megtettem, és abban ő is leírta, hogy ő Deák B. Gyula a színpadon a zenekarát mindig az egekig magasztalta és emelte.
2: Ez így van.
1: És ez nyilván valahol kötelessége is mindig egy frontembernek, de mennyire éreztette ugyanezt akkor, amikor nem a színpadon voltatok?
2: Akkor is. Nagyon jól éreztük magunkat. De a színpadon is ugye mindig adtuk egymásnak az energiát. És ez nagyon jó volt. Ő is, és ugye mi is, és ezt így ugye toltuk, ugye a közönség ezt így vette, és amint játszottunk együtt is egy klubban, itt Pesten,
1: igen,
2: veletek,
1: igen,
2: akkor is szerintem nagyon jó volt, és nagyon jól sikerült ez az este. Fergeteges este volt szerintem.
1: Az, aki ennyi, és az összes többi is így van. Aki ennyi időt eltölthetett Deák B. Gyula mellett, annak volt-e bármiféle beleszólása abba, hogy mely dalokból álljon össze a műsor? Tehát ki kérte a véleményedet arról, hogy miket játszotok?
2: Igazából ez a műsor koncerten, ez úgy történt, ahogy ő jónak látta, ahogy a közönség vette a lapot, és ahogy ő érezte, akkor bemondott egy számcímet, 1-2-H és kezdés. Tehát soha nagy koncerteken volt így, az arénás koncerteken volt így, hogy megvolt a műsorterv, ugye ott végig, de az összes ilyen fesztiválokon, klubokban, kis klubokban, bármilyen helyen, ahogy ő érezte a közönséget, és bemondta a számokat, és beszámoltam, és belecsaptunk.
1: Tehát akkor neked, meg hát az egész zenekarnak ismernie kellett az egész repertoárt, mert bármelyik előkerülhetett ezek szerint a koncerten.
2: Igazából volt egy koncertműsor, és abból válogatott, ahogy a hangulat adta ezt az egészet.
1: Nyilván közel álltatok egymáshoz, mert hogy elég sok időt töltöttetek együtt. Egyáltalán mennyi időt töltöttetek együtt akkor, amikor nem volt próba, nem volt stúdió, nem volt koncert?
2: Próbákon, koncerteken akkor találkoztunk, és telefonon megbeszélgettünk.
1: Tehát akkor nem voltak ilyen
2: mindig felhívtuk egymást, hogy mi újság van, hogy vagy. Tehát a két koncert közben, és akkor is beszéltünk. Nem csak ugye így az indulás, meg minden, hanem érdeklődtünk egymást, hogy van és mint van.
1: Tudtatok-e arról, hogy hogy ő éppen pacemakert kap az Zola Egerszegen? Tehát ezt így mondta-e, hogy akkor emiatt pihenő tart a zenekar, vagy szünet van, vagy...
2: Hát én nem tudtam sajnos róla, és a Tomi hívott fel, amikor történt a tragédia, hogy mi van, úgyhogy hát én nem tudtam még azóta se, de akkor végképp aznap meg nem tudtam így nagyon magamról, meg ezt a ez hihetetlen volt így akkor is, és még így most is ez az egész dolog.
1: Tehát akkor titeket, vagy téged főleg ugyanúgy meglepett a dolog, mint minket rajongókat.
2: Igen.
1: Tehát nem panaszkodott arra, hogy mondjuk az egészségügyi állapotával bármi gond lenne?
2: Nem, szeptember 11-én egy hatalmas koncertet játszottunk Jászberénybe, nagyon jó volt, és utána már még már ez történt.
1: Van egy kérdés, amit nehezen teszek fel, de engem baromira érdekel, és hát sajnos elég sok emlékműsort kellett már készítenem itt az elmúlt 6,5 év alatt, amióta megy az Abaházi Presszó, és ez mindig érdekelt, hogy azokkal, akik itt maradtak, hogy mi lesz velük. Mert hát nyilvánvalóan így 23 év után 23 év után beszállni egy másik zenekarba, szinte nulláról, vagy majdnem előről elindítani egy újabb projektet, ez egy ilyen lehetetlen vállalkozásnak tűnik. És itt van egy zenekar, akik már össze vannak szokva, akik tudják, hogy hogyan kell a színpadon viselkedni, vagy egyáltalán hogyan kell a közönséggel bánni. Hogy most mi lesz veletek? Beszéltetek
2: nem
1: erről?
2: Nem tudom még. Nem tudom, és ez ugye nagyon nagy űrt hagy mind így a zenészekben is, bennem is, hogy meg így az egész zenei szakmában az ő hiánya.
1: Hát igen, és ebben igen, csak hogyha most abba gondolunk bele, hogy most itt vagyok, veled beszélgetek. Én nem tudom, hogy neked van-e civil foglalkozásod, de azt gondolom, hogy állandóan, amikor Deák Bill Gyula koncert volt, te ott voltál, tehát rendelkezésre kellett állnod, tehát azt gondolom, hogy az egzisztenciád egy jelentős részét azt tette ki, hogy te vagy a Deák Bill Blues Band dobosa 23 éve. Ez most elvágólag tulajdonképpen megszűnik? Megszűnt? Vagy ti azért zenekarként együtt maradtok? Még ha nem is Deák Bill dalokat játszva. Szóval ezek ilyen számomra fontos kérdések, és érdekel, hogy te erre gondoltál-e, vagy belegondoltál, hát
2: nem,
1: hogy mi lesz.
2: Nem tudom még, hogy mi lesz így a jövőben, hogy ilyen emlékkoncert ugye valamikor, vagy lesz-e. Nem tudom, de így azért nélküle, mint frontember, ugye ő vitte az egészet, a nevet, mindent, tehát szerintem ez így még mind zenekarban is az így pótolhatatlan.
1: Biztos vagy benne, és tényleg nem is erre gondolok, hogy akkor most valaki beszáll, aki el tudja énekelni a dalokat, vagy akár több énekessel menni.
2: Hát úgy nem hiszem, hogy el tudná énekelni,
1: létező zenekar vagytok, és hogy értetted, hogy ha most nekem nem lenne zenekarom, lehet, hogy azt mondanám, hogy hát itt vannak szabadon zenészek, akiket nyilván nem ilyen hirtelen, de valószínűleg foglalkoztatni kellene, hogy aztán megmaradjatok ti is a színpad közelében.
2: Hát igen, nyilvánvaló, hogy biztos, hogy lesz valami, vagy valami majd lesz a jövőben, nem tudom, még így nagyon...
1: Jó, hát ez most nagyon friss, persze.
2: Friss a dolog, úgyhogy ezt most még nem tudok erre neked válaszolni, hogy a jövőben még mi és hogy alakul, mert azt majd az idő hozza.
1: És egyébként neked van civil foglalkozásod?
2: Van, igen.
1: Elárulod, igen. Hogy mi? Csak annyit árulj el, amennyit tudhatunk.
2: Ja, egy Ford bontóban dolgozom. És autókat szedek szép darabjaira. Úgyhogy igen. Igen, úgyhogy így szerencsére így össze tudtuk egyeztetni azzal is, és nem volt semmi probléma.
1: De
2: a zenélést is mindent.
1: De nyugtass meg, hogy a dobolást nem fogod abba hagyni, tehát hogy ez nem hozott akkora törést a területedben.
2: Nem szeretném. Nem, mert szeretek dobolni, úgyhogy... Igen.
1: Bárkit kérdeztem eddig a zenekarból, vagy a zenekar környezetében lévő emberektől, a kedvenc, mindenki ugyanazt a kedvenc dalt mondta, de hát ha te ezt most meg nem hallottad, úgyhogy tőled is megkérdezem, hogy van-e kedvenc Deák Bill dalod?
2: Nagyon sok nóta volt, ugye, amit így szerettem, szeretek nagyon játszani, és így nagyon sok van, de ami nekem így beindult, és mindig ami volt, az így ez a rockos vonal, ez a Bill Kapitány Blues. Nekem az volt, amikor ugye beindult a gitár, én rászálltam, és akkor elindult minden. Úgy, mint kedvenc vagy, úgy nagyon, tehát a többit is imádtam mindegyiket játszani. Meg ezt a stílust is, úgyhogy...
1: Igen, mondjuk dobosként ez
2: a kedvenc így az volt. Abban volt ugye energia, de akár a Kőbánya Bluesban, tehát így sorolhatnánk így a többit is, ugye...
1: Igen.
2: Folyamatában.
1: Igen, a dobosként ez érthető, a hangszeresek inkább az ilyen melódikus, lírikus dalokat mondták, aminek mondjuk a mondani valója is súlyosabb, hát főleg a rossz vér, az kerül elő kedvencként. Uh-huh. Nagyon
2: hát
1: sokat
2: igen, az is. Igen. Az is, igen.
1: Jó, Szabó Csabi, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, hogy meséltél Bírról, és neked is mondom, hogy őszinte részvétem.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Köszönöm, és szép estét!
2: Köszönöm, szép estét!
1: Köszi, szia!
2: Szia!

0: Ez a kőbánya blues.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
2: Deák Bűgyulára emlékezünk ma, aki legutóbb tavaly a 77. születésnapján rendezett koncert előtt járt itt az Abaházi Presszó stúdiójában. Abból a beszélgetésből idézünk vissza néhány emlékezetes mondatot, pillanatot.
3: Mi lettem volna én, igen, ha nem történik ez? A lábammal nem történik. 11 évesen egy orvosi műhiba által elvesztettem a lábam, és egy nagyon nagy törés következett be ezáltal. Nem az, hogy elvesztettem a lábam, hát attól mindenki padló lett volna, hanem az, hogy elvesztettem a lábam, és én voltam Magyarországon vagy a világon az egyik legtehetségesebb játékos.
2: Milyen poszton focisztál akkor?
3: Én játszottam középpályát, játszottam középhátvédet, mindent játszottam, nagyon szerettem a focit, és imádtam a Puskásékat, és az aranycsapat, olyan csapatunk soha az életben nem lesz, mert hát olyan emberek, mint a Pancsó, az olyan ember nem van. Meg hát az egész a Bozsikék, Hidegkuti Nándor, Kocsis Cibor, akik játszottak a Barcelonába is, hát borzalmas. Nagyon jó volt, én focista lettem volna, aztán ez történt, aztán én mindegy kis buta kisfiú műlábbal is fociztam, leálltam oda focizni, hát meg bankóval is fociztam, meg lábteniszeztem, meg minden, szóval csuda volt abban az időben.
2: Na, ahhoz viszont már tényleg eléggé kell szeretni a focit, hogy...
3: Én nagyon szerettem a focit, és hát én nagyon jól lábteniszeztem, és jött a lab, de így merre vettem, és átadtam, meg mikor azt mondták, hogy ilyen nincs, ilyen nem lehet, hogy mankóval ütöd le a labdát, leütöttem a mankóval lábtenisznél. Nagyon jó volt. De hát mondom, én focistának készültem, aztán bejött ez a dolog, aztán a 60-as években bejött a beat zene. A Beatles, Rolling Stones, Who, meg...
2: De és akkor édesanyját nem mondta, hogy tanulj valamit, menj el, nem tudom, milyen szakmát vagy.
3: Nem, hát akarták, hogy a szó, hogy valami bőrdészművek, nem érdekelt engem. Csak igazából dolgoztam, volt ilyen hely a Gábor Áron Vasontődőbe teherportán dolgoztam, aztán onnan jártam el próbára, meg ilyen egyéb dolgok. Az volt, hogy a hajnalban mentem hazaébb, hogy csak megmosakodtam egy kicsit, majd Jackie-ékkel kimaradtunk a Erzsébet sörözőben, meg mindenhol ott piásztunk, meg minden, úgyhogy hogy jó volt, nagyon boldog vagyok abból a szempontból, hogy én ezeket megérhettem, meg kijártam a Népstadionba, ahol 70 ezer ember, vagy 80 ezer, ott volt egy kettős rangadón, és hát nagyon jó dolog volt. Én szeretem a focit, meg a sport. A sportnál nincs jobb a világon.
2: Melyik csapatban, melyik klubban játszottál?
3: Én MTK-ban játszottam, de hát akkor még ilyen kis forba fingó voltam. Matyi bácsi is volt az edző, és hát tehetséges kis sávó voltam.
2: Mikor lettél fradista, vagy hogy lettél fradista?
3: Hát én úgy lettem, hogy ott fociztam, de én fradista voltam, mert én imádtam az Albert Florient, meg a Varga Zoltánt, úgyhogy meg a régi Dékány, Vilezsál, meg ezeket küldött.
2: Tehát régi... MTK-ban játszottál, de ki jártál? Igen.
3: Hát én ismertem ott a Bödöréket, meg a Kuti, meg a Gellért védett akkor, meg az MTK-ban, meg a Keszei Danszki jenei, meg ilyenek voltak tüdött, meg a Lackó, meg a Becsei, meg én jártam ki az oda is meccsekre.
2: Hihetetlenül minden névre emlékszel.
3: Én szeretem, hát régen én nagyon-nagyon szerettem, hát én brazil drukker vagyok, és mégis a Messit szerettem a legjobban, de hát én barszás vagyok, és most megint van egy
2: te
3: olyan.
2: Te is barszás vagy, most mutatom neked itt a karkötőimet.
3: Igen.
2: Én is barszás vagyok.
3: Jamal, igen, hát,
2: a legnagyobb.
3: Ő a legjobb játékos most szerintem.
2: Azt mondd meg nekem, hogy ma még kijársz a meccsekre, vagy megnézed a tévében?
3: Hát néha, igen. Néha kijárok, de sokat nézem a tévét.
2: Ha kijársz, akkor Fradi meccsre mész, vagy inkább a válogatott meccsre?
3: Hát a válogatott meccsen még nem voltam, azt csak nézem, de a Fradi meccsre ki szoktam néha menni, de a válogatottat is imádom, a Szoboszlait, hát ez egy borzalmas sanc, szeretem, mert nagyon tehetséges ember, meg van egy-két tehetséges ember, úgyhogy szeretem a Sallait, meg mindegyiket.
2: De jó.
3: Jó fociznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Lezárult a mentők 20 milliárdos eszközbeszerzése, kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Eső érkezik a napokban, és hűvösebb is lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 több funkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Év Tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: A kiskumasai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
2: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a Vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó, amelyben ma Deák Bill Gyulára emlékezünk. Olyan kollégákat, pályatársakat, zenésztársakat szólítunk meg, akik az utolsó éveiben, évtizedeiben voltak Deák Bill Gyula mellett, és Bill legutolsó Abaházi Presszós interjújából is visszaidézünk néhány emlékezetes pillanatot.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Pető Attilával beszélgetünk, Deák Bill Gyulára emlékezünk, előtte tisztelgünk, és te ott álltál mögötte 37 évig, és nem csak a színpadon, nem csak akkor, amikor munka volt, hanem a hétköznapokban is barát voltál, családtag voltál, és az előbbi már belekezdtünk ebbe, hogy bár ugye Billnek korábban volt szívinfarktusa, meg kellett változtatni kicsit az életvitelét, étrendet nyilván változtatott, de hát aztán mégis el kellett menni egy orvosi vizsgálatra. Most igen, talán ez a legutóbbi, ez egy ilyen... Miért kellett neki most Szombathelyre menni? Vagy Zalaegerszegen
2: volt, mert a pacemaker-t ültettek be neki.
1: Aha. Tehát ezt most ültették be, vagy csak cserélték? Vagy volt, korábban nem volt neki?
2: Nem, előtte standard kapott csak. Aha. Most kapott pacemaker-t.
1: De erre miért volt szükség egyébként? Volt valami tünete?
2: Nem volt az orvosnál, az Zalaegerszegen, mindent megvizsgálták, minden, és akkor ma ajánlották neki, mert hogy is mondjam neked, a szívénél voltak neki gondok.
1: Uh-huh. De ez...
2: Állítólag több élezáródása is volt, és azért kapta a pacemaker-t.
1: De ennek voltak tünetei a hétköznapokban? Panaszkodott fájdalomra, bármire szétvűzésre, rosszul
2: nem létre? Fájdalomra nem panaszkodott, csak amikor például a 10. szeptember 11-én is, amikor mi ott elindultunk Jászberénybe, akkor is, hogy kísértem kifele, minden akkor is mondta, hogy járjunk meg egy kicsit, és sűrűn vette a levegőt. Szóval lehet, hogy az miatt is kellett ez neki.
1: És ő folyamatos kontroll alatt volt, tehát nyilván folyamatosan kellett neki menni az orvoshoz. Miért pont Zalaegerszegről? Te tudsz, hogy miért pont oda?
2: Mert ott van neki az a szívsebész barátja.
1: Aha.
2: Dr. Víg András.
1: Utazást jól bírta?
2: Csak a fia meg a menye ment vele.
1: De nem oda, hanem általában az utazást.
2: Ja, az utazásokat bírta,
1: mert hát ugye a turnék miatt elég sokat kellett utazni.
2: Az bírta,

0: bírta. Aha. Volt, hogy hazafele már elaludt, hát ez természetes dolog, már lenyom másfél-két órás koncertet, azért az... Aha. Meg az ő korában már azért az természetes, hogy elalszik. Pihent.
1: Hát egy ilyen pacemaker beültetés, azt mondják, ez egy
0: rutin.
1: Ez egy rutin ültét. De és mondják, hogy jól is sikerült.
0: Igen, igen, te az, én is beszéltem vele, mondom, mert még előtte valanap este 8-at, akkor felhívott, hogy minden sikerült, jó vagyok, minden, és holnap megyünk haza. És készültünk volna turnéra.
1: Hát és ráadásul elég szép turnét szervezett le.
0: Így van, és most kezdődött volna pénteken.
1: És az első hírek, amikor így jöttek, és mindenki meg volt döbbenve, akkor mindenféléket írtak, lehet, hogy találgattak, de ilyen orvosi műhibákról, meg mindenről írtak.
0: Én is olvastam.
1: Ami nyilván nem igaz.
0: Nem, mert a Tamás is megnyilatkozta a Blicknek, hogy minden rendben volt. Minden, az orvos is nyilatkozott, minden, semmi komplikáció, semmi nem volt.
1: Hát most nem tudom, mennyit árulhatok el, de én is beszélgettem Tamással, ugye a fiával, akit szintén hívtunk ebbe a műsorba, de értető okokból azt mondta, hogy ő most nincs abban az állapotban, hogy beszéljen, meg nyilvánosságot vállaljon, de ő, neki is ez volt a legnagyobb problémája, hogy hülyeségeket írtak.
0: Igen.
1: És hogy valójában Bill teljesen rendben volt, sőt, azt mondta, hogy szebben csiringelt a hangja, mint bármikor.
0: Nekem is mondta Tamás, hogy még segíteni se kellett neki a kórházba.
1: Igen, hogy egyedül ment ki a mosdóba.
0: Egyedül ment ki a mosdóba, így van, egyedül minden. És még mondta is a Tamásnak, hogy mint a kicseréltek volna, fiam, mint a 20 éves lennék. De még a hangom is.
1: De ennek nincs köze ahhoz, hogy aztán éjszaka megkapott egy hátsó oldali szívinfarktust. Tehát, hogy ez nem a pacemaker beültetéstől függ.
0: Szerintem biztos, hogy nem.
1: Tehát, hogyha ez nem történik meg, ez az orvosi beavatkozás, lehet, hogy ez akkor is bekövetkezik. Sajnos.
0: Igen. Lehetséges, igen.
1: És nem tudom, te egészségügyek mennyit értesz ehhez, de azt mondják, hogy ez a
0: hátsó fali, igen, ez az özvegy csináló. Ennek az a neve.
1: Tehát, hogy ennek, ha gépen van, ha ott áll mellette egy orvos, egy specialista, ez akkor is sajnos.
0: Sajnos nem tudják megmenteni a hátsó falit. Ez a legveszélyesebb. Nekem is a édesanyám ebbe halt bele. Hátsó faliba.
1: Hogy értesültél erről a hírről? Hozzád, hogy? A Bill haláláról, igen. Hogy?
0: Hívott a mennyádozi. Másnap reggel 8-akor. Benn volt a munkahelyemen, telefon késett.
1: Hihetetlen.
0: Teljesen.
1: Egyszerűen hihetetlen.
0: Én a mai napig nem fogom fel.
1: Nem mai csodálom. Napig. Nem csodálom. Ez most akkor azt jelenti, most csak hogy próbálok ebből a hangulatból egy kicsit másfele kanyarodni, hogy neked van civil foglalkozásod,
0: igen.
1: És ez akkor is megvolt, amikor Bill mellett dolgoztál.
0: Persze.
1: Hogy tudtál ennyit dolgozni a Billel? Hát azért voltak olyan időszakok, amikor folyamatosan úton kellett lenni. Hogy tudtad így elvégezni a saját munkádat?
0: Temperamentummal. Odaadással. Mind a két helyem.
1: De volt,
0: nekem volt olyan időszakom például a Bill mellett, amikor olyan koncertek voltak, hogy ők jöttek a munkahelyemhez.
1: Ja, hogy onnan vittek el téged.
0: És oda is vittek vissza, mert másnap megint munka.
1: Ja, hogy egyből a koncert után reggel már
0: volt egy olyan hét, amikor 4 napon keresztül így mentem dolgozni.
1: Hát, jó Isten.
0: Jöttek, vittek, visszavittek, délután megint jöttek. Volt olyan, amikor a családnak például az Újhegyen, amikor még laktunk, akkor a családnak lent az utcán köszöntem, hogy sziasztok. Majd beültem a kocsiba, és mentünk.
1: Ekkora családod van?
0: Hát akkor volt nekem volt feleségem, akitől van 6 gyerek.
1: 6 gyereked van?
0: Már 7 van, mert most a mostani házasságban is van már egy.
1: Mekkora a legnagyobb?
0: 26 éves.
1: Legkisebb?
0: 8. Van 2 unoka.
1: Ó. Oh.
0: Egy fiú, meg egy lány.
1: Zenét szeretik?
0: Szeretik. Például az első szülött lányomnak, a 26 évesnek is a kedvenc száma az Oszfér.
1: Vagyunk még egy páran, akiknek nagy kedvencünk a Oszfér.
0: Én nekem van még azon kívül nagyon sok. Van egy lemez, a Király meséi, amiben például van egy olyan zene, hogy nagy eső után egy szám. Abban például megemlíti anyukámat is.
1: Komolyan?
0: Komolyan.
1: De hogy ti ennyire jobban voltatok, hogy te meséltél neki róla. Ismerte édesanyádat?
0: Persze, édesapámat és édesanyámat is ismerték, minden, persze.
1: Tehát ennyire jobban voltatok.
0: Együtt
1: ennyire.
0: Kártyáztunk, sakkoztak.
1: Egy óriási énekes volt, aki, és milyen jó, hogy elmondott, hogy sosem, tehát nem voltak olyan pillanatai, nem voltak olyan napjai, amikor mondjuk rosszabb teljesítményt nyújtott volna.
0: És nem.
1: Teljesen mindegy, hogy aznap milyen hangulatban volt, hogy beteg volt-e, vagy nem volt beteg, ő ugyanazt a minőséget
0: ugyanazt, ahogy megismerték, ahogy szerették, ő ugyanazt végig. Minden egyes koncerten.
1: Volt olyan koncert, amire te mondjuk nem tudtál elmenni egyéb elfoglaltságod miatt?
0: Volt.
1: Sok gyerek, a munka, stb.
0: Volt rá példa.
1: És olyankor mi történt vele? Akkor volt helyettesed? Volt valaki, aki ment helyetted?
0: Hát akkor a Tamás segített neki.
1: A fia.
0: A fia Tamás segített.
1: De az neked gondolom...
0: De hála jó Istennek, hogy azt elmondhatom, hogy nem sűrű volt ilyen.
1: Aha. Meg gondolom, az neked ilyen szörnyű érzés lehetett, hogy tudtad, hogy mennek, és te nem vagy ott.
0: Ne is mondd.
1: Van valami statisztikát, hogy hány koncerten voltál ott Bill mellett? A 37 év alatt?
0: Hát, hogyha számba kéne számolni, ez körül több tízezer szerintem. A 37 év alatt. Vagy több ezer, nem tíz, több ezer. Aha. Koncerten mindenhol. Ahova mentünk, vagy ahova ment, ott mindig ott voltam.
1: És amikor zenekari próbák voltak, ha egyáltalán voltak, hát nyilván voltak, vagy stúdiózás, ott is szükség volt rád?
0: Oda is mentem.
1: De hívtak, vagy te azt mondtad, hogy te ott akarsz lenni?
0: Ő hívott. Aha. Fölhívott, hogy akkor megyünk, intézze a szabadságot, és gyere, légy szíves. És már intéztem a szabit, és ma ott is voltam.
1: Tehát ugyanúgy szüksége volt rád, mint mondjuk egy dobosra, egy gitárosra,
0: igen,
1: a bárkire.
0: Igen. Aha. Hát most, hogy volt ez a Brody szülinap a szigeten kint, előtte a stúdióba a felvételre ugyanúgy mentünk a Tamással. Ugyanúgy segítettem. Bemenni neki, kijönni.
1: Minden. Én azon nem voltam ott, de most így próbálom visszaidézni, hogy láttam-e képeket a szigeten, vagy a videót. Tehát ott álltál ugyanúgy mögötte, mint mondjuk egy hagyományos Deák Blues Band koncerten. Na, és akkor az milyen érzés volt ott állni ennyi ember előtt? Tehát egyáltalán neked az milyen érzés volt, hogy ott állsz, és közben rajongó emberek ezrei, tömegei ott állnak veled szemben. És nyilván nem miattad vannak ott, de persze, azért mégis.
0: Persze, hát nekem az mindig is egy örök élmény marad. Nekem az egy élmény volt, hogy egy olyan ember mögött állhattam, akit az egész ország szeretett. És akkor szeret még most is.
1: Hát, és még nagyon sokáig fogunk szeretni.
0: Így van.
1: Fogjuk össze szeretni. Te azt már tudtad, hogy hogyan kell szólnia például a hangfalaknak ahhoz, hogy elégedett legyen.
0: Azt tudtam, monitorokat azt. Az mindig is engem küldött fel, hogy belebeszélt a mikrofonba, hallgassam meg, hogy jó, ha nem, akkor szóljak, hogy mi kell még. Volt, hogy én állítottam be neki a monitort.
1: Te egyébként van bármiféle zenei képzettséged?
0: A 37 év alatt, amit tanultam az életbe.
1: De nem játszottál hangszeren?
0: Nem.
1: Nem tanultál zenét?
0: Nem. Én amit tudok meg, amit tanultam, az csak mellette.
1: Énekelgetett akkor is, amikor nem a színpadon?
0: Amikor voltam náluk a lakáson, ott is volt, úgyhogy énekelgetett, akkor volt, hogy a kocsiba így a hangját állította, áriázott.
1: Komolyan.
0: Tehát
1: ott a kocsiban énekelt
0: volt.
1: Be.
0: Volt. Hát például volt, amikor jöttünk hazafel, akkor az egész zenekar volt, úgyhogy elkezdték énekelni a diniek, elkezdtek énekelni pokolgépet, akkor volt, hogy ő is beszállt.
1: Óriási.
0: Nagyon nagy élmények voltak.
1: Hát de neki akkora hangerej volt, tehát a kocsiban elkezd énekelni, hát kiesik a szélvédő.
0: Nem akkor lábban énekelt, mint a színpadon, csak megmutatta azért mégis, hogy én nekem ez felejthetetlen élmény.
1: Hát igen, tehát, hogy ennyire közel lenni, van egy ilyen mondás, hogy ne menj közel a sztárjaidhoz, a kedvenceidhez, mert ha közelről megismered őket, akkor elképzelhető, hogy csalódsz benne.
0: Én nem.
1: Billben nem lehetett. Nem. Tehát Bill olyan volt, mint amilyennek megismertük. Így a dalain van. Keresztül, vagy a színpadon
0: így
1: keresztül.
0: Így van. Ő benne soha.
1: Azok a történetek, amiket ő a dalokban elmesélt, Azok valóban megtörténtek, vagy ezek csak kitalált sztorik?
0: Ő mindig is az életét énekelt, az összes zenéjében, az összes számában minden. Ahogy ő nevelkedett, ahogy jött, ahonnan jött, meg amíg keresztül ment, mindez az összes zenéjében benne van.
1: Rövidesen egy újabb részletet hallhatnak. Mindjárt folytatjuk Pető Attilával is, de még előbb hallhatnak pár perc múlva egy újabb részletet abból a beszélgetésből, amikor legutóbb járt itt Deák Bill Gyula tavaly a 77. születésnapja előtt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Deák Bill Gyulára emlékezünk ma, aki legutóbb tavaly 77. születésnapjára rendezett koncert előtt járt itt legutóbb az Abaházi Presszóban. Ebből az interjúból idézünk vissza néhány emlékezetes pillanatot megint.
2: Én megélhettem azt, mint a mostani nagy sztárok. Nagyon-nagyon nagy zenekar volt a Hobo Blues Band, és olyan nagy zenészek és királyok játszottak. Volt szegény Póka is, aki meghalt, a Hobo, a Tátrai, a Solti, a Döme. Nagyon-nagyon-nagyon jó zenekar volt. 200, 300, meg 400 méterre sorok álltak a koncerten kint, hogy bejussanak a koncertekre. Nagyon sok koncert volt. Hát meg volt az Omega Krókusz Hobo Blues Band, hogy is hívják be, a kis stadionban is. Dupla előadás, dupla teltház, és kaptunk 660 forintot.
1: Jó, de azért a 660 forint, akkor az sokat ért, nem?
2: Igen, nem biztos, hogy nem. De hát, hogy volt, 330 forint volt egy előadás. De hát nagyon jó volt, mert itt volt a Krókusz, aki utána kiment Amerikába, és az első albumuk benne volt a 12-ben.
1: A népszerűséget azt hogy viselted? Mondtad, hogy hát te tudod, hogy milyen nagy sztárnak lenni, mert
2: hát
1: hogy
2: persze, ti hát tényleg éjjel-nappal mentetek. Részt vettem, meg én vagyok az egyedüli ember Magyarországon. Minden nagyképűség, minden, mondják azt, hogy nagyképű vagyok, nem érdekes, de így van. Én a leghíresebb magyar jazzistákkal játszottam, és a leghíresebb magyar jazzisták játszottak az ország szerintem legjobb lemezén, a Bor Blues Békességen, ott, ahol ilyen emberek játszottak, hogy a Babos Gyula, Szakcsi Lakatos, Béla Borlai, Póka, akkor Tóni Lakatos. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mögém álltak, és nagyon borzalmas jó lemez, szerintem az egyik legizgalmasabb és a legigényesebb.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Deák Bill Gyulára emlékezünk ma az Abaházi Presszóban olyan barátokkal, zenésztársakkal, akik az utolsó néhány évben vagy évtizedben ott voltak folyamatosan Bill mellett. Talán egy kicsit kivétel közülük Tornocki Feri, hello!
2: Szia,
1: mert hogy te most az utóbbi években már nem voltál a zenekarának a tagja, de ha jól tudom, amikor segítségre szorult a zenekar, akkor még néhány hónapja is ott voltál, és segítettél
2: Bill-nek. Igen, igen, hát mi azért folyamatosan kapcsolatban voltunk, és sokszor hívott elő koncertekre vendégnek, még régebben, akár még a Pokégonnal együtt, és olyan is adódott, igen, hogy valami ok folytán nem volt gitáros, vagy valami ilyesmi, és akkor talán még legutóbb még a tévében is engem hívott, azt hiszem, hogy nyáron ment az adás, illetőleg most nyáron volt 3 koncert is, amikor én játszottam vele, és hát nagyon nagy élmény volt.
1: Te, mint... zenész és zenetanár. Meg tudod-e azt fogalmazni, hogy ő énekesként, vagy akár zenészként mitől volt különleges, mitől volt egyedi, mitől volt más, mint mindenki más, vagy másabb, mint mindenki más?
2: Hát alapvetően, hogyha picit ide szakmai részt nézzük, akkor elképesztő hang volt, tehát maga a hangszín, akkor elképesztő hangterjedelem, tehát nagyon, nagyon magas hangokat is ki tudott énekelni, és iszonyatos energia, és emellett még nagyon érezte ezt a fajta blues zenét, amit ő ugye nagyon szeretett. Ezt nem mindenki tud jól énekelni, blues-t. És egy uszi, miután ezt is hallgatta sokat, meg valószínűleg fiatal korában is ezen szocializálódott, inkább talán, mint mondjuk operán. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ízlel és ízléssel énekelte ezt a fajta zenét. Illetőleg, ami pluszban még, ami talán nem szakmai dolog, az, hogy hiteles volt. Tehát, hogy őtőle minden olyan dolog, amit énekel, ő nem is énekelt olyan dolgot, ami ne lett volna hiteles tőle. És ez a fajta zene, amit énekelt, nyilván gondolok itt a Kőbány, a Blues, a Rossz Fér, stb. Az összes ilyenre, az hihetetlenül hiteles volt az ő szájából látni, hallani, és hát nyilván mellette még ugye a megjelenés, az is hozzátett a dologon.
1: Ez egy ilyen visszatérő kérdés, de eddig csak magamban formáltam kérdéssé, de most kimondom. Én azt gondoltam mindig, hogy Deák Bill Gyula olyan, amilyennek a dalokban megismertük. Bár azt is tudjuk, hogy a szövegeket külsős szövegírók írták, hát ugye a régi nagy dalait Hobó, aztán később más szövegírók is írtak neki dalokat, de hogy Deák Bill Gyula tényleg olyan volt-e, mint amilyennek magáról énekelt a dalokban? Vagy amilyennek megismertük őt a magáról énekelt a dalokban?
2: Hát azt azért mi tudhatjuk róla, hogy nem volt neki könnyű gyerekkora, és nem volt könnyű életese, függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan egy idő után már nagyon sikeres előadó volt Magyarországon, ugye nyilvánvalóan a baleset miatt is, ami miatt ugye elvesztette a lábát, vagy hívjuk talán balesetnek, és stb. Tehát azért volt egy ide, ettől függetlenül én, ami talán annyira nyilván ezekből a dalokból nem jött le, de ő egy nagyon-nagyon jó kedvű és egy nagyon vidám ember volt.
1: Hát igen,
2: de ugye alapvetően ez a zene nem arról szól, hogy vidámak vagyunk és jókedvűek, tehát a blues zene ugye nem ezt próbálja inkább tolmácsolni, de ettől függetlenül nagyon vidám volt, és nagyon szenvedélyes ember volt, ami viszont meg nagyon átjött a színpadon, amikor énekelt.
1: De hát ugye te is mondod, hogy ő mennyire hiteles volt, hogy sosem mutatott egy másik arcot, mint amit... tehát, hogy te, aki közel voltál hozzá, nem egy másik Deák Bill Gyulát ismertél, mint mi, akik mondjuk csak a színpad előtt állva ismertük őt.
2: Nem, ő rajta semmi manír nem volt, meg semmiféle ilyen mesterségesen fölvett viselkedés nem volt. Ő abszolút ugyanúgy kommunikált mindenkivel, mint akár a színpadon, ugyanazokat a dolgokat mondta, ugyanúgy természetesen nyilván hajrá Fradi, meg Jimi Hendrix, és a Kőbányához való kötődése is teljesen őszinte volt. Tehát, hogy ő abszolút egy őszinte ember volt, ő soha nem csinált semmi olyan dolgot, amivel ne tudott volna abszolút 100%-ig azonosulni. De igen, tehát az abszolút nem létezett az a dolog, hogy látunk egy Deák Bill Gyulát a színpadon, és akkor egy egész másik ember volt a való életben. Alapvetően ugyanolyan volt, csak mondom, amikor utaztunk, mentünk, valahova beszélgettünk, mindig vidám volt a hangulat, mindig viccelődés volt, és mindig ez volt, de maga az ember nem változott meg abszolút.
1: Hihetetlen jó humora volt. Én imádtam, ahogy tudott röhögni a poénokon, meg ő maga is poénkodott. Viszont az a magas szintű tudás, amivel ő rendelkezett, az megkövetelte a zenésztársaktól is. Tehát mennyire volt maximalista akkor, amikor zenésztársakat keresett, vagy amikor zenélt a színpadon? Mert amit ő tudott, az tényleg maximális volt.
2: Hát ő mindenképpen azt várta a zenésztársaitól, és nyilvánvalóan, aki nem így teljesített volna, azt nem is tartotta volna sokáig maga mellett. Tehát mindenképpen azt várta, hogy legalább 100, de inkább 120%-on tegye oda magát mindenki. Tehát ott nem lehetett alibizni, hanem ott tényleg ezerrel kellett nyomni a rock and rollt, maga a zene is olyan volt, és ezt ő is mindig így csinálta. Tehát most nyáron is ugye 3 koncertet volt szerencsém vele muzsikálni, és mind a 3-nál azt éreztem, hogy elkezd énekelni, és ömlik belőle az energia, árad belőle a zene is, és aki ezt nem tudja átvenni, és nem teszi magát szintén legalább ugyanennyire oda, az biztos, hogy nem tudott volna nála sokáig megmaradni, de hál' Istennek elég sok srácnak, meg most már idősebb zenésznek is volt lehetőség, hogy viszonylag sokáig játszom vele. Nyilván extra kérései nem voltak a Gyuszinak, olyan embereket vett maga mellé, akik érezték a blues-t, akik ismerték ezt a stílust, és stílusosan helyt tudtak állni, ő neki mindig ez volt a kérdése, illetve még az egyik legfontosabb, amit nagyon elvárt, hogy figyeljünk ő rá. Tehát ott a színpadon ő sokszor vezényelt, intett, követni kellett őt, hogyha így csinált, úgy csinált, és hogyha esetleg erre valaki nem volt annyira fogékony, akkor bajba lehetett, de nem nagyon emlékszem ilyenre se, hál' Istennek.
1: Most úgy is kérdezlek, mint zenész, mint gitáros, és egy olyan ember, aki közönségként is ezt a zenét hallgatja, hogy volt-e, vagy van-e, inkább így kérdezem, hogy van-e kedvenc Bill dalod?
2: Nagyon nehéz a választás. Nyilván a balladisztikus dalokat szerettem én tőle talán jobban, mint mondjuk a temposabbakat, és gondolkoztam már ezen, és talán én a rossz fért mondanám. Talán rossz fért, nagyon közel áll hozzám egyébként a közép-európai Hóbusz 3 is, amit is játszunk a zenekarral, de talán valamiért én akkor is a rossz fért mondanám, hogy egybe az egész. A mondani való, az előadásmód, a dal, a hangszerelés, a szóló benne. Hát, hogy talán azt mondanám, de ahogy az én drága Ergon barátom mondta régen, célfotó döntene a két dal.
1: És akkor ezt mondod úgy is, mint zenehallgató, és úgy is, mint gitáros.
2: Igen, teljes mértékben.
1: Én nagyon örülök, hogy ahogy most mondtad, hogy játszotok Bill dalt, és korábban is játszottátok nyilván, és én kívánom nagyon-nagyon sok zenekarnak, hogy legyenek olyan állapotban, hogy képesek legyenek Deák Bill dalokat játszani, mert akkor még nagyon-nagyon sokáig tudunk rá emlékezni, hogy még sokáig az emlékünkben tudjuk őrizni őt, úgyhogy játsszátok a dalait, mint ahogy mi is tesszük itt a rádióban.
2: Így fogunk tenni, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Tornocki Feri, nagyon szépen köszönjük a megemlékezést. Szép estét!
2: Köszönöm.
1: Köszi, szia!

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Pető Attilával beszélgetünk Bírről, de Ágbír Gyuláról ráemlékezünk, és Bill is többször volt itt, és tényleg ő szívesen nyilatkozott. Tehát ő egy olyan ember volt, aki nem zárkózott el a közönség elől, aki szívesen találkozott bárkivel, akit ha felkértek arra, hogy adjon egy interjút, akkor ő sosem mondott nemet.
2: Ez így van.
1: De nem tudom, hogy valóban megismerhettük-e Deák Bill Gyulát olyannak, amilyennek mondjuk te ismered.
2: Szerintem biztos. Mert hogy én megismertem, ő világéletében olyan volt, amióta megismertem, akivel ő jóba volt, meg akinek ment interjút adni tévébe, minden, azok biztos vagyok benne, hogy nem csalódtak, mert ő saját magát adta mindig is.
1: Akkor volt itt legutóbb az Abaházi Presszóban, amikor a felesége elhunyt, és hát könnyes szemmel mesélt róla, és tök érdekes volt, hogy akkor én ezt még nem tudtam, tehát ő saját magától így indította az interjút, és hogy ezek szerint még tabu sem volt, tehát hogy ő bármiről mesélt, ami vele történt.
2: Így van. Hát ő például, amíg élt, Isten nyugtassa, ő minden egyes reggel, meg este, meg minden a telefonját csókolgatta, mert a felesége a keresztényen volt a képernyővédő. Képernyőjén.
1: Kellett ezért koncertet lemondani, amikor a felesége elhunyt?
2: Egyet azt hiszem le kellett mondani.
1: Mennyire viselte ez őt meg? Mert látszólag azt láttam rajta, hogy lefogyott, akkor nagyon sokat fogyott, de hihetetlen tartása volt.
2: Volt neki tartása, de én úgy mondom, mint belső ember, ha így mondhatom, mert családtag vagyok, családbarát vagyok, meg mindenkinek. Én úgy vettem észre, meg a Tamással is azt beszéltem, hogy ő nem tudta ezt feldolgozni teljesen.
1: Kicsit olyannak tűnt, mint hogyha még a fiát is ő nyugtatná.
2: Így van, igen. Kifele azt akartam épp mondani, hogy kifele úgy mutatta, hogy minden oké, de nem bírta szerintem. És a Tamásra is ezt beszéltük, hogy ő szerintesen nem bírta feldolgozni. Nem egyszerű. Hát egy ilyen dolgot 40-50 évig voltak együtt. Fél évszázad.
1: És állandóan mesélte, hogy miket főz a felesége, és hogy...
2: És milyen finomakat.
1: Milyen finomakat. Volt
2: szerencsém belőle nekem is enni.
1: És hát a halála után őt akkor a fia és a fiának a felesége igen, látta el.
2: Igen, igen, azok költöztek hozzá.
1: Hihetetlen, hogyha neki valaki 11-12 évesen azt mondja, hogy figyelj ide, 78 évet fogsz élni, Magyarország legelismertebb énekese leszel, a legnagyobb blues énekes, akit valaha hordott a hátán a föld itt Magyarországon, akkor szerintem simán aláírja.
2: Persze.
1: De ugyanakkor tök nehéz elfogadni, hogy te is mondod, hogy...
2: Teljesen. Na, én megmondom őszintén, azért is mondom, hogy én a mai napig, na, egyszerűen nem.
1: És voltak tervei még?
2: Így, ha voltak bizony.
1: Mesélt erről?
2: A turnét is mesélte, hogy ezt a turnét ezt megnyomjuk, lenyomjuk, és akkor jövőre is akart csinálni koncertet, meg egy arénát. Mindenféleképp csinált volna.
1: Hát igen, mert azért a születésnapja környékén azért az utóbbi időben csinált nagy bulikat az arénában.
2: A 80-adikat meg az MVM-be szerette volna.
1: Mekkora buli lett volna.
2: Azt hiszem.
1: Én még ilyen temetésen nem voltam, mint Bill temetésen. Nem is biztos, hogy temetésnek kell hívni búcsúztató.
2: Búcsúztató.
1: De kivetítővel, a kivetítőn koncertrészletek mentek, motorosok kísérték őt. Én nem tudom, hogy erről mennyit lehet elárulni, de beszélte ő korábban arról, hogy ha ő egyszer meghal, akkor milyennek szeretné az ő búcsúztatóját, a temetését?
2: Erről én sem tudok semmit, mert szerintem csak a fiával, Tamással beszéltem, meg én is meglepődtem minden, és ezúton szeretném a Hells Angels,
1: a magyarországi Hells Angels,
2: magyarországi Hells Angels motoros klubnak a köszönetet, és az összes motoros klub részvételét, aki kim volt, és elkísérte az utolsó útjára, szeretnék köszönetet mondani még én személyesen és a család nevében is.
1: Nehéz ezt feldolgozni, és
2: nagyon.
1: Így, hogy persze én is ismertem őt, de nem voltam hozzá annyira közel, mint te, vagy mint ti.
2: Hát egyszer, amikor benn volt nála ugye a szabadba vágok, amikor itt volt bent a interjúz minden, akkor is megemlített neked.
1: Engem. Igen, igen. Hát hozzá tartoztál, tényleg a zenekar része voltál. A csapat része voltál.
2: Így van.
1: És most mi lesz veled?
2: Sajnos hát most azt kell mondani, hogy az élet megy tovább. Ugyanúgy dolgozok, hogy mi lesz, hogy lesz, azt még a jövő eldönti.
1: De valószínűleg annyira hozzászokik az ember 37 év alatt, hogy, hogy becsatlakozik a család életébe, és most nem tudom, hogy beszélhetsz-e a fiáról, Tamásról, aki, hát akinek van egy családja, hogy ő segítségre szorul-e, hogy vele tartod-e a kapcsolatot.
2: Természetesen.
1: Hogy hozzájuk ugyanúgy jársz-e, mint ahogy
2: napi szinten telefonálunk, minden, hogyha valami van és kell, vagy valami szólnak, akkor automat egyből persze, hogy megyek át. A család része is, nekem is. Hát én a Tamás például nem is úgy szorítom őt, hogy Tamás.
1: Hát hogy hívod?
2: Bátyja.
1: Bátyja. Hmm. Nagyon jó ember.
2: Nagyon.
1: Mint
2: nagyon.
1: Ahogy Bill is egy igazi segítőkész ember volt, aki nem habozott telefont ragadni, hogyha valakinek valami sikere volt, hogy gratuláljon neki.
2: Így van.
1: Soha nem akart senkit elgáncsolni.
2: Ez tudja, hogy mondod, ez teljes mértékben így van. Ő senkire nem volt így.
1: Segítette a fiatalokat.
2: Amiben tudta mindenbe.
1: Soha senkit nem hallottam úgy énekelni, mint őt.
2: Nem is fogsz ma.
1: És hát nyilván vannak, akik szintén nagyon jól énekelnek, de blues-t így énekelni?
2: Senki. Ezt én is megmondhatom, hogy senki.
1: Most, ahogy bejöttél, ezt most a hallgatóknak elmondom, most is Deák Bill Gyula póló van rajtad. Azóta is folyamatosan, ez mindig?
2: Mindig. Hát most jöttem az úton is, például, hogy dugó volt a telefonon, az a nagy esőt hallgattam. Az azt, hogy ma otthon mondja, hogy például munka után én hazamegyek, én azt sem, hogy megiszom a kávét, bemegyek a szobába, becsukom, és már...
1: És már hallgatod is Billt. Hát fogad őszinte részvétem, te is. Köszönöm. Mint családtag, mint munkatárs, mint kollega, mint barát. Hihetetlen, hogy mennyit tettél hozzá te is ahhoz, hogy élvezhetőek legyenek Deák Bill Gyula koncertjei, hogy vele minden rendben legyen, mert ha még vele minden rendben volt, addig a koncert is rendben volt. És ebben neked nagyon-nagyon nagy szerepet volt, úgyhogy köszönjük szépen.
2: Én köszönöm ezt a 37 évet keresztapámnak. És az ő szavaival élve még annyit szeretnék mondani, hogy mintha lálik blues és hagyd le Ferencváros.
1: Pető Attila, kösz, hogy jöttél és hogy meséltél.
2: Nagyon szívesen, bármikor.
1: És akkor jöjjön most egy utolsó részlet abból az interjúból, amikor legutóbb járt itt az Abaházi Presszóban Deák Bill Gyula, tavaly, amikor a 77. születésnapján rendezett koncertre készült, sok minden szóba került, az is, hogy ő miképpen látja magát.
3: Nem vagyok más, mint egy egyszerű szürke blues-énekes. Itt Magyarországon, de hát hála jó Istennek, szeretik ezt a dolgot, úgyhogy sok híres emberrel játszottam, megadatott nekem, hogy játszak a Chuck Berryvel, játszottam az Eric Gillessel, játszottam a John Mayer-lel, lejátszottam az Extreme előtt, a Brian Adams előtt, ezek előtt az emberek, akkor a Eric Burden előtt játszottam, nagyon sok ember előtt, és nem vallottam szégyent, és volt egy nagy John Mayer turné, az országos, és azon is ott énekel a Kormoránnal, meg kiegészítve a Balázs Vecó billentyűzött, úgyhogy voltak itt nagyon jó dolgok, és hát nem vallottam szégyent, ez a lényeg, és tetszett nekik, és hát feldobja az embert egy kicsit, ad egy kis löketet, és volt olyan, hogy lementünk a Aranybikába, ott aludtunk, és akkor lementünk a John Mayernek a dobosával, meg a balkezes gitárosával, Coco Montoyával, a mexikóival, és ott jemmeltünk reggelig, hajnalig, de nagyon jó volt, borzalmas jó volt. Volt a másik ember, a Walter Trout, aki azt mondta nekem, adott nekem egy ilyen kazettát, benne volt, hogy menj, keressen fel, ha kim megyek bármikor, mert mi ketten nagyon nagy dolgokra lennénk képesek in Amerikában, Los Angelesben.
1: Sosem felmerült fel benne?
3: Nem jött össze a dolog, de örülök neki, hogy ezek az emberek. És visszajelzésképpen a Kaktusz, aki csinálja a Paksi Gastro Blues, kim volt Finnországban, és kim volt a Coco Montoya, és mondta neki, azt mondja, mi van a Billel, hogy van? És ezt most hallottam vissza, hát mondhatták volna előbb is, de hát mindegy, ez egy jó dolog, de hát itt is érdekes dolgok ezek. Hát miért nem lehet átadni ezt? Hát?
1: De szerintem én ezt meséltem neked egyszer, mi amikor elindultunk a Sing Singgel a 90-es években, akkor a Szigeti Feri volt a kiadónk, és kivitt minket Villachba, Ausztriába egy ilyen fesztiválra, ahol egy osztrák blues zenekar is játszott, ez majd nem tudom, milyen tehetségkutató volt, és ők is egyben lesz mondták, hogy Magyarországról jöttetek, ők ott úgy mondják, hogy van ott az egylábú énekes, a Bill. Mi valahogy fél lábnak mondják, ők egylábnak mondják.
3: Ők egylábnak mondták, igen. Mind ami érdekes volt, játszottam a színpadon. Paksott, és akkor ott volt a bassgitáros, akivel fel is vágtunk egy képet, egy feka ember, érznek a bassgitáros, és nem hitték el, hogy rosszul látnak. Oldalról néztek, aztán előről, meg minden, hogy nekem egy lábam van. Nem, hát ilyen csuda volt, és el voltak ájulva, és hát nagyon-nagyon, csináltunk is fotót, meg kezet fogott, van a Mary Gears, az is nagyon nagy dolog volt. És hogy a jó isen ezt is megadta, és akkor azt mondta, hogy nagy ember vagy, nagy hangod van.
1: De látod, hogy téged a világban ismernek. Hát sosem merült ismerem. Fel, hogy valahol máshol énekelj, máshol élj?
3: Hát az az igazság, hogy én ide születtem, magyarnak születtem, én egy hűséges ember vagyok, én szeretem az országot, Magyarországot, és szeretem Kőbányát, én Kőbányán lakom megint.
1: Ahogy Adal is mondja. Oda születtél, ott nőttél fel.
3: 5 évig nem laktam Kőbányán.
1: Akkor hol laktál, amikor nem Kőbányán laktál?
3: Akkor Újpalotán laktam, és akkor...
1: De nem volt jó, visszamentél, visszavágytál.
3: Hát vissza a szüleimhez, aztán utána sajnos hamar meghalt édesanyám, és ő véget mentem vissza, mert őt imádtam, és imádom a mai napig, így ugyanúgy, mint a feleségemet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Emelkedhet majd a koronavírusos esetek száma. Egyre kevesebb a csapadékos nap idehaza. Mostanában azért számíthatunk majd némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket, aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos közlekedési változásokról a MÁV Inform oldalán olvashatnak. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
2: Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Napóleon Bulvár egyik klasszikusát például, szól majd nem sokára a Júlia nem akar a földön járni, itt lesz a Hooligans, a Belmondó, most pedig jön a Machine Mouse.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Máté Péter énekelt. Ez volt az. Azért vannak a jó barátok. Jön a prognózis, pár perc múlva szól majd a Tele van a város szerelemmel az AD stúdió slágere után. Nyári eső a retro rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió. Cserháti Zsuzsa énekelt. Ez volt a Mennyit ér egy nő. Dr. Béres, Varga Viktorral és Heinz Gábor Bigával közösen a Kocintos című dalban, itt a retro rádióban.
1: Szevasztok, hey!

0: idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Berezki Zoltán, ez volt a Kerek Egész.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Hungária egyik klasszikusa, a Rock and Roll Party, előtte pedig Varga Feri, Balási Betty.

0: Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a TNT zenélt, ez volt a Nem jön állam a szememre. Jön császár előtt, Szalontai Szilvivel közösen, a Tiltott szerelem előtt pedig a Skorpió klasszikusa. Azt beszéli már az egész város, most a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Takács Nikolász ez volt a zene, kísér majd az úton. A Republikkal megyünk tovább. Neked könnyű lehet a retro rádióban.
1: Indul a mandula!

egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Varga Miklós és az Európa után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap is találkozhatunk. A vasárnapi Abaházi Presszóban, ahogy ezt megszokhatták, lesz megint dalpremier. Molnár Tamás új dalát fogjuk majd meghallgatni. Ezen kívül beszámolunk az Art Market Budapestről, egy díszmadár kiállítás kapcsán hívom majd Hamza Zoltánt, egykori popmenedzsert, egy különleges koncertet ajánl majd Rudán Joe, és az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódóan lesz egy filmfesztivál, 56-ról vagy 56-hoz kapcsolható dokumentum és játékfilmekkel, erről beszélgetünk majd Pignicki Rékával, a fesztivál főszervezőjével, rendezőjével. Bízom benne, hogy vasárnap is velünk tartanak, az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek, ma Jani Csákvetsz adalával búcsúzom, könnyek az esőben, a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?